hogy igaz volt minden, minden szó, amit elhittem, ne leget hozz, hogyha fázol, szeress úgy, ahogy kívánom, hazudj még nekem.

és a 2000-es évekből. Legnagyobb slágerei.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: Hírek a Retro Rádióban.
2: Köztársasági elnökké választották Baka Andrást. Összesen 570 kilométernyi országos út újul meg idén, derült száraz napok várnak ránk. Üdvözlöm Önöket, Bejó Barbara vagyok. Baka András az új köztársasági elnök. A parlament titkos szavazáson 140 igen és 6 nem szavazattal választotta meg. A Fidesz és a KDNP nem voksolt, a beiktatási ceremónián a Mi Hazánk frakciója sem vett részt. Baka András eskütétele utáni beszédében hangsúlyozta, azért vállalta a felkérést, mert Magyarország történetének olyan időszakához érkezett, amikor az állam működéséről, az alkotmányosságról és az ország közösségéről való komoly gondolkodásra van szükség. A megválasztott államfő augusztus 19-én lép hivatalba. Idén 210 helyszínen összesen 570 kilométernyi országos fő- és mellékút újul meg. Erre csaknem 149 milliárd forintot fordítanak, közölte a közlekedési és beruházási miniszter. Vitézy Dávid közösségi oldalán jelezte, a legtöbb beruházás néhány kilométeres útszakaszt érint. Hangsúlyozta, idén nincs olyan megye, ahol ne dolgoznának közúti beruházáson. A legtöbb helyen nem csak aszfaltoznak, hanem a pályaszerkezetet is megerősítik. Szlovákiában már megkezdődött a gólyák vándorlása. A madarak a szokásosnál korábban indultak el délre az afrikai telelőhelyekre. Szakértők szerint ennek oka leginkább a szárazság és az azzal összefüggő táplálékhiány. Az első gólyák viszonylag nagy csoportokban már előző hétvégén útra keltek, és helyenként már a nádirigók, a poszáták és a fecskék is követték őket. Harry Potter rajongók miatt változtattak egy tenger alatti vezeték nyomvonalán. A villamos energiakábel Nagy-Britannia és Írország között szállítana majd áramot. Walesben viszont ott ért volna partot, ahol a regényből készült egyik filmben eltemetik Dobbit a házi manót. A helyszín a bemutató óta zarándok helyé vált, most pedig rajongók tömege kezdte félteni a kitalált emlékhelyet, az érintett cég végül kidolgozott egy alternatív nyomvonalat. Úgy tűnik azonban, hogy ez sem tökéletes, a területen ugyanis valódi bronzkori temetkezési maradványok találhatók, írta a Telex. A felhők elkerülnek minket, napos és száraz időre számíthatunk. A szelet többfelé élénk, esetleg erős lökések kísérhetik, 27-33 fok valószínű. Csütörtökön és pénteken sem lesz ez másként, marad a napsütés, esőre nincs sok esély, itt-ott feltámadhat a szél. Délután 27 és 33 fok közötti értékeket mutathatnak a hőmérők. Hétvégén is ilyesmire készülhetünk, sőt vasárnapra még melegebbet, 33-38 fokot ígérnek.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most minden idők legnagyobb slágerei az ország leghallgatottabb rádiójában.

Metro Rádióban csak olyan slágerek szólnak, amiket ismer és szeret. Kedvencei a 80-as. És a 2000-es évekből.

0: Retro Rádió.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
0: Hírek a Retro Rádióban.
2: Köztársasági elnöké választották Baka Andrást, káoszt okoz az Etna Szicíliában. Esni továbbra sem fog. Jó reggelt kívánok, Héja Anett vagyok. Baka András az új köztársasági elnök a parlament titkos szavazáson 140 igen és 6 nem szavazattal választotta meg. A Fidesz és a KDNP nem voksolt, a beiktatási ceremónián a Mi Hazánk frakciója sem vett részt. Baka András eskütétele után beszédében hangsúlyozta, azért vállalta a felkérést, mert Magyarország történetének olyan időszakához érkezett, amikor az állam működéséről, az alkotmányosságról és az ország közösségéről való komoly gondolkodásra van szükség. A megválasztott államfő augusztus 19-én lép hivatalban. A női hormonrendszer működését is befolyásolhatja a tartós meleg. Megváltozhat a ciklus, felerősödhetnek a panaszok, mondta rádiónknak Fehér Boglárka, a Semmelweis Egyetem szülészeti és nőgyógyászati klinikájának szakorvosa.
3: A magas hőmérséklet fokozott stressz választ vált ki a szervezetünkből. Az egyik stressz hormon a kortizolnak a szintje megemelkedik, és ez lesz az, ami beleszól a női nemi működésbe, ugyanis ez gátolhatja a peteérést, illetve az ovuláció ez késhet is, és ez egy hosszabb ciklust eredményezhet. Ezáltal a következő menstruáció sokkal bővebb is lehet a megszokottnál. Fájdalmasabb is, ugyanis egy vastagabb nyálkártya fog ezáltal előködni. Másrészt pedig maga a folyadékhiány erősebb görcsöket eredményezhet.
2: Káoszt okoz az Etna Szicíliában, a vulkán a múlt heti kitörés után ismét hamut szór. Emiatt a Catániai reptéren eddig csak kevés repülő tudott fel, illetve leszállni. A légiforgalmat pedig tegnap teljesen felfüggesztették ma délelőttig. Több mint 200 járatot kellett átirányítani, vagy teljesen törölni. Turisták ezrei rekedtek a szigeten. Szlovákiában már megkezdődött a gólyák vándorlása, a madarak a szokásosnál korábban indulnak el délre, az afrikai telelőhelyekre. Szakértők szerint ennek oka leginkább a szárazság és az azzal összefüggő táplálékhiány. Az első gólyák viszonylag nagy csoportokban már előző hétvégén útra keltek, és helyenként a nádirigó kaposzáták és a fecskék is követték őket. Napos, de hőségmentes időt tartogat a mai nap. Felhők szinte nem is lesznek az égen, így csapadék sem várható. Az enyhe szél mellett 30 fok körül alakul a hőmérséklet. Holnap is a napsütésé lesz a főszerep, de egyes tájaink fölött vékony fátyol felhők is megjelenhetnek az égen. Csapadék továbbra sem valószínű. Jó hír viszont, hogy 30 foknál csütörtökön sem lesz több. Az előrejelzések szerint hasonló időt tartogat a péntek és a szombat is.
0: Retro Rádió közlekedési hírek.
2: Az M1-esen a szélesítési munkák miatt Budapest felé Biatorbágy és az M0-ás autóúti csomópont között a főváros felé vezető sávokat lezárták. A 19-es és a 17-es kilométer között a forgalmat a szemközti oldalra terelik át. Ott irányonként két-két sávon haladhatnak a járművek. Közben az M3-ason Budapest felé Bag térségében a 40-es és a 33-as kilométer között a leálló sáv aszfaltozása miatt szűkített sávokon lehet autózni. Végül az M5-ösön a 95-ös és a 101-es kilométer között Unszállás térségében a szalagkorlátot cserélik, melyhez terelést építettek ki. Mindkét oldalon lezárták a belső sávot, a külső és a leálló sáv járható. Adta hírül az Útinform.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: A hírek után élőben ez Magyarország leghallgatott

0: 6 óra 8 perc van, jó reggelt! Drága hallgatók, szerda van, agrár, igen, gondolok a bogára minden reggel ilyenkor. Jó reggelt mindenkinek, jó reggelt Évi!
1: Jó reggelt mindenkinek!
0: Hello Gyuri!
2: Jó reggelt,
0: Hófehérke.
1: Jó reggelt, igen.
0: Barnára sült hófehérke.
1: Igen.
0: De hófehérke azért volt hófehérke, mert fehér volt a bőre, mint a hó.
1: Igen, de hát én most kihasználom azt, hogy még egyelőre van színem, egy pár hét múlva úgy is ki fogok fakulni, és akkor már hordhatok más.
0: Az ember szeret ilyenkor kontrasztos. Akkor barna a bőre, amit ugye Ponyai Katinka doktor asszony nem nagyon javal, akkor szeret kontrasztos színű dolgokat. Tehát én is a fehér számlapú órámat hordom, meg minden, hogy minden úgy üssön.
1: Tehát,
0: hogy, és nem tudom miért egyébként. Nem. A barnaság már nem divat, nem?
1: Nem, egyáltalán.
0: Divat?
2: Ne, Katinka ezt mondja, hogy nem divat egyáltalán. Igen. És én hiszek neki.
1: De nem vagyunk mi annyira lebarnulva. Hát az átlaghoz képest, ahogy szoktunk kinézni. Tehát azért nagyon ki fogunk majd fehéredni ősszel.
0: Igen, de nem csak ezen törtem a fejem, hogy régen erre törekedtünk. Minél barnábbak. Összehasonlítjuk. Hát szorogtad a karodat másik karja mellé?
1: Gyerekként, vagy
0: nem
1: fiatalként?
0: Nem gyerekként, bármikor, most is.
1: Hát sokszor. Most büszke vagyok rá, hogy van egy kis színem, és most mutogatom, igen.
0: Ami kiderült, hogy tök egészségtelen.
1: Tök egészségtelen, igen.
0: Igen. Na jó, mindegy. Gyerekek, nézzük itt az SMS-eket. Itt van, azt mondja, tudom, Anett biztosan megemlíti majd, de csak halkan jegyzem meg, hogy éppen ma 118 éve készült el az első, és most nem mondom el mi, mert tényleg Anett megírta nekünk.
1: Meg bizony.
0: Aztán drága McLaren, és nagyon hosszan leírja a Beckham családnak a konfliktusát, mert ő utána nézett, és ezt most nem fogom felolvasni, mert ezt mi tudjuk. Meg a hallgatók is tudják. Volt az esküvő, akkor az esküvői ruha, aztán volt az egyik fiúnak a csaja volt, a másik fiúnak a másik csaja volt.
2: Szövevénye.
0: Minden apróságok. Voltak apróságok, de nálam az tényleg kiverte a biztosítékot, amikor ez a kis csaj, aki hozzáment Brooklynhoz, Nicola Peltz, nem volt hajlandó Victoria Beckham által készített ruhát felvenni.
3: Nagyon komoly.
0: Ugye? Hát, hogy mi azért, mert jobb a Gucci, és akkor mi van? Azért nem tervez rosszul a csaj.
3: Hát azért egy Victoria Beckham ruhát bármikor felveszel,
0: ugye?
3: Nem? És hogy utána meg is tartod.
0: Hogy tehát... ő egy komoly divattervező, tehát nem egy ilyen mondva csinált.
2: Meg egy ilyen ellenséges gesztus volt ez, tehát már az. Csak így a családi összefogás, meg összetartozás jegyében is egy szép gesztus lett volna, hogy azt mondja, hogy hát persze, megtisztelő, hogy tervezel nekem egy ruhát.
0: De nem. És nem, kösz, nem, én inkább mit tudom, Gucci-t, vagy Dior-t, nem tudom, mit
3: hordom. Igen, de az ő esetében gondolj bele, tehát neki az anyósa varta volna. Vagy ő csinálta volna. Tehát, hogy egy átlag életben nézzük mondjuk azért, hogy ha az anyósod csinálná az esküvői ruhát, lehet, hogy én se venném fel.
0: Nyilván nem, tehát, meg az is horror lehet, amikor előjön az anyuka, és azt mondja, hogy ezt én hordtam, ezt az esküvőt, és akkor hordja te is. Érted? Szóval, de itt nem erről van szó, hanem, hogyha valaki megnézi a Beckham-ék dokumentumfilmjét, abból kiderül, sőt, hát nem az övékét, hanem aztán volt Viktóriáról is, ha jól emlékszem, hogy ő tényleg egy komoly, más divat szakemberek által, akik tényleg értenek hozzá, és nagyok, és a Vogue-nak a nem tudom, fő atya úristen nője is elismeri, hogy ő egy jó divattervező, egy komoly divattervező.
2: Így ezért felvennéd az anyósod tervezését.
3: Hogyne, és mennék az apósom kocsijával is.
0: De ez itt nem pénzről szól, hát ugye a Peltz család százszor gazdagabb, mint a Beckham család, tehát nem erről van szó, hanem az, hogy ahogy a Gyuri mondja, hogy olyan barátságtalan gesztus volt ez, hogy és nem a Beckhamék sértődtek, megsértődtek, de nem ők rúgták ki őket.
3: Hanem
0: a gyerekek távolodtak el. Na jó, szép jó reggel, tegnapi humor kontra katolikusokhoz csak annyit szeretnék mondani, hogy én teológiát végeztem, vallásos ember vagyok, de veszem a humort, és a katolikus plébános ismerőseim is embere válogatja a katonanő pápáról, aki szerelmes a hangodban.
2: Nagyon kedves, jó reggelt!
0: Jó reggelt katonanő pápáról! De ez nem azt jelenti, hogy vallásos ember nem lehet humoros, nem ezt mondtuk, hanem hogy akik profinűzik a vallást. Nevezetesen papok és plébánosok, és ott kevéssé. Van, szó se róla, mi is ugye egyik atyával jóba lettük, aztán kizárta az egyház.
2: Igen, ő azt befejezte azt a munkát, igen.
0: Igen, ő nagyon jó fej volt.
2: De amúgy vannak lelkészek is, akiknek nagyon jól az a humoruk van, nagyon jól veszik szabadon.
0: A refik lazábbak, ez tény, mint a katik.
2: Igen.
0: Igen, de nem láttam én, tehát én... Na mindegy, és főleg vallás kérdésben. Tehát nem lehet itt humorizálni, mit tudom én, rendőrvicceket mondani, meg mit tudom én, vagy így az asztalnál ivás közben, de hogy tehát a vallással kapcsolatos viccek, Azt nem, hát az, az tabu.
2: Pedig ha belegondolsz, laikusok felé a legjobb nyitás, hogyha ha nyitott vagy az ilyen, ilyen félhumoros vallással kapcsolatos dolgokra, és, persze, és tudsz rá reagálni. Mert azt onnan tudod fordítani. Tehát nekik egy nagy eszköz lenne amúgy a vallás terjesztésében a humorosak.
0: Hát eleve egy képregény. Tehát én azt javasolnám, hogy egy jó képregény.
3: Egyébként ez egy jó ötlet.
0: Hát ne viccelj, én akkor kezdtem a vallás iránt, és nagyon fiatal voltam, nagyon, hát mondok azt, hogy kicsi volt, általános iskolás voltam. És Németországban volt, és akkor ott lehetett dönteni, megkérdezték a szüleimet, hogy én vallás oktatásra akarok-e járni. De a szüleimet kérdezték meg, nem engem. De a szüleim megkérdeztek engem. És akkor mondtam, hogy persze, már olyan jó sztorik vannak. És olyan Mózesről tanultunk, meg minden, és a sztorik tetszett. Aha. És akkor vettem egy könyvet, ilyen, ilyen zsebkönyv volt ez a papír, ez a tudod. Abban is abban volt Mózes sztoria, és akkor az nagyon tetszett. De ezt így kell, tehát és voltak képek. És akkor ilyen, ilyen kalandszerűen kell felfogni ezt, és akár oktatni, és nem ezzel a szigorral, meg ezzel a tabuizálással. A tabuizálás bármi, bármilyen területen én attól rosszul vagyok.
2: De főleg gyerekkorban. Igen. Hát ez még nem is érted, hanem így csak szorongsz tőle, hogy most mit igen. mondhatsz, mit nem mondhatsz, mivel lehet viccelni, mivel nem. Ez így nem jó.
0: Ja. Na, Roberto, a sütemény stylist. Tudjátok, igen. ő is egy hallgatónk, és ő tényleg a legjobb tortákat csinálja ever. És ő most elmagyarázta, hogy ő, ugye ő találkozott Messivel.
3: Így van.
0: Te honnan tudod?
3: Hát tegnap mondtad.
2: Én mondtam.
0: Ja, te tegnap mondtad, te honnan tudod?
2: Nekem írta üzenetbe.
0: Ja, értem, azt hiszem, hogy volt egy közös kép, Messi és Roberto.
2: Nem, csak leírta üzenetben ezt az élményet.
0: Szóval azt mondja, hogy ő Indiában dolgozott, mert tudtuk, hogy Ázsiában van, Indiában dolgozott a világ 11. leggazdagabb családjánál. És akkor most hosszan meséljük, és Mumbai-ban dolgozott, és konkrétan nem akartak hazaengedni, minden túlzás nélkül mondom, ami jól tud esni, és kevés tőle önzetlenebb lelkű ember van, mint az ő munkaadója. És ott találkozott Messivel. És azt mondja, igen, elismerem teljesen, de azért ő CR7-es ikon tartja, de élmény volt, de még az az állatkert is, ahol fogadtuk Messit, fogadták Messit, 57 elefán, 6-700 oroszlán, tigrisek, stb. Sajnos már nem dolgozom. Ahova jöttél egyszer tortáért, remélem hirtelen megválaszoltam mindent. Roberto sütemény stylist. Tehát ott találkozott Messivel, ennél a világ 11. leggazdagabb családjánál.
2: Igen, ugye többször is foglalkoztunk vele, hogy Indiában járt körbe a Messi, ez nem olyan régen
0: Horti
2: volt.
0: Horti Gábor így mesélte van, ezt, igen, van, igen.
2: És hogy mekkora felfordulást okozott, meg mindent, tehát imádták, és ez nyilván abban az utazásban volt egy állomás.
3: És akkor egyébként ott mit csinált Indiában? Tehát így körbevitték, megvették Messit, hogy megmutassák az embereknek?
0: Ezt mesélte a Gábor, hogy Messi, igen, tehát egy gazdag ember nyilván egy valak pénzt fizetett Messinek azért, hogy megjelenjen Indiában, megterítettek stadionokat, pénzt vettek belépő, és Messi, mit tudom én, kifutott a fűre.
2: És integetett.
0: Nem vicc.
3: Ez nagyon komoly.
0: Messi kapott egy rakás pénzt, és ennyi. És valószínűleg a vendéglátója, lehet, hogy az egyik finanszírozójának az aha. eseménynek ez a csávó volt, akiről beszél Roberto, és akkor gondolom, hogy aztán privátba berakták a VW buszba, uh-huh. és elvitték a privát rezidenciára az állatok közé, és kapott tortát a Messi.
3: Na, jó, mert azt tudtam, hogy tudod, járnak a csapatok ilyen bemutató meccsekre.
0: Ő
3: egyedül volt. Nagyon jó. Egyébként ilyenre én nyitott vagyok. Bárhova beszaladok integetni pénzért.
0: Hát igen, csak nem, senki nem kíváncsi rád, rám
3: igen,
0: se.
3: Hát
0: ez a nagy baj. Hát én mit tudom, maximum Szolnokon beszaladok valahova integetni, de nem adnak ezért pénzt se.
2: Te jótékonysági alapon csinálod.
0: Maximum. Na mindegy, hát nálunk, hát a Real Madrid is miért volt itt, nem? Tehát ők is ilyen bohockodásból.
3: Igen. Jaj. Tehát egy ilyen felkészülési mérkőzésnek hívják. Hát ebben azért nem
0: ki készült fel?
3: Hát senki.
2: A Fradi jól felkészült velük.
3: Hát semmire.
0: Jó. Na, időjárás jön. Jaj, gyerekek, nem, még valami. Képzeljétek el, biztos emlékeztek arra még a szabadságunk előtt, amikor Magyar Keresztúrnak kerestünk fodrászt. Ugye az a falunak nevezhetjük?
2: Falu, persze.
0: Az a falu, ahol nem volt fodrász, és hát az idősek, fiatalok egyaránt, de főleg az idősek nagyon-nagyon szívesen járnának fodrászhoz, de nincs. És egymásnak csinálják a haját, stb. És akkor elkezdtünk, ugye beszélgettünk a községnek a polgármester hölgyével, és elkezdtünk itt nyilvánosan keresni fodrászt, és volt, aki vállalta ketten is,
2: Ketten is így van, és akkor összekötöttem őket, és akkor adáson kívül utána elkezdődött ennek az utóélete, egyeztetések, ilyesmik, és akkor most kaptunk a történetről információt.
0: Képzeljétek el, egy hosszú levelet kaptunk a polgármestertől. Ezután szeretném kifejezni szívből jövő hálámat és köszönetemet Magyar Keresztúr közössége és jó magam nevében azért az önzetlen és rendkívül gyors segítségért, amelyet településünknek nyújtottak. A műsorban elhangzott felhívásnak köszönhetően sikerült megtalálnunk a falu új fodrászát, Kleiser Katát, és 5-én kezdett.
2: De jó.
0: Igen. Hát ez óriási. Nagy mértékben hozzájárultak ahhoz, hogy megoldódjon egy mindennapi mégis létfontosságú kérdés a településünkön élők számára. Különösen megható volt látni azt az összefogást és segítőkészséget, amelyet az önök platformja és a hallgatói bázisa mozgosítani tudott. És akkor itt hosszan írja, és kaptunk egy ajándékot, és ez annyira helyes, ez a Mink Art Design kifejezetten nekünk készített retro rádió logója, amit nem tudok nagyon... van ebben a dobozban és keretben, ez mint hogyha valamilyen papír anyagból lenne hajtogatva az egész logó, de ezt csak tényleg csak nagyon közelről nézve lehet látni, hogy ez készült. Ez egy nagyon míves dolog.
2: Ez elképesztő kézi munka, tehát ha ezt tényleg kézzel dolgozták ki, már pedig ez úgy történt, akkor fel se tudom fogni, hogy sikerült ez ennyire pontosan papírból végighajtogatni.
0: Ezt is tudom, és akkor írja, hogy reméljük örömet szerez a szerkesztőségnek, és szép dísze lesz a stúdiónak. És még egyszer megköszönik, és akkor azt mondják, hogy Magyar Keresztúr lakói mindig hálával fognak gondolni önökre. De helyes, Kovácsné, Kálmán, Gyöngyi.
1: Óriási.
0: Köszönjük, nagyon köszönjük. Örülünk, és drága Kata, aki elvállaltad a fodrászkodást Magyar Keresztúron, neked külön köszönjük, és nagyon nagy arc vagy.
3: Igen. Milyen jó segíteni, nem? Tehát, hogy...
0: Egy fodrász szereztünk egy falon. Igen. Tök jó.
2: Tök jó.
0: Ja. Időjárás jelentés Anettől. Azt mondja, pihenőre megy a forróság, kellemesebb napok jönnek. A friss hajnal után ma már 30 fok körül lesznek a maximumok, de esni sajnos továbbra sem fog. Klára névnap van. Ma van a fiatalok világnapja.
1: Ó, értessük őket.
0: 50 éves lett Kótai Misi, profi magyar ökölvívó.
1: Boldog szülinapot.
0: Misi, én a Misit imádom. És Misi családját, ha megismernétek, tehát ott mindenki nem normális. Tehát, de tényleg a felesége, a gyerekei, de pozitív értelemben annyira szerethetőek, hogy ezt el nem tudom mondani.
2: Én a kisebbik lányát láttam egyszer egy színdarabban, és nagyon-nagyon ügyes. Ő volt a főszerep, és nagyon tehetséges.
0: Hát ezt a családot, azt a hangulatot, ami abban a családban van, ott akarsz gyerek lenni. Komolyan, de nem viccelek. Kótai Misiék nagyon nagyok. Na, aztán 77 éves Mark Knopfler, a Dire Straits alapító tagja. Nekem ő az egyik legnagyobb hősöm továbbra is. Tényleg ő akkora zenei agy, koponya, most fedeztem fel, hogy mekkora szövegíró, és hát ugye az a gitártechnika, amivel ő pengeti a gitárt, elképesztő figura. 55 éves ma Pete Sampras, amerikai teniszező. 55, ki emlékszik rá? Én nagyon.
1: Én is. Én is emlékszem csak a nevére.
0: Uh-huh. Pete Sampras volt az első nyámnyira teniszező. Tehát az a...
3: nem így emlékszem rá.
0: De hogy emlékszel rá?
3: Hát egy jóképű fiatal.
0: Jóképű, úgy néz ki, mint egy ilyen görög migráns.
3: Igen, nem. Mint egy görög Adonis, igen. Tehát, hogy nézőpont
2: ugyanarról
3: kérdés.
2: Beszéltek.
3: Igen, csak
0: a akinek felvitte az Isten a dolgát.
1: Mexikói.
0: Mexikói a Sampras?
1: Nem, mert görög, úgy néz ki, nekem úgy néz ki, mint egy
0: de mexikói. Nagy szemöldök, mosolgós arc, világító szemek.
2: És miért nyámnyila?
0: Mert az összes többi elődje, ugye akkor volt Ivan Lendl, akkor volt John McEnroe, akkor volt Jimmy Connors, és még sorolhatnám azokat, azok rocksztárok voltak. És a Pete Sampras egy jól fésült amerikai mosolygós hülye gyerek volt. És ezért volt nyámnyila. Az összes többi nyámnyila azóta, az összes Federer, meg Nadal, meg mind nyámnyila.
2: Meg a teniszezők valahogy így hordják magukkal ezt a
0: nyámnyilaságot.
2: Igen.
0: De
3: Djokovic nem nyámnyila.
0: Djokovic nem nyámnyila.
3: Ő azért elég kemény.
0: Ő kemény, igen, ebben igazad van. Ő picit rockstáros, igen.
3: Igen, jó.
0: Meg Boris Becker is rockstár volt.
2: Williams testvérek is elég kemények, azért nem nyámnyilák.
3: Ott, igen, vele szemben én se állnék.
0: Te mindig verekedésre gondolsz.
3: Nem, egy ütése elé se állnék.
0: Ja.
2: Na, még mindig verekedés.
0: De nagyon jó teniszező volt, tehát szimpi nyámnyila csávó volt, csak nem az a izé, nem az, akivel elmennél inni egy tekilát, érted?
3: Én elmennék vele.
0: Pizzán presszel?
3: Persze.
0: Hát te többet innál.
2: És aztán verekedni.
0: És verekedni. Az azt mondaná, hogy hívjuk fel a Vénusz testvéreket.
2: Verjük
0: meg őket.
3: Igen.
0: Na jó, 57 éves lett Tanita Tikaram. Igen, hát őt imádom. Személyesen is jóban voltunk egy időben. Tehát nagyon szeretem, 72 éves a mai napon. Turnovszky Tamás!
3: Boldog szülinapon.
0: Voga ex zenésztársa. Igen. 95 éves lennem a Cigány György újságíró, tudjátok, a Kinyer ma, mindenki ismeri a rádióban, ismerte régen. És akkor most jön az, amit itt a hallgató is megelőlegezett. 118 éve készült az első Ford T-modell. Köszönjük, Anett. És 45 éve hozták forgalomba az első IBM személyi számítógépet. Jó reggelt, üdv a tankcsaptás, Pityu. Csak úgy mondom.
3: Jó reggelt.
0: Jó, a T-modell. Istenem. Nem sikerült megint. Jó, Gyuri időjárás jelentése, Kalocsa 19, te egyszerűen magasabb vagy, mint az elődöd, és azért más ívet kell.
3: Nem magas.
0: Sikertelenebb vagyok kosárdobásban, amióta te vagy.
3: Nézd, nem tudok mit tenni, vagy visszacseréljük a helyzetet, vagy nem dobálsz.
0: Nem. Isten őriz.
2: Elég annyi, és ha leengeded egy picit a székedet, az a trükk. Azaz,
0: megvan.
3: Kalocsa
0: 19 fokos 32 lesz, sütni fog a nap. Eger 18 fokos 30 lesz csak, idézőjelben, napsütéssel. Kálgári 10 fokos 15 lesz, és zápor, hogy gyakorlatilag nagyon megkapta Kanada most.
2: Most igen, most igen. Van eső.
0: Kaposvár 19 32 lesz, és napsütés. Budapest 19 31 lesz nálunk, és napsütés. Oké. Okay. Jó, gyerekek, itt egy intézkedés során beszéljünk egy picit ma a cirkuszról. Nem tudom, hogy ki mennyire volt, vagy van cirkuszos, tehát cirkusz, tudjátok, állatok, bohócok, artisták, ez a Szent Háromság.
3: Imádjuk.
2: Én gyerekkoromban nagyon oda voltam érte. Tehát már önmagában megláttam azt a színes, óriási sátrat, és már az teljesen bepörgetett.
0: Én ugyanígy, és ez megmaradt érdekes, ez a naív öröm bennem. Tehát én a lányommal is, amíg ő akar cirkuszba járni, minden vándor cirkusz előadásra elmentünk, mindenre. Más nem volt hajlandó velünk jönni, csak mondom. Ezért még mindig ketten mentünk, vagy többnyire ketten mentünk cirkusz, és én imádtam. Az utolsó kis sátor cirkusz is, a sárba lerakva, kitűzve a ponyvákat, és jó, ha volt egy póni, és imádtam.
2: Igen.
3: Jó, de jó volt nézni, nem? Hogy mi mindent tudnak csinálni, nem? Tehát néha olyan volt, mintha ember feletti lett volna egy-két, nem a bohóc, de mondjuk, amit egyébként akár állatokkal csinálnak, vagy az artisták, tehát én azért csodáltam gyerekkoromban.
0: Pontosan, és egy varázslat volt, tehát abból a külvilágból, ahol lehet, hogy egy, mit tudom, egy Tesco parkolóban volt, vagy és egyszer csak bebújtál abba a sátorba, és egy teljesen varázslatos mesevilágba került.
2: Teljesen. Most is, ahogy beszélünk róla, eszembe jutnak azok a szagok, azok a jellegzetes dolgok, amik ott voltak, mit tudom, tehát ez zseniális.
0: És most ugye bejelentették, és ez egy európai trend, Magyarországon most lép életbe, az január 1-én fog életbe lépni. Tehát 2027. január 1-én, hogy vadállatokat nem szerepeltethetnek cirkuszban mostantól. És itt a nagy kérdés az, hogy ez mennyire vágja tönkre a cirkuszokat. És nekünk, nézőknek ez mennyire jó vagy rossz. Most a vadállatnak számít egy teve is. Tehát maximum maradnak ezek a tipegő úszkárok, amiktől rosszul vagyok.
1: Nem mondj ilyet, én azok is olyan ügyesek.
0: Ügyes legyen otthon a nappalitban, ügyes, érted? De azért hadd ne fizessek 5700 forintot, hogy ott tipegje nekem három úszkár.
2: Most jön az úszkár felíveli, és lehet, hogy Anett is csinál saját kis cirkuszt.
1: Hát én megcsinálom bármikor, viccet véretéve. Én imádom az ilyen kutyás mutatványokat, meg a lovas mutatványokat. Nagyon
0: a lovasokat én is szeretem, amennyiben nagyobb, mint egy póni.
3: Igen, mert a póni az olyan átverős, nem?
0: A póni az olyan izé. A simogatni jó a szünetben, az is 5000, de...
2: A póni olyan, de nagyobb uszkár. Még sajnálod is, hogy lovagolnak rajta. Ne.
0: Igen. És akkor marad az artista, és marad a bohóc.
1: Hát meg a késdobáló.
0: Hát jó, most oké, én is tudok még olyan számokat mondani, amiket Anett, ezt csinálhatjuk hétig is. Ki mit látott még a cirkuszban?
1: Jó, nekem vannak emlékeim, én is imádom a cirkuszt.
0: Jó, Anett, akkor most én jövök.
3: Imádlak. Imádom Anettet. Velünk van.
0: Igen, na, szóval a lényeg az, hogy fejlődjük ma ifjabb Richter Józsefet, ő a Magyar Nemzeti Cirkusz igazgatója. Egyrészt ismerjük őt régről, másrészt én nagyon szeretem az ő cirkuszát. Ugye ne felejtsük el, hogy az ő apukája is nagy cirkuszi személyiség volt, ma már inaktív, de Józsi ugye a Magyar Nemzeti Cirkuszt viszi, és hogy ez mit jelent a cirkuszok számára? Tudom, hogy nagyon-nagyon nehéz megélhetése van a cirkuszoknak. Ugye ez mit jelent a cirkuszok számára, hogy most már oroszlán se jöhet, elefánt se jöhet, zebra sem jöhet?
3: Igen.
4: teve se jöhet.
2: Igen. Mi a stratégia, hogy ezt áthidalják, úgyhogy egyébként nyilván az inger küszöb meg az érdeklődés is iszonyatosan sokat változik évről évre.
0: Pontosan. Ez
2: nagyon durva lehet.
0: Ők például a lovakkal nagyon jól. Nagyon, nagyon szép mutatványaik vannak.
3: Így van, tehát nyilván maradnak a lovak, meg a kutyák, macskák, ennyi. Tehát, hogy na, de elefánt se, tehát semmi, és nyilván mondjuk az elefánt nem egy oroszlán, és nem annyira veszélyes, de az se jöhet.
0: Hát felmerül a kérdés, hogy ki lehet-e váltani a cirkusz élményt állat nélküli cirkuszra. Nekem van erre, én most voltam a Cirque du Soleil-ben Alicante-ban, és én elájultam. Én ilyen jól rég szórakoztam, komolyan mondom, de majd elmondom ezt akkor. Jó. Erről fogunk beszélni ifjabb Richter Józseffel. Ez az egyik. A másik pedig, képzeljétek el, tegnap a Sziget reklámokat hallgattuk végig, egy picit nosztalgiázva, és találtunk egy párt, nem hiszitek el, Matyit és Anitát. Képzeljétek el, ők az elmúlt 33 év alatt, amióta létezik a Sziget Fesztivál, egyetlen egy szigetet sem hagytak ki. 1800 forint volt akkor a heti, egy ma 160 ezer.
2: Elképesztő.
0: Hatodik haszakad. Ők nem mentek nyaralni. Csak azért, hogy a szigeten ott lehessenek. 33 éve minden egyes szigetfesztiválon ott vannak.
2: Ez komolyan, annyira érdekes, és annyira nagy tétel az ember életében egy ilyet bevállalni, és egy ilyet csinálni. Ezen gondolkodtam tegnap este, hogy hogyan, hogy nem jött semmi közben, hogyha valami közben jött, akkor ők mindent félretettek, és vagy hogy győzték meg egymást?
0: Szerintem arra a koncertre, mint ők azt élték, mint amit te most élsz Kapolccsal.
2: Aha.
0: Tehát, hogy téged nem érdekel semmi, már a munkád sem nagyon, és ja. Arra koncentrálsz, hogy majd valamikor augusztusban, vagy júliusban elmehess Kapolccsra. Karácsonykor is erről beszélsz, húsvétkor, március 15-én is erről beszélsz.
2: Augusztus 20-án is.
0: Halottak napján is. Tehát...
3: A szabadságot, ő mondja meg, mikor így van. Tehát a Kapolcs
0: az,
3: mondja
0: a Gyuri
3: meg.
0: Látom, hogy a Kapolcsnak az ősszervezőivel Márta Pistával is összebarátkoztál.
2: Így van, így van.
0: Mert te egy picit ilyen kapolcsi ikon leszel, majd még nem teljesítettél annyit, mint ők.
2: De azon az úton, ha járok, az nekem oké.
0: Jársz. Azt tudod, hogy jársz.
2: Köszönöm.
0: Mindent félreteszel, barátaid sincsenek
2: jól
0: pár.
2: Jól esik a meg, dehogy nem.
0: Csak akiket beengednek
3: oda. Csak Kapolcson. Ahogy jegyet vesznek.
2: Hál' Istennek barátból egyre több van. De jól esik a megerősítés, hogy ezen az úton járok. Ez tetszik?
3: Hány éve jársz Kapolcsra?
2: Hát most 2019-ben kezdtük újra, és előtte gimiskoromban jártam. Úgyhogy
0: de megszakításokkal. De egy húzamban kéne most ezt tolni.
2: Jó, rajta vagyok.
0: Na jó, szóval beszélünk ma Anitával és Matyival, 33 év alatt egyetlen egy szigetfesztivált sem adtak ki. Nagyon kíváncsi vagyok arra, hogy az ő szemükben mi változott. Például egyébként a fiatalok, mennyiben különböznek a régi fiatalok a maiaktól?
2: Igen, meg mi az a varázslat, amit megkaptak akkor is, és azóta is folyamatosan, és egyszer nem mondták azt, hogy na ez már nem a mi világunk.
0: Van-e valami közös a, nem tudom, 93-as és a 2026-os sziget között.
3: Én nagyon kíváncsi vagyok, hogy mit találtak meg ebben a szigetben.
0: Volt-e olyan év, olyan fellépővel, ahol azt mondják, hogy az volt a legjobb ever?
3: Hát persze, sziget. Hogy volt, hát tudjuk mi is, Rihanna.
0: Na jó van, szóval velük beszélünk, tényleg most se hagyják ki, most is ott vannak, ugye mennek ki most minden bizony, nap. Persze. Már nem alszanak kint, régen kint aludtak.
2: Ne, régen sátraztak, most már bejárósak, hazajárósak, de most is ott vannak, persze.
0: Jó, velük beszélgetünk. Ez lesz Agrárszerda, ahogy mondtam, Vogával és kiskert dolgokat fogjuk itt most egy picit elemezgetni. Milyen volt 10 éve a kiskert, és milyen most a kiskert? És megint a Voga nagy harcai a kertben, mivel kell ma harcolni a kertben?
2: Hát nyilván ez a szárazság is szóba fog kerülni. Ezekre vannak-e lehetséges megoldások, vagy csak ámítjuk magunkat? Mindenféléről fog beszélni János, ami hasznos.
0: Helyes. Tegnapi nap legjobb pillanata, Évi.
3: Arról beszélgettünk, hogy mi a feladata egy barátnak, hogyha hozzá közel állók összevesznek egymással, és Elton John hozta a témát, mert nem akar beleszólni a Beckham család problémájába.
5: Az előző rész tartalmából.
0: Ez egy nagyon-nagyon izgi történet lesz. Egyébként nem tudom, hogy tudjátok egy, hogy kell igazán jól nyaralni. Én elállom nektek jachton. Az most a menő. Tényleg, mi van?
3: Hát jó.
0: A szállod az egy fix, a jacht meg ott áll meg, ahol akarod. Ha akarod Saint-Tropez, akarod Monaco. Ha akarod Srebrenica? Ez egy kaja?
2: Akkor ott megáll egy tányér Srebrenicában is.
0: Tehát a jacht az igazi. És hát a nagyok így nyaralnak. Na. Szóval tényleg abszolút szabadon válaszolt. A helyszínt a legjobb kilátással, a városra becsónakázol, hogyha éppen ott akarsz. És képzeljétek el, ez a nagy-nagy szabadság, ez majdnem egy óriási balhéba torkollott a Beckhaméknél, a Beckham családnál. Ugye azt tudjuk, hát a hallgatóink mindenképpen tudják, mert ezerszer beszéltünk erről a sztoriról, Na, és most képzeljétek el, hogy néhány nappal ezelőtt, talán múlt hét előtti hétvégén, nem is tudom pontosan mikor, David Beckhamék és Brooklyn és felesége majdnem összefutottak. Néhány száz méterre, pontosan 400 méterre voltak egymástól, az volt a legközelebbi. Volt, hogy 5 perc elteltével voltak ugyanazon a helyen. És egyik fél sem tudott arról, hogy a másik ott van. Minden Saint-Tropez-ban történt, és itt ez azért is, hogy itt jönnek a jachtok, mert a David Beckhaméknek van a Seven nevű jachtja, ez egy ilyen 40 méter hosszú jacht, és akkor ezen voltak ők, tehát David, Victoria, Romeo, a fiúk ugye a párjával, Cruz és Harper, ezek a gyerekek, és Brooklyn, ugye a családot utáló fiú, a feleségével Nicola Peltzel Elton John jachtján voltak, szintén Saint-Tropez kikötőjében, vagy hol.
3: Ezt mennyire nem lehetne előre megtervezni ilyen pontosan, nem?
0: Abszolút.
3: Tehát, hogy 400 méterre Saint-Tropez-ba ugyanabban az időben ott vagytok.
0: És ez egy csomó kérdés felvet egyébként. De most képzeljétek el, hogy Davidék Saint-Tropez belvárosában, a Cherry nevű étteremben voltak, de ott kajáltak Brooklynék is, később, vagy előbb, már nem is tudom pontosan. Brooklyn ugye a feleségével volt, Elton John pedig a férjével volt, és először vásároltak egy butikban, és aztán ők is megebédeltek abban az étteremben.
3: Nagyon komoly.
0: Jó, mi történt volna szerintetek ahhoz? Hát amit mi tudunk, meg látunk, mert hát látjátok, hogy még Los Angelesben is kerülték egymást. Mi történt volna, hogyha ezek ott összefutnak?
3: Én szerintem Elton John odament volna és köszöntötte volna a szülőket, de a fiúk kimentek volna anélkül, tehát a fiú és a felesége kiment volna az étteremből anélkül, hogy a szüleikkel bármiféle érintkezés lett volna.
0: Tehát elhagyták volna ők maguk az éttermet, nem várták volna meg még. Hát igen, mert nyilvánvalóan ugye David Beckham és Victoria Beckham szívesen beszélnének Brooklynnal. Szívesen átölelnék a fiúkat.
3: Így van.
0: A fiú nem hajlandó a szülőkkel kapcsolatban lenni, tehát valószínűleg ő hagyta volna az éttermet.
2: Szerintem Victoria Beckham nem is engedte volna, hogy elhagyja az éttermet, ahogy az esküvőn is, hogy a körbefontott combjával a fiát.
0: Adjál már!
2: Ott is egy ilyen nyakfogást csinált a combbal.
0: Gyuri, most tényleg gusztustalan, hogy ez a, igen, az anya ráült a fia szájára. Tehát, hogy ez azért ez nem volt. Ez még Gordon Ramsay is száfolta.
2: Kijelentette, nem ült rá.
0: És ezen megsértődött Brooklyn, anya mit keres rajtam Peter Pezben.
2: És ez a támadás Saint-Tropez-ben is megismétlődött volna.
0: Hát az anyai szeret, az anyai szeretet, de Gyuri, ez kamu.
2: Lehet, de azt nem tudom képzelni, hogy a Victoria nem bírt volna az érzelmeivel, és mondjuk átlépi azt a bizonyos ilyen harag határ, tudod, és akkor ráront. Ezt el tudom képzelni.
3: Jó, de ilyen az anyai szeretet, nem? Meglátnád a gyerekedet, hát egyértelmű, hogy odamész és nyakába ugrasz.
0: Igen. Na most ott van Elton John, aki ugye nyilván David által lett felkérve arra, hogy legyél a fiam keresztapja, amikor megszületett.
3: Ez így van.
0: És ma meg ott tart, hogy ha jól tudom, kikövette Davidet és Victoriát a nem tudom, Instán vagy?
3: Instagramon. Igen, ugye 5,6 millió követője van, és ő viszont csak 312 embert követ, és abban tényleg nincs benne a Beckham család, viszont a Brooklynt követi.
2: Igen, hát meg a Brooklyn meg is hívja feleségestől, és valószínűleg erről nem tudtak a Davidék, mert ha tudtak volna, és esetleg úgy szervezi az Elton, akkor össze is futnak.
0: Igen, most a benfentesek azt mondják, hogy Elton nem szeretne közvetíteni a két fél között, viszont reméli, hogy idővel rendeződnek a viszonyok. El tudod te képzelni, hogy a legjobb barátodnak a gyerekével jobban leszel, mint vele, majd a legjobb barátodat elkezdett hanyagolni a családi viszály miatt?
2: Nem, ezt nem tudom elkövetni, vagy elképzelni, hogy az sem, hogy mondjuk egy ilyen helyzetben mondjuk, oké, a kereszt gyerekem, lehívom, de nem szólok a Davidnek róla, hogy mit tudni, lejön hozzám.
0: Sőt, hát én próbálnék Daviddel beszélni, hogy figyelj, én Brooklynnökkel elmegyek Saint-Tropez-ba, próbálok beszélni a fejével.
2: Igen.
0: Kipuhaltolózom, hogy lehet-e bármiféle békülés ízé, nem? Tehát valamit én próbálnék csinálni, mint barát, hát akarnám, hogy jobban legyen a szülő és a gyerek újra.
3: Biztos, hogy megpróbálnám. Plusz, hogy például egy ilyen esetben, hogy Saint-Tropez-ban vannak, és szerintem azért ezeket tudják, hogy valahol egy helyen van, mert nem ugye egy helyen. Hát azért ezek a jaktosok is összetartanak.
0: Hagyjál már, mi az, hogy a jachtosok összetartanak? Mesélj már egy picit. Ez honnan a...
4: Úgy vannak, mint a bogárhátusok, ölintegetnek egymásnak.
0: A csopa kikikötőből veszed ezt, vagy mi?
3: Igen, ott láttam.
4: Ők azért tartanak össze, mert nagyon kicsi a kikötő, tehát ugye nincs más.
3: Én biztos, hogy azt csináltam volna, vagy valami olyasmit, hogy akár a hajókat megszervezik, hogy egymás mellé állnak, ha ki akarná mondjuk bármelyik békíteni a másikat.
0: De mi, oda, tehát oda. Elton John nyilván nem tud a hajót vezetni. Akkor szól a kapitánynak, hogy álljál már oda a Seven mellé, és akkor várok lenn a kabinban, hogy amikor majd kimennek a fedélzetre a izék, a Brooklynék, és meglátja az apját tőle 5 méterre.
3: Igen.
0: És hagyom történni a dolgokat?
3: Igen.
0: Hát te hülye vagy.
4: Tudod, hogy tolat, mint a teherautó. Még egy kicsit kapitány, még egy kicsit, hogy szembeálljanak egymással.
3: Én biztos, hogy megpróbáltam volna.
0: Aha, tehát te így csináltad volna.
3: Hát az Elton helyében. Igen, mert hogy például ezeknél a jaktoknál, hogyha fizetsz, mindent megcsinálnak. Ha azt kéred,
0: tudom,
3: hogy
0: hát ha van pénzed, mindenki mindent megcsinál.
3: Erről beszélek.
0: Tehát... Ezért lesz Lacikának holnap szabad napja. Na most van egy kis költeni való pénze.
4: Sokat dolgozott, lett pénze.
0: De mit tudod, Gyuri, te például mit tudom, sétálgatsz az Etele plázában, és látod, hogy egy optikusnál éppen ott bent Lovász László szemüveget választ magának. Te tovább ugrasz a borhálózathoz.
4: Úgyis, hogy indultam.
0: vagy ráköszönsz.
4: Szerintem ráköszönök. De nem olyan hangosan, tehát nem akarom megzavarni. Hello, Laci.
0: És akkor tovább a bor.
4: Hello, Laci. És már megyek a borhálóba.
0: A borhálóba,
4: de mindenképpen köszönnék, persze. De nem akarom megijeszteni, vagy ilyesmi.
0: Ja. Fél tőle, tehát hogy persze, hogy nem akarod megijeszteni. Évi, próbáltam itt keresni neked valamilyen példát az úszótársadalomban, aztán rájöttem, hogy Hosszú Katinka és Shane Tusszuk. Ugye ők nem beszélnek egymással?
3: Nem.
0: És tegyük fel, te Katinkával elmész, mit tudom, vacsorázni, és... mondjuk a Pomodoróba, és már látod ott a bejáratnál, ott fogadnak a felszolgálók, látod, hogy ott hátul egy asztalnál ül Shane. Hogy kezeled ezt a helyzetet? Odébb ráncigálod Katinkát, és elmentek egy indiaiba, vagy...
3: Hát egyrészt az a helyzet, hogy én előtte se beszéltem a Shane-nel, mert ő nem beszélt senkivel, csak a Katinkával.
0: Aha.
3: Tehát most föl se hívnám a figyelmet magamra, hogy egyébként én vagyok az Évi, és ismersz-e. Tehát én biztos, hogy bemennék a Pomodoróba, leülnék egy másik helyre, és nagyon jól szórakoznék Katinkával. És nem mernék ki az étteremből, mert ő ott van.
0: Na, aha, világos. De nem akarnád Katinkát védeni, hogy ne kerülj olyan kínos helyzetbe?
3: Hát azért ne aggódj, ha oda jönne, bum. Tehát ha látnám, hogy bármi lenne, azért megvédeném a Katinkát.
0: Nem teljesen így értettem, hanem a kellemetlen érzéstől. Na, arról meg vagy győződ, hogy bum. Az lenne, hogy bum.
4: Mindig ez a vége, hogy az Évi leüt valaki.

0: Személyi szuperkoncert augusztus 23-án Siófokon, a Plázson.
1: A részvétel ingyenes, de regisztrációhoz kötött. Részletek a retrorádió.hu.

0: Inforádió nyári szuperkoncertjének támogatója a Hungest Hotels.
1: Az ország leghallgatottabb rádiója idén is elhozza hallgatóinak a nyár legnagyobb ingyenes zenei élményét. Ezúttal Siófokra, a plázsra. Minden idők legnagyobb slágerei. Retro Rádió.
0: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Nem hiszem el. Megint csörög. Halló!
3: Hűde feszült valaki. Nyugi, öregem.
2: Persze. Én viszem a hátamon a céget, amíg más nyaral. Csupa stressz vagyok.
3: Neked Sedokur Forte kell. 3 gyógynövény kivonatát tartalmazza. Nappal oldja a feszültséget, de a koncentrációt nem befolyásolja. Este pedig segíti az elalvást. Próbáld ki a Sedokurt.
4: Sedokur Forte. Nappal nyugtat, éjszaka altat. Patikában kapható gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelő orvosát, gyógyszerészét.
5: Olcsó, mint egy éve? Az Aldiban igen. A fél literes 20%-os zsírtartalmú laktózmentes főzőtejszín 20%-kal olcsóbban most csak 999 forint. Mindig Aldi.
4: Az allergia bármilyen helyzetben elérhet. Ezért jó, hogy mindig kéznél van a Revicet, a víz nélkül bevehető szopogató tabletta allergia ellen. Revicet. Érje el könnyedén, ha eléri az allergia. Információ revicet.hu. A Revicet 10 mg préselt szopogató tabletta cetirizin dihidroklorid tartalmú víz nélkül kapható gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelő orvosát, gyógyszerészét.
6: Itt vannak az Alzanapok! Az Alzánál most több ezer terméket vásárolhatsz meg szuperáron! Válogass a Samsung, a Sony, a Lego, a Philips, a Gorenje és sok más világmárka kínálatából! Spórolj te is az Alzanapokkal! Alza.hu! Az ajánlat 2026. augusztus 24-ig érvényes!
7: Elnézést, ez mindig ilyen kedvező áron volt?
8: Igen.
7: És ez?
8: Igen.
9: A DM-nél tényleg mindig megéri vásárolni, hiszen nálunk garantáltan tartós áron szerezheti be kedvenceit. Válassza a DM Bio 1 literes Naturzabitalt mindössze 399 forintért. Többet kapok a pénzemért. DM, mindig megéri.
10: Készülj okosan az iskolára a Premier Outletben. Válogass akár 70%-os kedvezménnyel a cipők, ruhák, sportfelszerelések, táskák, kiegészítők között. Premier Outlet Budapest.
11: Van egy visszatérő álmom. Minden tele autóval. Apám odáig van. Én meg, aki Zolika, derekkoncerten pogózok.
12: Erre felírok valamit. Grandevú családi nap szeptember 6-a Városháza Park. Ingyenes koncertek, 60 kiállított autó. Részletek a grandevú2026.hu-n.
0: A reklám után.
1: Hírek a Retro Rádióban.
13: Áfamentesek lesznek a vénköteles gyógyszerek, a zenei fesztiválok a legnépszerűbbek. Sok napsütést ígérnek mára is. Köszöntöm Önöket, Héja Anett vagyok. Szeptembertől áfamentesek lesznek a vényköteles gyógyszerek. A parlament egyhangú döntéssel fogadta el a törvénymódosítást. A rendelkezés értelmében a szintén vényköteles orvosi radioaktív izotópok és az egészségügyi oxigén is áfamentes lesz. Megszavazta az országgyűlés a köznevelési törvény módosítását is. Ez egyebek mellett visszaállítja a pedagógusok sztrájkjogát, a tantestületeknek pedig nagyobb beleszólásuk lesz az igazgatók kinevezésébe. A rendelkezés szerint egyébként az iskolaigazgatók nagyobb önállóságot kapnak. 57 ezer ember kapott még haladékot az év végéig a régi típusú személyigazolványok cseréjére. Ennyi embernél van még hivatalosan már lejárt dokumentum. Augusztus 3-ától az uniós szabályok miatt már nem lennének érvényesek a régi típusú személyik, ám egy parlamenti döntés adott némi könnyítést. Év végéig több ügyet még el lehet intézni a régi papírokkal, így például a nyugdíjügyek intézésére, egészségügyi szolgáltatáshoz, utazási kedvezmény érvényesítésére és anyakönyvi eljárásokhoz továbbra is használhatók. A júniusi első felhívás óta több mint 100 000-en cserélték le a régi igazolványukat. Évente 1-2 alkalommal fesztiválozik a magyarok fele, derült ki egy friss online kutatásból. A Csodás Magyarország felmérése szerint a válaszadók 2/3 több órát is utazik belföldön egy jó programért. A könnyű zenei fesztiválok a legnépszerűbbek. A megkérdezettek 5-e ezeket tette első helyre. A gasztrofesztiválokat a válaszadók 15%-a részesíti előnyben. Több mint 100 éves hajóroncsa került elő a Szávából, Szerbiában. A gőzhajó maradványai a II. Világháború óta fekszenek a folyóban. Az oldalkerekes dunai hajót egyébként az Óbudai hajógyárban készítették még 1913-ban, és az Osztrák-Magyar Monarchia császári és királyi flottájában teljesített szolgálatot. Később jugoszláv fennhatóság alá tartozott. A II. Világháborúban német kézre került és elsüllyedt. Fedélzetén még ma is lehet lőszerek, ezért veszélyes a megközelítéssel. Napos, de hőségmentes időt tartogat a mai nap. Felhők szinte nem is lesznek az égen, így csapadék sem várható. Az enyhe szél mellett 30 fok körül alakul a hőmérséklet. Holnap is a napsütésé lesz a főszerep, de egyes tájaink fölött vékony fátyol felhők is megjelenhetnek az égen. Csapadék továbbra sem valószínű. Jó hír viszont, hogy 30 foknál csütörtökön sem lesz több. Az előrejelzések szerint hasonló időt tartogat a péntek és a szombat is.
1: Retro Rádió közlekedési hírek.
13: Egy autó szalakorlátnak hajtott a 67-es főúton, a 67-es kilométernél a Kaposvár felé vezető oldalon csak egy sáv járható. Közben az M30-as autópályán a 39-es jelű Szikszó csomópont környékén aszfaltoznak, mindkét irányban sávzárásra kell készülni. Végül az 1-es főúton Biatorbágy térségében az M1-es autópálya bővítéséhez kapcsolódó munkák miatt a 13-as és a 14-es kilométernél is útszűkület van érvényben. Tudtuk meg az Útinformtól. Vezessenek körültekintően.
8: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: A hírek után élőben ez Magyarország leghallgatottabb

0: Ez Magyarország leghallgatottabb reggeli sója, a Bocskor. Bocskor Gáborral és Risztov Évivel itt a Retro Rádióban. Ez a Bocskor!
1: 7 óra lesz 8 perc múlva, Gyuri, hosszú a hajad, üzenik.
2: Nagyon jogos az észrevétel, és ma megyek ezen változtatni éppen.
1: Igen. Sziasztok, quilling technika, amivel a logó készült papírcsíkokból, tudjátok, Magyar Keresztúrról kaptuk. Az alkotó sok csodát készített már. Köszönjük, Reni. Quilling technika.
3: Életemben
1: gyakorlatilag
3: nem
1: mondtam. Gyakorlatilag ilyen csíkokat összetekerni ilyen spirálba, uh-huh. és abból rakott ki a logót.
2: De ez tökéletesen szabályos. Tehát, hogy
1: teljesen.
3: Hát ilyet csináltunk, nem? Amikor puskát gyártottunk a tolba.
1: Ja, jó, hát tekertünk már fel papírt.
3: Igen.
2: Igen. Ebben mindenki rutinos.
3: Ebben mindenki rutinos, csak ilyen nem jutott eszem, hogy így is csinálhatnám.
1: Sziasztok, miért nincs Viber nektek? Köszi a választ, üdvpe. Van Viber nekünk, csak nem használjuk.
2: Igen. SMS az az, amit látunk.
1: Igen. Mi ezt használjuk, nem kapunk belőle pénzt, hát nem azért, ez nekünk pont jó. Viberen hosszan írnátok, képeket küldenétek, nem érdekel. Tehát itt csak betűt lehet, aztán azt is szarul, ezért ez. És nektek is kerüljön pénzbe.
3: Tehát... nem ingyenes az SMS.
1: Hát most már legtöbb előfizetésben, de igen, sajnos. Sajnos, régen, amikor még tétje volt, 25 forint volt egy SMS, akkor igen.
2: Meggondoltad,
1: mit írtál. Igen.
3: És 160 karakter fér bele egy SMS-be.
1: Na jó, Évi, mit találtál?
3: Na, képzeljétek el, a Barbie. A Barbie babáról kinek mi az érzések? Hát ugye ti fiúk vagytok, nehéz erről kérdezni, hogy ti használtatok-e, vagy éppen ugye neked
1: hát lányod van. Hát én a lányomban rengeteget használtam.
3: Lányod igen. volt, tehát megvan.
1: Van,
3: hogy,
1: lányom. Van.
3: Igen, hogy mennyit használtatok, és mennyire vettétek neki.
1: Nagyon is.
3: És az összeset, tehát, hogy minél különlegesebb, minél egyedi.
1: Nem volt ilyen, volt olyan, hogy bizonyos animációs filmekhez köthető karakterek voltak, vagy ilyesmi. Volt ezen csak, hogy megtetszett neki, de azt tudom, hogy rengeteg Barbink volt, rengeteget játszottunk vele, és hát így, meg egyszer a Winkler Robival voltam, meg a Borossal Münchenben a Barbie múzeumban, és megnéztük a náci Barbikat.
3: Na és ebből kifolyólag, hogy különleges Barbie, képzétek el, hogy most kiadták az 1987-es I Wanna Dance With You Somebody, tehát Whitney Houstonról egy Barbie babát, és teljesen élethű. Augusztus 5-én mutatták be Amerikában, és ez most egy óriási dolog, már nagyjából majdnem minden elfogyott, mert hogy akkora érdeklődés van, ugye, hát nyilván nagyon sokan szerették Whitney Houston, és ebből a klipből alkották meg, abba a gyönyörű kis lila ruhába van hozzá mikrofon, és ezzel álltak most elő, és ezzel akarnak egyrésztről emlékezni rá, másrésztről fenntartani az ő ikonját, és pont az jutott eszem, hogy ez milyen nagy dolog, hogy van egy énekesnő, aki rettentő nagyot alkotott, és utána egy baba figurába a jövő generációjának is megmutatják, és itt van előttük.
1: Hát kérdés, hogy ezzel a jövő generációját kapják el, vagy nem tudom, én, vagy a Gyuri, vagy a nem tudom, mi nosztalgiázva vennénk egy ilyen Whitney Houston Barbie-t.
2: Jó, amit mondasz, mert ez egy nagyon ügyesen eltalált marketing dolog. Tehát iszonyatosan hasít a 90-es évek retroláz, az iszonyatosan megy, és most szerintem, amit ebbe csomagolsz, az bármit el tudsz adni. És erre ők ráéreztek tök jól. Hogy ki az, akit ebből a korszakból most ki kell emelni, vissza kell hozni, és szerintem ez zseniális. Tényleg.
1: Neked volt Barbie, Danett?
4: Hogyne lett volna. Viszonylag későn kaptam az első Barbie-mat. Ilyen
1: drága volt.
4: Igen, ilyen 12-13 éves lehettem, és én arra emlékszem, hogy motoron ült, és motoros Barbie volt. De hát én előtte láttam ezeket a magazinok, vagy emlékeztek Németországban ilyen újságok, amiben voltak ruhák, és a végén voltak játékok. És ott már a német gyerekeknek Barbie-háztól kezdve

0: Minden volt meg Barbie autó, és nekem meg még csak egy motoros Barbie jutott, meg én pár éve kaptam a rajongói csoporttól egy utazós Barbie-t. Mert hallották, hogy nagyon szeretem a Barbie-kat, és akkor a Bocskor rajongói csoport, csapat meglepett engem egy olyan Barbie-val, ami bőröndel meg mindennel fel van szerelve.
1: De jó, nem csak azért kérdezem, mert ugye mi fiúk, ha készhez kapunk egy Barbie-t, akkor mit csinálunk egyből?
0: Azt mi is megnéztük.
2: Múlt időben mondhatod, már nem csináljuk.
1: Hát, mit csinálj? Hát igen, oké. Okay. Ti is megnéztétek, hogy mi van ott?
0: Hát megnéztük, persze. Persze.
1: A következő meg a gyakorlatilag az ízületeit nézem. Tehát a Barbie-nak nagyon jó ízületei voltak. Össze-vissza tudtad a térdét roppantani, a bokáját, a izét. Tehát, hogy na, jól meg volt csinálva, mert van egy csomó utánzat, az nem volt olyan jó.
3: Tehát, hogy ezt úgy képzeljük el, hogy amikor vettetek egy Barbie-t, akkor te kibontottad a gyerek előtt, és elkezdted az ízületeit és mindenét nézni? Tehát, hogy ez volt a leg...
1: Nem. Amikor apa voltam, akkor már felelősségteljes voltam. Én azelőttről beszélek, amikor még nem voltam apa. Akkor megnéztem a Barbie-nak a mindenét is, mindig csalódás volt, hogy ott nem volt élethű.
3: De ez probléma szerinted? Tehát, hogy szóljunk nekik?
1: Nem, dehogy is, nem viccelj már.
3: Tehát így jó?
1: Ez így jó, hát igen. Egy Barbie-t egyiket felnagyították egyszer ember méretűre, és valami hihetetlen aránytalan.
2: Mint a földön kívüli.
1: Mint a földön kívüli, tehát a szeme akkor, mint egy teniszütő feje, és igen. Tehát, hogy meg a minden arány rossz, tehát nem kell, hogy ilyen téren élethű legyen. Ne ott tanulja meg a gyerek.
3: És egyébként, hogyha például ez a cég megkérne titeket, hogy belőletek csinálhatna a Barbie-t, akkor örülnétek, elfogadnátok? És örülnétek, hogyha mondjuk veletek otthon játszanának a gyerekek, és az ízületeit, illetve így a...
1: Abszolút. Figyelj, a Barbie az egy kulturális mérföldkő. Tehát, hogy az jóval több már, mint egy játék. Tényleg a történelem során is nagyon, amikor gondoljatok bele, hogy mikor született meg az első fekete Barbie. Hát. És. Tehát ugye tényleg volt náci Barbie. És tehát ennek van egy üzenete, és a történelmen végig megy ez az egész dolog. Nagyon sok generációnak jelentett valamit. És nem véletlenül csináltak mozifilmet is belőle, a Barbie filmet.
2: Meg hát egyébként a Barbie házak is, tehát én nem tudom, gyerekként is emlékszem, hogy az valahogy mindig a kor előtt járt. Tehát én fiúként is álltam, és így néztem, hogy lehet egy ilyen király dolgot megcsinálni. Tehát nekem fiújátékban nem láttam olyat, ami ennyire király volt, mint egy Barbie ház. Annyira aprólékos.
0: Aprólékos, igen.
3: Tehát annyira élethű volt.
2: Nagyon.
0: És a Barbie lakóautó, tehát, hogy emlékeztek?
3: Na, olyat szerettem volna, és egy oldalt kellett kinyitni.
2: Kinyitható volt.
3: Ugye? Mindig szerettem volna olyat, de hát nyilván ezek egyébként nagyon drága dolgok voltak. Nem tudom, hogy most mennyire...
1: Bocs, hogy ilyet kérdezek, de olyan nincs felnőtt korotokban, amit gyerekkorotokban nem kaphattatok meg, mert vagy nem volt pénzetek rá, vagy mert Magyarországon nem lehetett kapni, hogy ezt felnőtt korban bepótoljátok?
2: Hát, gondolkodtam, de nem vennék ki magát jól a Barbie lakóautót a konyhámban.
1: Én meg azt mondom, tesó, hogy engedd meg magadnak.
2: Engedjen meg, de érted, jönnek fel vendégek, mit tudom én, megkérdezi egy lány, hogy mit keres itt ez a Barbie.
1: Én megvettem azt a kis Casio szintetizátort, amivel a Trió csinálta a Dádádát. Ezt direkt megvettem, mert tinikoromban nem tudtam megengedni magamnak.
2: De ezt könnyen megmagyarázni egy csajnak, mint egy Barbie lakóautót a nappaliban, érted?
0: A pasi lakásban.
1: Kis Volkswagen buszokat gyűjtök.
2: Továbbra is könnyű, pályán vagy. Tehát, hogy képzeld, de feljön egy csaj, ott van az étkező asztalon egy nagy Barbie ház, és mellette a komódon meg egy nagy Barbie lakókocsi.
3: Jó, nekem tetszik. De van téma. Azonnal tudsz róla beszélni.
1: Hát egyébként tényleg.
2: Érdekes neki a taxit, persze.
1: Na jó, gyerekek, jövünk vissza nem sokára. Képzeljétek, a cirkuszról fogunk beszélni, mert 2027. január 1-től Magyarországon sem lesz szabad a cirkuszokban vadállatokat bemutatni. És hogy ez mekkora érvágás a cirkuszoknak, ezt megbeszéljük egyrészt egymás között is, másrészt pedig talán a legmenőbb magyar cirkusz, a Magyar Nemzeti Cirkusz igazgatójával, ifjabb Richter Józseffel, mert mi úgy gondoljuk, hogy ugye a cirkusz így most kapásból ez az artista, bohóc és vadállatok szent háromságra épül, és ebből kiveszel egy faktort. Vajon így a cirkusz tud-e még működni? Tud-e érdekes maradni?
2: Mivel lehet helyettesíteni 2026-ban úgy, hogy még menő maradjon?
4: Ez a Bocskor a Retro Rádióban. Bocskor! Műsorajánló. A nyár egyik legjobban várt hete a Retro Rádióban. Elindult a Retro Konvoj. Retro Konvoj. Vágó Piros és Dénes Tamás újra körbeöleli az országot, és keresi a leggyorsabb Retro Rádió hallgatókat.
5: minden nap egy ajándékokkal teli retro rádiós dobozt rejtünk el az ország valamelyik Praktiker áruházában.
6: Legyen öné a minimum 100 000 forint értékű napi fényeremény.
7: This is summer.
8: A részletekért hallgassa minden nap a retro rádiót, figyelje a konvoj útvonalat, és vigye haza az értékes Black & Decker nyereményeket

0: a Retro Konvoj. Tartson ön is a Retro Rádióval, gyűjtse velünk az emlékezetes pillanatokat. Minden idők legnagyobb slágerei. Retro Rádió.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Egy adag mosás kevesebb, mint 58 forintért. Igen, minden 68 mosásos Kokolino mosógél 3890 forint. Nálunk csak ennyi. Ecofamily. Drogéria. Élelmiszer.
3: Különös dolog az idő. Van, amit magával visz, van, amit átír. És van, amit még jobbá tesz. Azokat a dolgokat, amik tényleg jók. Nissan. Nissan modellek már 8.290.000 forinttól. További részletek a nissaneve.hu-n és a Nissan márka kereskedésekben.
4: Elkezdődtek az Euronix hetek. Kiemelt ajánlatok és akciók várnak országszerte 70 áruházban és az euronix.hu weboldalon. Csap le a Kendi hűtőszekrényre 262 literes űrtartalommal most csak 109.900 forintért augusztus 12-ig, de legfeljebb a készlet erejéig. Euronix, ez ennyi.
5: Egy kis nyári feltöltődés még a hűtőnek is jár.
6: Töltse le a Family Frost applikációt és töltse fel a készleteit előre. Ha most 15.000 forint felett vásárol Fish and Chips, 20.000 forint felett Fornetti terméket adunk ajándékba. Részletek frost.hu. Family Frost, a gyors fagyasztott fogások szakértője.
7: És a sült krumpli.
3: Van egy visszatérő álmom. Minden teleautóval. Apám odáig van. Én meg a kis Zolika derekkoncerten pogózok.
8: Erre felírok valamit. Grandevú Családi Nap szeptember 6-a Városháza Park. Ingyenes koncertek, 60 kiállított autó. Részletek a grandevú2026.hu-n.
9: Carglass javít, Carglass cserél.
10: Gergő, 32 éves Carglass autóüveg szerelő.
11: Nyáron a klíma nagy ellensége a szélvédőknek. Előbb ügyfelem a melegben, a kőfelverődéses autójában feltekerte a klímát, és pak, a szélvédő keresztbe repett. Bosszantó, ugye? De mi hamar kicseréltük a szélvédőjét, és a vezetéstechnikai támogatórendszerét is újra kalibráltuk. Kaszkóval a javításunk legtöbbször ingyenes.
10: Foglaljon most időpontot a carglass.hu-n.
9: Carglass javít, Carglass cserél.
12: Vár a Lidl! Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból! Csütörtöktől vasárnapig a nektarin kilója csak 599 forint, az 500 g-os mag nélküli fehér szőlő doboza pedig csak 549 forint. Lidl, igazán megéri. Az év zöldséggyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
1: A reklám után.
0: Hírek a Retro Rádióban.
13: Viradásra buzdítanak a hosszú hétvége előtt, káoszt okoz az Etna Szicíliában. 30 fok körül lesznek a maximumok. Köszöntöm Önöket, Héja Anett vagyok. Nagyon várják a víradókat az augusztus 20-ai hosszú hétvége előtt. Az ünnepet megelőző rövid munkahét befolyásolja a víradások számát, pedig vérkészítményekre ugyanúgy szükség lesz, mint máskor. Az ellátásra fel kell készülni. Az Országos Vérellátó Szolgálat és a Magyar Vöröskereszt ezért azt kéri, hogy aki vért adna, azt a hosszú hétvége előtt, vagy egyből utána tegye. A pontos helyszíneket megtalálják a két szervezet weboldalain. A női hormonrendszer működését is befolyásolhatja a tartós meleg. Megváltozhat a ciklus, felerősödhetnek a panaszok, mondta rádiónknak Fehér Boglárka, a Semmelweis Egyetem szülészeti és nőgyógyászati klinikájának szakorvosa.
14: A magas hőmérséklet fokozott stressz választ vált ki a szervezetünkből. Az egyik stressz hormon, a kortizolnak a szintje megemelkedik, és ez lesz az, ami beleszól a női nemi működésbe, ugyanis ez gátolhatja a petelérést, illetve az ovuláció ez késheti, és ez egy hosszabb ciklust eredményezhet. Tehát a következő menstruáció sokkal bővebb is lehet a megszokottnál. Fájdalmasabb is, ugyanis egy vastagabb nyálkártya fog ezáltal előködni. Másrészt pedig maga a folyadékhiány erősebb görcsöket eredményezhet.
13: Évente egy-két alkalommal fesztiválozik a magyarok fele, derült ki egy friss online kutatásból. A Csodás Magyarország felmérése szerint a válaszadók kétharmada több órát is utazik belföldön egy jó programért. A könnyű zenei fesztiválok a legnépszerűbbek. A megkérdezettek ötöde ezeket tette első helyre. A gasztrofesztiválokat a válaszadók 15%-a részesíti előnyben. Káoszt okoz az Etna Szicíliában, a vulkán a múlt heti kitörés után ismét hamut szór, emiatt a catániai reptéren eddig csak kevés repülő tudott fel, illetve leszállni. A légiforgalmat pedig tegnap teljesen felfüggesztették ma délelőttig. Több mint 200 járatot kellett átirányítani, vagy teljesen törölni. Turisták ezrei rekedtek a szigeten. Az enyhe reggel után elviselhetőbb lesz az időjárás napközben is, de hogy konkrétan mire készülhetünk, az most kiderül. Napos, de hőségmentes időt tartogat a mai nap, felhők szinte nem is lesznek az égen, így csapadék sem várható. Az enyhe szél mellett 30 fok körül alakul a hőmérséklet. Holnap is a napsütésé lesz a főszerep, de egyes tájaink fölött vékony fátyol felhők is megjelenhetnek az égen. Csapadék továbbra sem valószínű. Jó hír viszont, hogy 30 foknál csütörtökön sem lesz több. Az előrejelzések szerint hasonló időt tartogat a péntek és a szombat is.
0: Retro Rádió közlekedési hírek.
13: Erősödik a reggeli forgalom a Budapest felé vezető főútvonalakon, így az M3-as autópálya fővárosi szakaszán, illetve az 51-es főúton Dunaharaszti elkerülő részén is. Közben egy autó még a reggeli órákban szalakorlátnak hajtott a 67-es főúton a 67-es kilométernél, a Kaposvár felé vezető oldalon. Emiatt arra csak egy sáv járható. A Dunakanyarban újra közlekedik a Komp, Nagymaros és Visegrád között, mert a kotrási munkálatok lehetővé tették a biztonságos átkelést. A Kompa megszokott menetrend szerint közlekedik, de 3,5 tonnánál nehezebb járműveket továbbra sem szállít. Olvasható az útinform.hu-n.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: A hírek után élőben ez Magyarország leghallgatott

0: 7 óra 12 perc. Ez a pontos idő, jó reggelt minden hallgatónknak, jó reggelt, Évi.
1: Jó reggelt mindenkinek.
0: És Gyuri, szia.
2: Jó reggelt, szevasztok.
0: Anett,
3: jó reggelt,
0: szia.
3: Sziasztok.
0: Itt még a gyerekkorra visszatérve, hogy csehszlovák Monty System ragasztás nélküli modellek voltak a nagy vágyam, írja valaki. Akkor se pénzünk, se lehetőségünk nem volt venni. Most, hogy már van lehetőség és pénz is, gyűjtöm őket, mert úgy éreztem, hogy megengedhetem magamnak, van belőle 50, ezek közül 1988-as bontatlan csomagolásban is, üzeni Nándi. Tök jó, nem?
1: Igen.
0: Igen, ezeket az ember néha megveszi, amikor lát egy olyan, nem tudom, tárgyat, játékot, valami, ami egy gyerekkori vágya volt. Na jó, más gyerekkori vágyak, cirkusz. Nem tudom, hogy ti hogy vagytok a cirkusszal, ez csak egy gyerekkori emlék, vagy jártok-e, jártatok-e, szeretitek-e?
1: Én utoljára olyan 5-6 évvel ezelőtt voltam cirkuszban.
0: Voltál is, hogy? Igen, milyen, igen, milyen igen. Alkalommal?
1: Hát abból kifolyólag, hogy én nekem a tesómnak vannak gyerekei, és ők kicsik voltak, és akkor így elmentünk együtt ott a helyi cirkuszba.
0: Tehát ami, egy vándor cirkusz, ami ott volt a közelben, és akkor vettetek eget.
1: Aha. Igen, igen, igen.
2: Ó, ezek a vándor cirkuszok, imádtam. Az volt nekem a legnagyobb magic, amikor megláttam azt a nagy színes sátrat. Tudod, tényleg, mint hogyha a meséből jött volna.
0: Abszolút.
2: És ez a mai napig, hogy vagyok, ha valahol elmegyünk mellette, hogy utazás, vagy bármi, ugyanúgy megdobban a szívem, hogy úristen, és ugyanazt a mesevilágot látom benne.
0: Érdekes, van, aki gyűlöli. Valaki azt mondja, ez annyira gagyi, ez annyira rossz, ez ne hülyéskedjünk már. Én a gyerekkel hihetetlen mennyiszer jártam cirkuszba, tehát ahányszor meglátunk egy cirkuszplakátot, bárhol onnan menni kellett, én mentem is örömmel, én tényleg imádtam, és voltak jó minőségek, voltak gyengébb minőségűek. Nyilvánvalóan ez az anyagi helyzetüktől is függ, hogy milyen produkciót tudnak nyújtani, de az, hogy emberfeletti meló, az, hogy ők mindent elkövetnek azért, hogy szórakoztassanak, az előtt én emelem a kalapon.
2: Hogy ne, sokszor észreveszed, hogy annál vetted a jegyet ott benne a bódéban, aki éppen ott fenn már.
0: Ne vicceljed, akitől vettük a vattacukrot, az volt fönn a trapézon az a nő, és szaltózott, és aztán visszajött, és akkor árulta a villogós kínai LED lámpát.
1: És tényleg így van.
0: Tényleg így van, nem viccelek.
2: Nincs üres járat a melóban, nagyon durva.
0: Ott tudtam meg, hogy a patogató kukorica árus neve Carmen.
3: Igen, és nevük is van egyébként az összes cirkuszban lévő embernek. És
0: jó, hát nyilván nem Károly.
3: Nyilván, de én arra emlékszem, hogy ugye a vándor cirkuszok székutason is minden évben ősszel megérkeztek, és akkor mi izgatottan vártuk, amikor kirakták a plakátot, meg a cirkuszosoknak a gyerekei többször voltak ilyen egy-két napra az osztálytársaink, és akkor mindig hoztak jegyet.
0: De helyesek.
3: Igen, igen, és ez olyan jó volt, mert így megismerkedtünk velük, megmutatták, vagy meséltek a cirkuszi életről.
0: Most azért beszélünk a cirkuszról, csak hogy itt nézzük, hogy mi az, amit szerettünk benne. Mert ugye itt én foglaltam így össze, hogy gyakorlatilag a cirkusz az állatok, az artisták és a bohócok szent háromságából tevődik össze. Tehát ez a három, amit az ember elvár, nem?
1: Így van, és ez mindig meg is kapod.
0: Ez mindig meg is kapod. És azért téma most ez a téma, mert a környezetért felelős miniszter bejelentette, hogy 2027. január 1-e után Magyarországon megszünteti a vadállatok cirkuszi szerepeltetését. Ami ugye egy európai trend, tehát ez nem csak nálunk van így, és itt az érdekes, mert ugye ő a Nyíregyházi Állatpark korábbi igazgatója, és akkor itt lehet azon elgondolkodni, hogy ez az állatok védelmében történik?
2: Biztos vagyok benne, igen.
0: Hogy akkor az állatkert az oké, de a cirkusz nem oké?
2: Igen, hát azért van különbség a kettő között.
0: Van, nem mondom, hogy nincs.
2: Sok különbség, tehát én valahol látom benne a logikát. Abszolút.
1: Én azért látom benne, de azért annyira nem látom. Tehát, hogy azért, mert az oroszlánt egyik helyről visszük a másik helyen meg szegény ugyanott van egész évben.
0: És unatkozik, az oroszlán itt foglalkoztatva
1: tehát
0: van.
1: Én most hát épp egy jeges medvét követek a közösségi médiába, aki egy ilyen megállító ilyen bójával a fejére húzza, és azzal megy bele a vízbe, és ezen röhögök. De ő is rosszul van bent, és be van zárva egy vagy állatkertben.
0: Igen. Na jó, szóval ebből most nem tudok igazságot tenni, ez egy európai tendencia, de, és ami ugye elgondolkoztunk, hogy ez egy nagyon komoly érvágás lehet, hiszen ugye a cirkusz életnél, ugye mondtuk, nagyon kemény élet, és hát tényleg csak azok maradnak életben, akik tudnak valami újat nyújtani. És télen általában a vándor cirkuszoknak nincs is nagyon hát biznisz. Tavasztól őszig megy nagyjából ez a dolog. Szóval én nagyon kíváncsi vagyok, hogy hogyan pótolják. Érte, lehet állatok nélkül cirkusz csinálni, szerintetek?
1: Hát szerintem nagyon nehéz.
2: Nagyon nehéz, mert az önmagában már egy olyan vonzó faktor, főleg gyerekkorban, hogy tényleg csodát látsz, amikor egy ilyen idegen állatot látsz.
0: Most képzeljétek el, hogy most voltam, egyébként most vasárnap, nem, bocsánat, szombaton voltam a Cirque du Soleil előadásán Alicante-ban. És én így elvarázsolva nagyon rég voltam. Tehát én annyira fantasztikus volt, amit láttam, és amit így elemezte magam, az is egy sátor volt, nyilvánvalóan klimatizált, meg nem tudom mi, de nem az a lényeg, hanem amit én láttam, ugye ott nem voltak állatok, az az, hogy minden egyes artista mutatványt én láttam cirkuszokban, magyar cirkuszokban is. Tehát az, hogy most ugrik trapézról, megpördül, elkapja, nem kapja, ezeket mind láttam. Viszont olyan csomagolásban, olyan zenével, olyan díszlettel, olyan ruhákkal, olyan sztorikkal van elmesélve az egész, hogy én rég szórakoztam ilyen jól. Tehát ezzel csak azt akarom mondani, hogy lehet a cirkuszt tovább gondolni állatok nélkül.
2: Ez egy másfajta tematika, amiről beszélsz. Ez
0: igen,
2: más
0: de mondom, minden mutatvány ismerős volt. Tehát nem arról volt szó, hogy újat láttam mutatványban, hanem másképp volt becsomagolva.
1: Hát egy show keretén belül, nem? Tehát elképesztő egy olyan volt. Világot varázsolva oda.
0: Igen. Na jó, gyerekek, próbáljuk megfejteni itt a dolgokat, hogy milyen irányba tud tovább menni a cirkusz. Ezért van itt velünk a Magyar Nemzeti Cirkusz igazgatója, ifjabb Richter József. Szia Józsi, jó reggelt!
4: Jó reggelt, üdvözlöm a hallgatókat!
0: Na, itt most nyilván lehetett erről a tendenciáról hallani itt Európában, főleg, hogy a vadállatokat előbb-utóbb betiltják. Ti rettegtetek ettől a pillanattól, vagy jól felkészültetek rá?
4: Azt kell, hogy mondjam, hogy mi fel voltunk készülve erre a döntésre, tehát nem várt váratlanul minket. Megmondom őszintén, mi 4 évvel ezelőtt kivontuk a vadállatokat a Magyar Nemzeti Cirkusz porondjáról. Tehát ez azt jelenti, hogy az elefántok, zsiráfok, tigrisek, oroszlánok már 4 éve nem lépnek fel.
0: Te miért mondtátok ki amúgy?
4: Egyrészt azért, mert készültünk erre a döntésre, és nem szerettem volna megvárni azt, hogy egyik napról a másikra jön egy ilyen rendelet, és akkor mit kezdünk az állatokkal. Tehát egy picit próbáltam a előrelátó lenni, pont ennek kapcsán alapítottam meg Magyarországon a Richter Safari Parkot, ami egy 32 hektáros területen lévő park, és pont ennek a parknak ez a úgymond missziója, hogy a cirkuszi állatokat el tudtuk helyezni, egyrészt a saját állatainkat, másrészt most már más cirkuszokból, külföldi cirkuszokból is fogadtunk be állatokat, tehát itt körülbelül 500 állat éli mindennapjait, köztük korábbi cirkuszi elefántok, tigrisek, oroszlánok, zsiráfok, tehát rengeteg állatunk van, és én úgy gondolom, hogy ez egy win-win szituáció, hiszen az állatok nagyon jó körülmények között élhetik tovább az életüket, a látogatók ugyanúgy tudják látogatni az állatokat, és a cirkusz az pedig folytatódik tovább, de nagyon fontos kihangsúlyozni azt, hogy most januártól is, tehát ugye a vadállatokat tiltják a cirkuszban, de ez azt jelenti, hogy a kutyák, lovak, háziállatok, pupostevék ugyanúgy maradhatnak még.
0: Mi számít vadállatnak? A vadállatnak az számít, ami veszélyes az emberre, vagy ami egzotikus? Tehát nem értem, mert teve most akkor vadállat, vagy nem vadállat?
4: A teve nem vadállat, de például a zebra már vadállat. Tehát van egy nagyon komoly jogszabály a veszélyes állattartására, ebben benne vannak az állatkertek is, a cirkuszi menedzseriek is, és ebben meg van határozva, hogy például az elefánt, a tigris, az oroszlán, ezek vadállatok, de mondjuk a teve, láma, a kutya, a házi állat, azok nem vadállatnak minősülő állatok.
0: Oké, tehát akkor maradnak a nem vadállatok, tehát állat lesz, de nem ezek az állatok, mint amiket most felsoroltál. Itt én ugye említettem a Cirque du Soleil példáját, és itt a kérdés az, hogy egyébként az érdeklődést állatok nélkül mennyire lehet fenntartani, egyrészt, másrészt, hogy a cirkusz az el fog-e mozdulni valamilyen irányba szerinted, vagy marad minden a régiben?
4: Abszolút, tehát a cirkusz is folyamatosan változik, folyamatosan meg kell újulnunk azért, hogy a közönségnek az érdeklődését fent tudjuk tartani. Tehát egyrészt ugye, ahogy mondtad, a korábban, amikor kisebb vidéki városba vagy faluba megérkezett a cirkusz, ott volt egy elefánt, akkor az már maga egy olyan szenzáció volt, hogy a vendégek jöttek, hiszen nem is láttak ilyen állatokat akár közelebbről. Ahogy változik a világ, ugye, meg a trendek, ugye ez egész Európában így van, a cirkusznak is lépést kell tudnia tartani az internettel, a social médiával, tehát mindennel, és ahogy a Cirque du Soleil, de azért az egy teljesen más műfaj, tehát ők is ugyanabból dolgoznak, amiből mi, de egy teljesen más köntösben mesélik el, ugye ők egy történetet mesélnek el, mi alapvetően a tradicionális cirkuszt képviseljük, a számzsánerek, tehát az akróbata számok, meg mindent, tehát nem lehet újra feltalálni a spanyol viaszt, ők is ugyanazt csinálják, és mi is, csak más köntösbe öltöztetve, de abszolút fejlődik a cirkusz művészete, én úgy látom, hogy a minőségi cirkuszoknak van jövője, tehát Magyarországon ma is működik 5 vagy 6 utazó cirkusz, illetve Budapesten nyilván a fővárosi nagy cirkusz, és a jó cirkuszok túlélnek, és működik, és nagyon szép látogató számmal tudunk előadásokat tartani, úgyhogy én úgy gondolom, hogy a cirkusznak abszolút van jövője, de nyilván tartani kell a lépést, és olyan modern műsort kell bemutatni, ami olyan fénytechnikával, hangtechnikával vannak, és olyan produkciókat hozni, ami valóban egyedülálló.
1: Az előbb beszélgettünk arról, hogy ez az állatok védelméről szól, tehát, hogy a cirkusz van az állat, az gyakorlatilag nem odavaló, de az állatkertben már ott jól érzi magát, tehát hogy ez ebben segítsében megérteni, mert én amikor a cirkuszban ültem, én úgy éreztem, hogy az állatok imádják, hogy szerepelnek és ott vannak, mint az állatkertben bemegyek, szegények meg felalá sétálnak.
0: Ez egy állatvédelmi intézkedése?
1: Így van.
0: Vagy micsoda?
4: Igen, ugye én most pont az élének a közepén állok, hiszen üzemeltetek egy cirkuszt, a Nemzeti Cirkuszt, és mellett egy szafari parkot is, ugye, ami egy állatkertként működő intézmény. Hogy mondjam, korábban voltak olyan cirkuszok, vagy vannak is, ugyanúgy, mint bármelyik más szakmákban, akik jól csinálták a dolgokat, és voltak olyanok, akik nem. Tehát voltak olyan cirkuszok, akik nagyon jó körülményeket biztosítottak az állatok számára, és tényleg mindent megtettek azért, hogy az állatok legyenek az elsők, hatalmas kifutókat építettek, és nyilván az internet tele van olyan felvételekkel is, ahol esetleg nem bántak olyan jól az állatokkal. Ez nem azt jelenti, hogy mindegyik cirkusz mondjuk ugyanezt tette volna. Ez ugyanolyan, mint hogy vannak jó rádiók, és vannak kevésbé jó rádiók, hogyha már ezzel a példával élhetek. Úgyhogy hogy mondjam, és ugyanez vonatkozik az állatkertekre is, hogy rengeteg állatkert van a világon, és ott is különbséget lehet tenni állatkertek között. De alapvetően, hogyha az ember tényleg szívvel csinálja, akkor mindenhol jó körülményeket lehet biztosítani az állatok számára. Ez a döntés megszületett. Gajdos László úr egyébként egy igazi szakember, hiszen ő építette fel szinte semmiből a nyíregyházi állatkertet, úgyhogy ő azért hatalmas rálátása van az állatkertekre, illetve a cirkusz világára is. Úgyhogy igazából nem ért minket váratlanul ez a döntés, volt azért egyeztetés előtte. Erre fele megy a világ tovább.
0: Aha. Mi történik, te ugye neked előrelátóak voltatok, és létrehoztátok a Safari Parkot, de a többi cirkusz, akiknek meg kell válniuk a tigrisektől, oroszlánoktól, elefántoktól, azok mit csinálnak? Elajándékozzák? Eladják? Van egyáltalán ára még ezeknek az állatoknak?
4: Tehát mondjuk 10 évvel ezelőtt körülbelül 15-20 darab utazó cirkusz volt Magyarországon. Sok külföldi cirkusz is érkezett Magyarországra, akik itt turnéztak. Most a jelenleg körülbelül 5 vagy 6 turnézó cirkusz van Magyarországon. Tehát nagyon sok cirkusz lemorzsolódott, ami egyfajta, hogy mondjam, automatikus folyamat is, hiszen, ahogy mondtam, a jók életben maradnak. Korábban minden cirkusz tele volt állatokkal, és ez szép lassan kezdett átalakulni. Tehát akik nem tudnak már fellépni az állatokkal, vagy nem szeretnének, azok próbálják elhelyezni ezeket az állatokat, és pont ezért egy nagyon jó dolog, hogy ezt a Safari Parkot sikerült
0: létrehozni. Hát igen, de a többiek mit csinál? Most nem feltétlenül csak Magyarországon, hanem egy szlovák cirkusz, egy német cirkusz. Mit csinál a tigrisével, meg az elefántjával?
4: Minden országban még más jogszabályok vannak, tehát valahol még lehet, valahol már nem lehet, de alapvetően mindenki próbálja elhelyezni. érezni az állatát.
0: De ajándékban? Aki... Vagy tényleg ennek van értéke? Egy elefánt mennyibe kerül? Egy használt elefánt.
1: Tehát egy elefánt, aki ülfekszik.
0: Ülfekszik, megborotválja a gazdáját. Az mennyibe kerül?
4: Alapvetően az állatkertben nincs pénzmozgás az állatoknak. Aha. Hanem az állatkertek cserélnek egymás között, befogadnak, tehát pénzt nem tudunk állatokért adni, de például ideig mindig próbáltunk segíteni, és ezen túl is nyitva állnak a kapuink, hogyha bárkinek ilyen problémája van, megkeres minket, és próbálunk ebben segíteni. Nagyon sok külföldi cirkusznak az állatai is már itt vannak a Safari Parkban.
0: De Józsi, hogy néz ki a tervezés? Mert ugye mondtam, hogy télen nyilvánvalóan úgymond téli szünet van, hogy az aktuális műsoraitokat hogy rakjátok össze? Nálatok is olyan nagyon sokszor vannak külföldi vendégszereplők. Ez hogy kell elképzelni, hogy van valamilyen cirkuszi, nem tudom, Facebook csoport, és akkor szabad a mexikói késdobáló, és a perui, nem tudom, bohóc. Tehát, hogy, és akkor azokat tehát ez hogy történik ez a tervezés?
4: Egyébként nem jársz túl messze az igazságtól. Régebben ügynökök voltak, artista ügynökök, akik küldözgették a DVD-t, meg még a VHS kazettákat. Ugye most már tényleg vannak Facebook csoportok, illetve a jó cirkuszokhoz az artisták akarnak jönni dolgozni, és küldenek magukról linket, küldenek magukról biót, kiajálót, és akkor ezeket meg tudjuk nézni, illetve vannak cirkuszfesztiválok, amikre nyilván elmegyünk mi is, és ott lehet felfedezni a fiatal tehetségeket, vagy az új produkciókat. Ugye mindig keresünk valami olyat, amit még nem látott a közönség. Ez nagyon nehéz, de minden évben próbálunk megújulni, és egy új műsort bemutatni. Egyébként már körülbelül most is a jövő évi műsorunkra készülünk, és amit említettél, igen, márciusban indul a turné, november elején van vége nagyjából, és ez alatt az idő alatt kell megkeresni azt az összeget, amiből télen is fent tudjuk tartani az egész rendszert, tehát ez egy szezonális jellegű dolog.
0: A bohócoknál van-e fejlődés? Csak azért kérdezem, mert ugye az elmúlt 30 évben én mindig azt tapasztaltam, hogy bohóc előbb-utóbb kihív és megszégyenít. Tehát, hogy van-e új...
4: Egyébként te jártál nálunk.
0: Én többször jártam nálatok, igen.
4: És talán láthattad azt is, hogy most már a bohócok, ez is egy picit olyan, mint az állatszámok, hogy nem arról szól, hogy bejön a hatalmas piros órával, a nagy cipőjével, és akkor arról szól, ami régen, hanem most már inkább komikusokról van szó. Tehát az idei évi komikusunk, Stevie-nek hívják egyébként, aki ő Olaszországból tért vissza, és nincs is rajta smink. Egy ilyen nagyon fura hajszerkezete van, nincs kisminkelve, nincs piros óra, és mégis akkora sikere van az eladásunkon, hogy napról napra az egész műsorban...
0: De kihív és megszégyenít? Ez a koncepciója?
4: Nem. Van olyan produkciója is, ahol közösen fellép a vendégekkel.
0: Közösen fellép a vendégekkel.
1: Tehát kihív.
0: Tehát kihív és megszégyenít. A Mário és a varázsló. Igen.
4: és nyilván ők muzikálisak is, tehát hogy hangszeren is játszanak, és interaktívan a közönséggel közösen.
0: Józsi, nagyon szépen köszönöm, hogy elmondtad mindezt. Nagyon-nagyon sok sikert kívánunk nektek a továbbiakban is. Tényleg imádjuk a cirkuszt. Csak itt tovább, bármikor a közelben vagytok, én úgyis megyek, veszek jegyet, és megnézlek benneteket újra.
4: Nagyon szépen köszönöm, és reméljük, hogy ez működni fog így a jövőben is, úgyhogy várunk mindenkit szeretettel.
0: Köszönjük szépen, szia! Ifjabb Richter József, a Magyar Nemzeti Cirkusz igazgatója. Fantasztikus család, a Richter család.
1: Elképesztelem, tehát, hogy igen. Apáról fiúra.
0: Nagyon tisztelem őket.
1: Igen. És rengeteget dolgoznak egyébként. Miközben beszélgettünk, megnéztem ezt a Safari Parkot, és tényleg ott vannak az állatok, és
0: borotválják a gazdikat?
1: Nem, de leültették az elefánt, azért csak mondom.
2: Az a plusz, be tudsz fizetni egy borotválás az elefánthoz. Ez nem akármi.
0: Igen, mert az is a bohóc kív, és megszégyenít, de az elefánt az meg mindig meg nagy pamacsecsettel, meg behabozza, és megborotválja.
2: Tigris meg ott tartja neked a tüzes karikát, át tudsz rajta ugrani.
1: Igen, és ezt elvették az állatoktól. Tehát lehet, hogy az elefánt örült, mikor pamacsolt, nem?
0: Szerinted ki a fittebb tigris? A cirkuszi vagy az állatkerti?
1: Hát szerintem a cirkuszi.
0: Egyértelmű.
1: Hát azzal foglalkozó van.
0: Így van, meg reggel fel kell kelni, be kell menni, ezért bejön Győrbe.
2: Át kell ugrani. Ezen
1: az M1-esen.
0: Az M1-esen. Istenem, jaj, gyerekek, de jó az a cirkusz. Na jó, kérdezzük meg a hallgatókat, nem tudom, ti állattartók vagytok, ti például mutatványra tanítottátok már be az állataitokat?
3: De Málna tud egy-két mutatványt.
0: Na.
2: Lopni tök jól.
3: Meg le is tud ülni, tud pacsit adni, akkor lefekszik, akkor egy időben tudod két lábon járni, mint a cirkusz.
0: De parancsra mit tud? Vagy ezt...
3: Gyors pisi.
0: Tehát, hogyha azt mondod, gyors pisi, akkor ő elereszti a csövet?
3: Ő azt mondta, pisil, igen.
0: Igen? Hát ez is Málna az lány, vagy fiú, nem tudom.
3: Málna lány, hát kis lány.
2: Olyan, mint a párbajokban, vagy a western filmekben a párbaj, tudod, gyors
0: pisi. Nem tudtam, hogy melyik gyümölcs milyen nemű. De a papaja az mi?
3: Szerintem az kisfiú. Biztos vagyok benne. De a Málna...
0: A Málna lány, oké, gyors pisi. Te kutyád, marcipán?
1: Engem, nekem ül, fekszik, meg pörögni tud.
0: Tehát tud parancsra pörögni?
1: Hát persze, azért mutatom nekem virslit előtte. Tehát parancsra virslivel.
0: Igen, hát parancsra virslivel pörögni, oké. Okay. Jó, kérdezzük meg a hallgatóinkat, hogy milyen mutatványra idomítottad be az állatodat, és hogy milyen módszere, most ne elsősorban a kutyások, mert ezeket látjuk, ezeket tudják, hanem lehetnek a papagájosok, a hörcsögösök, a nyuszisok, a mit tudom én, kígyósok, a fele tudja.
2: A macskát be lehet-e bármire tanítani?
0: Igen,
2: de
0: igen.
2: Valakinek sikerült, izgi.
0: Szóval, hogy mire sikerült betanítanod, milyen mutatványra az állatodat, ezt írd le, légy szíves, 0620-22-22-122.
5: Ez a Bocskor a Retro Rádióban. Rádióban. Műsorajánló. Itt a nyár egyik legjobban várt hete a Retro Rádióban. Elindult a Retro Konvoj. Retro Konvoj. Vágó Piros és Dénes Tamás újra körbeöleli az országot, és keresi a leggyorsabb Retro Rádió hallgatókat.
6: Minden nap egy ajándékokkal teli retro rádiós dobozt rejtünk el az ország valamelyik Praktiker áruházában.
7: Legyen öné a minimum 100 000 forint értékű napi fényeremény.
8: This is summer.
9: A részletekért hallgassa minden nap a retro rádiót, figyelje a Konvoj útvonalat, és vigye haza az értékes Black & Decker nyereményeket a Praktiker jó voltából. Az országjáráshoz az autókat a Kia JP Autó biztosítja.
5: Figyelem! Elindult a Retro Konvoj! Tartson ön is a Retro Rádióval! Gyűjtse velünk az emlékezetes pillanatokat! Minden idők legnagyobb slágerei! Retro Rádió!
9: Műsorajánlót hallottak! A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
10: Rita, mi van veled? Folyton ásítozol.
11: Persze, mert ebben a melegben alig alszom, feszült és fáradt vagyok.
10: Neked Sedacur Forte kell.
11: Sedacur Forte?
10: Igen, a Sedacur Forte 3 gyógynövény kivonatát tartalmazza. Nappal oldja a feszültséget, de a koncentrációt nem befolyásolja. Este pedig segíti az alvást.
12: Sedacur Forte. Nappal nyugtat, éjszaka altat. Patikában kapható gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelő orvosát gyógyszerészét.
13: Elnézést, ez mindig ilyen kedvező áron volt?
14: Igen.
13: És ez?
14: Igen.
15: A DM-nél tényleg mindig megéri vásárolni, hiszen nálunk garantáltan tartós áron szerezheti be kedvenceit. Válaszza a Balea 4,8 g-os ajakápolót cseresznye és sárkánygyümölcs illattal mindössze 399 forintért. Többet kapok a pénzemért. DM, mindig megéri.
16: Az elhízás betegség, aminek súlyos következményei lehetnek az egészségedre. Lefogysz, visszahízol. Ne hibáztasd magad. Az elhízás betegség. A tested biológiailag is ellenállhat a fogyásnak. Látogass el az elhízásbetegség.hu weboldalra, és tudj meg többet a fogyás nehezítő tényezőkről. Vedd a saját kezedbe az irányítást, fordulj orvosodhoz vagy egészségügyi szakemberhez. Készült a Lilly Hungária Kft. Támogatásával.
17: Változókori hőhullámok, alvás problémák, feszültség, szorongás. Ismerős? Nem vagy egyedül. A Remifemin a kezdetektől támogat a menopauzához vezető úton.
18: A Remifemin 25 éve a magyar nők biztostársa. Változókor könnyedén. Remifemin plus fém tabletta. Patikában kapható növényi gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a betegtájékoztatót, majd kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
8: Szia! Ez most lehet, hogy furcsa lesz, de én te vagyok, a jövőből. Csak azt akartam mondani, hogy köszi, hogy már nyáron lefoglaltad az őszi szállásunkat a Hungest Hotelsbe, mert így 25% kedvezményt kaptunk, ráadásul előrefizetés nélkül. Szóval légyszi, ne felejts el még ma foglalni a hungesthotels.hu-n.
14: Megérkeztek az IKEA újdonságai. Új termékeinkkel még kényelmesebbé teheted az otthonodat. Ki tudja, talán éppen egy új ágynemű hiányzik ahhoz, hogy még szebben induljon a napod. Fedezd fel több mint 700 új termékünket, és látogass el valamelyik IKEA áruházba. Még ma!
19: Van egy visszatérő álmom. Minden teleautóval. Apám odáig van. Én meg a kis Zolika derekkoncerten pogózok.
20: Erre felírok valamit. Grandevue családi nap szeptember 6-a Városháza Park. Ingyenes koncertek, 60 kiállított autó. Részletek a grandevue2026.hu-n.
21: A reklám után.
22: Hírek a Retro Rádióban.
23: Változik a köznevelési törvény, elsüllyedt osztrák magyar gőzhajóroncsára bukkantak Szerbiában. Esni nem fog a napokban sem. Köszöntöm Önöket, Héja Anett vagyok. Szeptembertől áfamentesek lesznek a vényköteles gyógyszerek. A parlament egyhangú döntéssel fogadta el a törvénymódosítást. A rendelkezés értelmében a szintén vényköteles orvosi radioaktív izotópok és az egészségügyi oxigén is áfamentes lesz. Megszavazta az országgyűlés a köznevelési törvény módosítását is. Ez egyebek mellett visszaállítja a pedagógusok sztrájkjogát, a tantestületeknek pedig nagyobb beleszólásuk lesz az igazgatók kinevezésébe. A rendelkezés szerint egyébként az iskolaigazgatók nagyobb önállóságot kapnak. 57 ezer ember kapott még haladékot az év végéig a régi típusú személyigazolványok cseréjére. Ennyi embernél van még hivatalosan már lejárt dokumentum. Augusztus 3-ától az uniós szabályok miatt már nem lennének érvényesek a régi típusú személyik, ám egy parlamenti döntés adott némi könnyítést. Év végéig több ügyet még el lehet intézni a régi papírokkal, így például a nyugdíjügyek intézésére, egészségügyi szolgáltatáshoz, utazási kedvezmény érvényesítésére és anyakönyvi eljárásokhoz továbbra is használhatók. A júniusi első felhívás óta több mint 100 000-en cserélték le a régi igazolványukat. Évente egy-két alkalommal fesztiválozik a magyarok fele, derült ki egy friss online kutatásból. A Csodás Magyarország felmérése szerint a válaszadók kétharmada több órát is utazik belföldön egy jó programért. A könnyű zenei fesztiválok a legnépszerűbbek, a megkérdezettek ötöde ezeket tette első helyre. A gasztrofesztiválokat a válaszadók 15%-a részesíti előnyben. Több mint 100 éves hajóroncsa került elő a Szávából, Szerbiában. A gőzhajó maradványai a II. Világháború óta fekszenek a folyóban. Az oldalkerekes dunai hajót egyébként az Óbudai hajógyárban készítették még 1913-ban, és az osztrák-magyar monarchia császári és királyi flottájában teljesített szolgálatot. Később jugoszláv fennhatóság alá tartozott. A II. Világháborúban német kézre került és elsüllyedt. Fedélzetén még ma is lehet lőszerek, ezért veszélyes a megközelítése. Napos, de hőségmentes időt tartogat a mai nap. Felhők szinte nem is lesznek az égen, így csapadék sem várható. Az enyhe szél mellett 30 fok körül alakul a hőmérséklet. Holnap is a napsütésé lesz a főszerep, de egyes tájaink fölött vékony fátyol felhők is megjelenhetnek az égen. Csapadék továbbra sem valószínű. Jó hír viszont, hogy 30 foknál csütörtökön sem lesz több. Az előrejelzések szerint hasonló időt tartogat a péntek és a szombat is.
22: Retro Rádió közlekedési hírek.
23: Két autó ütközött össze a 3-as főúton a nagyrédei elágazásnál, ezért a 77-es kilométernél Hort irányába sávzárás van. A 67-es főúton egy autó szalakorlátnak hajtott még a reggeli órákban. A 67-es kilométernél a Kaposvár felé vezető oldalon csak egy sáv járható. Erősödik a reggeli forgalom a Budapest felé vezető főútvonalakon, így például az M3-as autópálya fővárosi szakaszán, illetve az 51-es főúton Dunaharaszti elkerülő részén is. Adta hírül az Útinform. Vezessenek körültekintően.
24: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
22: A hírek után élőben ez Magyarország leghallgatott

0: Ez Magyarország leghallgatottabb reggeli sója, a Bocskor. Bocskor Gáborral és Risto Vévivel itt a Retro Rádióban. Ez a Bocskor!
1: 3:48 van, és nagyon sok állat, hát nem is tudom, idomítás sztori van itt nálunk. Gabi bátyám, a kerítésen kívül mindig jobb a kaja. Ezt te mondtad annó, ez az igaz a cirkuszban is, kérdezi a Csibés. Kerítésen kívül mindig jobb a kaja, azt mondtam. Biztos mondtam ilyet simán. Sziasztok, bohóc kihív és megszégyeni, de jól mondod, ezért próbálok ilyenkor észrevétlen lenni. Rozik a kiskutyám könyörög, ha akar valamit. Kiskora óta magától tudja ezt, pedig sose tanítottuk neki. Halálja, amikor a haveroktól kunyizza a nasit, vagy a simit. Máté, ezt minden kutya tudja.
2: De ő csak egyet találkozott.
1: Igen. Aztán nimfa papagájunk van otthon a konyhában. Ha kopogok neki az asztalon, vagy a sütő oldalán, akkor ő visszakopog a kalitkája rácsán. Ha fütyülök neki, akkor a fejét forgatja. Naponta játszunk vele ilyet. Sziasztok! Kislányaim cicájukat ugyanúgy betanították ülni és pacsit adni, mint egy kutyát. Nagyon aranyos. Jutalomfalattal természetesen üzeni Zsuzsi. Sziasztok! Édesapámnak volt annó egy hullámos papagája, Gyurinak nevezte el. Nagyon sokat beszélt hozzá. Tudatosan mondogatta a saját nevét, Lajos. Egy idő után, amikor hazament édesapám, Gyuri a papagáj köszöntötte. Szia, Lajos!
3: De jó!
2: De jó!
1: Nekünk nyuszink van. Ha mutatok neki egy darab tápot, vagy kis szeret banánt, az a kedvence, és mondom, hogy körbe, akkor körbefut engem. Utána kapja meg a juti falatot. Na, ez addig fajult, hogy minden finomságot elkezdett így kérni, tehát ő körbefutja. Hari, a boxerünk megkocogtatta a mancsával a terasz ajtót, ha be akart jönni. Miután elhagyott minket, szinte frászt kaptunk, mikor zajt hallottunk a terasz ajtótól, a cicánk eltanulta, és ő is kocogtatott, ha be akart jönni, Vera.
2: Képzeljétek, ezt az enyém is tudja. Úgy jön be a teraszon, csak ez nem tanított, ez így van, hogy kopog, tehát így ráteszi a mancsát, így hallom, hogy jön, leül az ajtó el, és kimegyek, mint egy, hát egy ilyen szolgáló, kinyitom, bejön, és visszacsukom az ajtót.
1: A mi kutyánk egy kis yorki volt, kiválóan focizott, és passzolt, és fejelt.
2: De jó.
1: Ezen felül pörgött a földön, nagyon érdekes, mert látta a gyerekektől, és magától megtanult. Fejelt a kutya?
3: Hát a rádukkal a labdával. Fejére, biztos.
1: Egy yorkira? Te láttam egy FIFA labdát egy yorkin? Az megöli.
3: Egy nagyon durva találkozás.
2: Egy fejelés volt.
1: Igen. Szibériai cicám van, megtanult pacsit adni, ül, WC-tartályt lehúzza, ha mondom, hopika, ugrik fel a székre, vagy ahová mondom. Cicre nem hallgat, úgy jön oda, ha mondom, gyere. Amúgy egy totál beszélgetős macsek, ha nem figyelek, megbök, hé, figyelj már, pusz nektek, Marianna Ambergből. Ez, és a Vogának nem akartuk elinni, én nem akartam elinni neki régen, hogy az ő cicája WC-re ment, és lehúzta a WC-t. És látod, itt a másik.
3: Nagyon, ez elképesztő.
1: Benzinkút melletti szervízben volt egy német juhászkutyánk. Meg volt 100 darab hátsó pöcsvédő gumi ladára. Megtanítottuk, hogy tépje le a gumit az autókról. Mi meg felhívtuk a gazda figyelmét, hogy hiányzik, és nálunk vehet. Aztán azt a kutya is azt is megcsinálta, hogy a benzinkúton pénzt lopott a vásárló kezéből. Akkor került az EB karanténba, Darusati.
3: Neveltetek egy kis gengsztert.
1: Igen. Jó, itt van velünk Ákos is. Szia Ákos, jó reggelt!
4: Jó reggelt kívánok, sziasztok!
1: Szia Ákos, kutyáról van szó, igen, te is leírtad, hogy tudod kutya, de hogy a te lányod valamilyen mutatvánnyal dolgozik a kutyával, nem?
4: Hát ez úgy alakult, ugye a lányom most már igazából lassan 21 éves, és ő 15 éves korában egyszer csak azt mondta, hogy ő dogdancingre fogja tanítani a kutyát.
1: Dogdancing, tehát kutyatáncolás, ez egy műfaj? Tehát ez létezik?
4: Igen, ez egy műfaj, és versenysportnak számít, több kategóriában lehet ebben nevezni. És 15 éves korában azt hozzá kell tenni, hogy Vértesbográron Fejér megyében lakunk, és ugye hát ott a környéken azért nincs ilyen dogdancing, és ő 15 éves azt mondta, hogy jó, akkor ő most elmegy Budapestre, és ott van egy dogdancing iskola, és ő ebben az iskolában viszi a kutyusát, a kutyus az akkor ilyen másfél éves volt talán, és ő pedig 15, és az mint szülő nagy szemekkel így néztem, hogy jó, oké, de hát kislányom azért itt tömegközlekedéssel kell, metróval kell utazni, stb. Úgyhogy azért az első útjára el is kísértem, ragódtam. És akkor innen indult a történet.
1: És ez hogy kell elképzelni? Tehát, hogy mit tudom én, az Évivel táncolnék, akkor tudom, hogy hol fogom meg. Mit tudom én, bedöntöm.
2: Hát ezt én is tudom.
1: Bedöntöm.
4: Igen,
1: vagy
4: az érzékeny pontjaira, igaz?
1: Beugrik a nyakamba, vagy nem tudom. Tehát, hogy...
2: bajba lesz-e?
4: Igen.
1: És tudom, hogy hol halok meg.
4: Igen.
1: Ez hogy?
4: Vigyázni kell, hogy ne lépj rá a farkára, mert lehet, hogy kellemetlen lesz utána.
1: Ez az Évinek mond.
4: Úgyhogy vannak ilyen malőrök. De
2: aggódni igen, fogok.
4: És ezek szépen alapokból épül fel gyakorlatilag. Először kisebb mozgásokra tanítják meg őket, és utána ezeket a testre ugrálás például. Tehát így felugrik a hátadra, felugrik a mellkasodra, és így leugrik róla.
1: És ez zenére? Tehát a kutya egyébként a zenét figyelembe veszi, vagy ő csak a
4: Ő csak a
1: idomár mozdulatait is.
4: Igen, a vezénylet és a mozdulatokat. Egy idő után ugye ez jutifalattokkal kezdődik, ez az alap, ez a belépőszint, és utána ezeket a jutalomfalatokat szép lassan el lehet hagyni, és már csak kézmozdulatokra működik a kutya, és ugye a koreográfiát azt a

0: Igen, és meg tudnád tanítani a többieket is.
1: Na, minden. Dog dancing van a Szurony hát utcában, hogy hol laksz.
0: Túros patak, Szurony utca 8.
2: Egyre jobb.
1: Dog dancing. Lefessünk neked táblát?
2: Igen, kérlek. Pillanatok és fellépés mikor van? Délután 3-kor? Nem, nem tudok, a kutya nem alkalmas rá.
1: Hát nem, a tiéd nem, de a többiek.
0: Te csak oktatod.
2: Te látod, el tudod képzelni.
1: Aznak ilyen megvadult komondorokat dog dancing-en. Szurony utca 8-ba.
2: Nincs ilyen, nem jó. Nem jó. Nem. Egy puli. Pulival nem tudsz elindulni.
1: Ja, jó.
2: Ilyen speciális kutyák különben.
1: Hungary masinozzunk, jó? Van egy dalszövegünk, megint egy picit megtekerve. Hívjatok föl, hogyha úgy érzitek, hogy ez menni fog. 0-20-22-22-122.
3: Ne csak hallgass. Ne csak hallgass. Nézd is a bocska.

0: a Bocskor a Retro Rádióban. Indul! Indul! Indul a Hungary Machine.
1: És 8 óra lesz 4 perc múlva. Az én kutyám szökős. Addig üti a kapun a kilincset, amíg ki nem nyílik. A kapuhoz egy bizonyos T-akadálymentesítőt tettünk. Ha jön valaki és nem ismeri, akkor ezt a kutya tudja, és abban a percben elszökik. Már felszólított önkormányzat, hogy megbüntet, ha még egyszer meglátja az utcán. Ő azonban bármit teszek, kiszökik. Hát akkor nem, tehát azért azt meg lehet oldani, hogy ne szökjön ki a kutya.
2: Igen.
1: Akarat kérdése. Jó, itt van a vonalban velünk a Marian. Marian, szia, jó reggelt!
3: Sziasztok, jó reggelt!
1: Jó reggelt, mi volt a bajod a Gyurival?
3: Gyurival, mi? Semmi bajom.
1: Hát az előbb hallom, hogy visszahívott, meg nem tudom, mi történt itt.
3: Hát az volt, hogy vezettem, ki voltam hangosítva, és hát így nem tudtuk.
1: Ja, értem, és most félreálltál, vagy mit csináltál?

0: Most félreálltam, igen.
1: Aha, jól van. Hova mész?
0: Hát dolgozni.
1: Ja, oké, nem tudom, hát nyaralni.
2: Vásárolni reggelit.
1: Kutyát venni.
2: Igen.
0: Ja, hát
1: fodrászhoz.
0: Nem. Van egy nimfa papagájom nekem is, aki mondja a saját nevét, Frodónak hívják. És hát...
1: Frodo! De jó. Na jó, kezdjük el, nézem itt a dalt, ez lesz a szöveget. Figyelj!
0: Figyelj!
3: Légy önmagad és mulass jól. Ha hosszú vizeken hajózok, pár kikötő még elérhető, de visszajössz, bármi történjen is.
0: Hűha.
1: Na még egyszer.
3: Légy önmagad és mulass jól. Ha hosszú vizeken hajózok, pár kikötő még elérhető, de visszajössz, bármi történjen is.
1: Hosszú vizeken, kikötő, légy.
2: Úgy önmagad.
1: Igen, ez azért nagyon jellegzetes.
0: Hát igen, és az a baj, hogy ismerős is, de sajnos biztos, hogy nem fogom tudni.
1: Nem, már ez egy lassú dal. Ez egy lassú dal, egy nagyon-nagyon legendás, hál' Istennek ma is aktív magyar énekestől.
0: Elhajózom hosszú vizeken, valami ilyesmi a dallam, vagy a szöveg.
1: Elhajózol hosszú vizeken, igen.
0: Sajnos nem fog menni.
1: Pedig ez az egyik legkönnyebb volt.
2: Igen.
1: Igen, nem baj. Marian Dága, hát...
0: Majd a holnapi.
1: Így van, a holnapi megfejti. Köszönjük szépen, jó utat neked.
0: Én is köszönöm, viszont sziasztok.
1: Szia, szia, szia. Na. 53-as úton Soltvadkert Sejmesen fehér stuttgarti kisbuszból trafiznak. Mi van? Egy kisbuszból?
2: Hát ezek szerint...
1: Stuttgarti, akkor gondolom, ez egy merci busz lehet, de hát ez mi? Megint egy rendőrfőnök berakta saját hétvégi autóját. Mi a szar? Mi ez?
4: Váratlan. Váratlan, ez biztos.
1: Én ezt sosem érdem. Ha én rendőrkapitán lennék, na, valahol egy ilyen kis pöcs helyen, és lenne egy rendőrkapitánságom, és ott van egy trafipax készülék. Szerinted elővenném valaha?
2: Nem.
1: Hát biztos, hogy nem.
4: Hát a kötelező mi? Elővennéd.
1: Ki kötelez?
4: Egyébként a legjobb trükk egy ilyen autóból mérni.
1: De mit kötelező, Gyuri? Hát azt mondom, hogy nem volt nálunk gyorshajtás. Nálunk az állampolgárok azok szabálykövetőek. Kész, ennyi.
4: Hát a rendőr szabálykövető, a legnagyobb szabálykövető. Azt mondják neki, hogy trafizzanak, a trafizik, érted? Nem játsza ki.
1: De Gyuri, most menjek ki a napra, állja ki, nincs is izé, rendesen a rendőrautóm, nem tudom mi van vele, de azt úgy is látják, meg ismerik.
4: Jó, hogy nem csak lettél rendőr.
1: Akkor legyek a saját autómmal, menjek és trafizzak.
4: Jó, hogy nem lettél rendőr. Hát
1: de Gyuri, ezt most komolyan csináljam? Saját autómmal menjek ki trafizni az én sejmes embereimet?
4: Rendőrautóddal menjek ki.
1: De akkor meglátják, hát ismernek, hát látják, hogy kék fehér.
4: De akkor adok neked álcázós autót.
1: De ez tilos.
4: Tilos? Komolyan?
1: Nem tudom, hogy tilos-e, de hogy nem szabad.
4: Nem. Egy sejmes színű Mercedes-t adok.
1: Nem, sejmes ez a hely, ahol ez történik.
4: És a színe sejmes.
1: De miért nem lehet nyugton maradni, csak azért, mert van egy trafipaxa?
4: Nem tudom, ezért munkára készteti őket.
2: Lehet, hogy megmondták neki. Tehát, hogy ő lehet, hogy nem akart kimenni.
1: De akkor mondja azt, hogy nem volt. Kim voltam, nem volt gyorshajtó. Idén sem.
4: Kamu, az kamu. Soha nem sikerült még egy gyorshajtót csak fognod a településen.
1: Nem.
4: Igen. Van ilyen.
2: De lehet, hogy szükség van rá, mert gyorsan mennek.
1: Na jó, nekem erről teljesen más a véleményem. Tehát ez,
2: nekem nem azzal van a bajom, nekem azzal van a bajom, hogy elbújnak. Nekem azzal hát van a bajom. Nekem pontosan. Azzal, hogyha kiteszed és látom, akkor lelassítok.
1: Tehát Spanyolországban tudod, hogy mekkora táblával jelzik előre, hogy egy trafipax van felszerelve? Te akkora, mint egy fél teniszpálya.
2: Tudom, a olaszoknál
1: az van kirakva. Na, és olaszoknál is.
2: Igen, és még azt is kiírják.
1: Nála meg a rendőr elbújik a saját Mercedes buszába, mert a unokáját kéne, hogy vigyen nyaralni.
2: Jó, más világ vagyunk, látod?
4: Nagyon. Más az indítatás.
2: Igen, máshova megy.
1: Jó, jövünk vissza, tegnap is sziget volt a téma, ma azért sziget a téma, mert találtunk, képzeljétek el, egy párt, Anitát és Matyit, akik a Sziget Fesztiválra járnak rendszeresen, olyan rendszeresen, hogy amióta létezik a fesztivál, mindegyiken kint voltak 33 éve.
4: De ők nyaralni sem mennek, tehát nekik ez a nyári nyaralás 33 éve, és ez a legfontosabb a nyáron. Elképesztő.
1: Nekik nagyobb az összehasonlítási képességük, mint Gerendai Károlynak. Mert ő egy csomóban már nem volt benne.
2: Lehet, nem minden nap megy ki a karcsi.
4: Több szigeten voltak, mint a gerendai.
1: Több szigeten voltak, mint a gerendai. Igen. Szóval, és nekik ez valahogy a mániájuk, de tényleg nincs az a családi esemény, nincs az a nyaralási vágy, semmi, ami eltéríthetné őket attól, hogy ők kimenjenek a szigetre, amikor a Szigetfesztivál van, 33 év alatt. A legnagyobb összehasonlítási alapjuk van, és szerintem rengeteg élményük. Nagyon kíváncsi vagyok egyébként, milyenek voltak a fiatalok régen a maiakhoz képest. Melyik volt a legeslegjobb fesztivál, amikor az a fellépő volt ott, és minden annyira összejött. Miben változott jó vagy rossz irányba a Sziget?
4: Mi az a varázs, amit még mindig megkapnak az elsőhöz képest? Elképesztő.
1: Mi volt drágább? Akkor a heti egy 1800 forintért terhelte meg őket jobban, vagy most a 160 ezres?
4: Jó. Aha.
1: Hívjuk Anitát és Matyit, akik 33 éve egyfolytában kint vannak a Szigeten.
5: Ez a Bocskor a Retro Rádióban. Retro Rádióban. Műsorajánló. A Retro Rádió és Demjén Ferenc közös története idén-nyáron tovább.

0: Kiss szuperkoncert augusztus 23-án Siófokon, a Plázson.
1: A részvétel ingyenes, de regisztrációhoz kötött. Részletek a retroradio.

0: szuperkoncertjének támogatója a Hungest Hotels.
1: Az ország leghallgatottabb rádiója idén is elhozza hallgatóinak a nyár legnagyobb ingyenes zenei élményét. Ezúttal Siófokra, a plázsra. Minden idők legnagyobb slágerei. Retro Rádió.
0: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Egy adag mosás kevesebb, mint 58 forintért? Igen, minden 68 mosásos Kokolino mosógél 3890 forint. Nálunk csak ennyi. Ecofamily. Drogéria. Élelmiszer.
3: Különös dolog az idő. Van, amit magával visz, van, amit átír. És van, amit még jobbá tesz. Azokat a dolgokat, amik tényleg jók. Nissan. Nissan modellek már 8.290.000 forinttól. További részletek a nissaneve.hu-n és a Nissan márka kereskedésekben.
4: A patikából jövök, az új Cicatridina plusz hüvelykópot vettem hüvelyszárasságra. Ti ismeritek?
5: Igen, és a dupla hialuronsav tartalom miatt valóban gyorsan és intenzíven hidratál. Meg vagyok elégedve a hatásával.
6: A Cicatridina plusz nekem is jelentősen enyhítette a kellemetlen, feszülő, égő érzést ott lent.
5: Cicatridina és Cicatridina plusz hüvelykópok. Patikában kapható gyógyászati segédeszközök hüvelyszárasság kezelésére.
7: A kockázatokról olvass el a használati útmutatót, vagy kérdezz a megkezelő orvosát.
8: Augusztusi romantika a naplementében. Akció minden mennyiségben. Potemix. A lenyugvó napnak is van ereje. Étrendkiegészítő férfiaknak. Potemix.hu.
9: Van egy visszatérő álmom. Minden teleautóval. Apám odáig van. Én meg a kis Zolika derekkoncerten pogózok.
10: Erre felírok valamit. Grandevú Csarádi nap szeptember 6-a Városháza Park. Ingyenes koncertek, 60 kiállított autó. Részletek a grandevú2026.hu-n.
11: Carglass javít, Carglass cserél.
12: Gergő, 32 éves Carglass autóüveg szerelő.
13: Nyáron a klíma nagy ellenség a szélvédőknek. Előbb ügyfelem a melegben, a kőfelverődéses autójában feltekerte a klímát, és pak! A szélvédő keresztbe repett. Bosszantó, ugye? De mi hamar kicseréltük a szélvédőjét, és a vezetéstechnikai támogatórendszerét is újra kalibráltuk. Kaszkóval a javításunk legtöbbször ingyenes.
12: Foglaljon most időpontot a carglass.hu-n.
11: Carglass javít, Carglass cserél.
14: Szerintem tegyük ide a napozó ágyat.
15: Ne próbáld ki otthon. Próbáld ki a nyaraláson. Foglalj most a szállás.hu-n akár 10-20% VIP kedvezménnyel.
14: Szívem, foglaltam két helyet a medencénél.
15: Szállás.hu.
14: Úgy is tett.
16: Szenzációs ajánlatok várnak a Grillék kondicionálók kínálatában. Szerezd meg az akár 23% kedvezményt augusztus 31-éig hazánk és a világ első számú klímamárkájától. Grillék kondicionáló. Az otthon nyugalma. Akár 10 év garanciával.
0: A reklám után...
1: Hírek a Retro Rádióban.
17: Több száz kilométernyi országos út újul meg idén, részleges napfogyatkozást láthatunk este. Száraz napok várnak ránk. Köszöntöm Önöket, Héja Anett vagyok. Idén 210 helyszínen összesen 570 kilométernyi országos fő- és mellékút újul meg. Erre csaknem 149 milliárd forintot fordítanak, közölte a közlekedési és beruházási miniszter. Vitézi Dávid közösségi oldalán jelezte, a legtöbb beruházás néhány kilométeres útszakaszt érint. A legtöbb helyen nem csak aszfaltoznak, hanem a pályaszerkezetet is megerősítik. A tárcavezető hangsúlyozta, idén nincs olyan megye, ahol ne dolgoznának közúti beruházáson. Nagyon várják a víradókat az augusztus 20-ai hosszú hétvége előtt. Az ünnepet megelőző rövid munkahét befolyásolja a víradások számát, pedig vérkészítményekre ugyanúgy szükség lesz, mint máskor. Az ellátásra fel kell készülni. Az Országos Vérellátó Szolgálat és a Magyar Vöröskereszt ezért azt kéri, hogy aki vért adna, azt a hosszú hétvége előtt, vagy egyből utána tegye. A pontos helyszíneket megtalálják a két szervezet weboldalain. Ma este részleges napfogyatkozás látható Magyarországról, a jelenség 19 óra 20 perckor kezdődik, a maximuma 19 óra 50 perc és 20 óra között várható, a napnyugtával ér véget. A megfigyeléshez olyan helyszínt érdemes keresni, ahonnan jól látható a nyugati horizont. A napfogyatkozást csak megfelelő eszközzel kövessük, szabad szemmel kísérni, veszélyes, figyelmeztetett Nagyváradi László csillagász.
18: Úgy képzeljük el, mintha egy lámpával megvilágítanánk a földet, ami golyó, és elétennénk egy picike golyót, és akkor az ő árnyéka suhan végig. A teljes fogyatkozás hasonló, mint nálunk volt 1999-ben, ami átlóba a Szombathelytől Szegedig végig söpört. Most 50-51%-os lesz hazánk területén, és napnyugta idején. Nagyon-nagyon kell vigyázni, iszonyatosan károsíthatja a szemet, nem lesz teljes fedés, végig a napfénye is vakítja a szemlélőt. Napszemüveg az rossz ötlet, hiába a legjobb szemüveg. Vannak a napfogyatkozás néző speciális szemüvegek, ezeknek a szűrői alkalmas erre.
17: Az előrejelzések szerint fellélegezhetünk, a következő napokban elkerül bennünket a nagy hőség, de hogy konkrétan mire készülhetünk, az most kiderül. Napos, de hőségmentes időt tartogat a mai nap. Felhők szinte nem is lesznek az égen, így csapadék sem várható. Az enyhe szél mellett 30 fok körül alakul a hőmérséklet. Holnap is a napsütésé lesz a főszerep, de egyes tájaink fölött vékony fátyol felhők is megjelenhetnek az égen. Csapadék továbbra sem valószínű. Jó hír viszont, hogy 30 foknál csütörtökön sem lesz több. Az előrejelzések szerint hasonló időt tartogat a péntek és a szombat is.
8: Retro Rádió közlekedési hírek.
17: Az Útinform-tól tudjuk, hogy erősödik a forgalom a Budapest környéki utakon. Már most telítettek a sávok az M0-ás autóút keleti szektorán, az M1-es autópálya irányába Ecser és Becsés térségében, valamint az M1-es autópályán a kiépített terelésben Herceghalom és Biatorbágy között, illetve az M3-as autópálya bevezető szakaszán az M0-ás autóúti csomóponttól befelé. Nem jobb a helyzet az 1-es főúton Biatorbágy térségében, a 10-es főúton az Ürömi körforgalomtól, a 11-es főúton Leányfalu és Budakalász között, illetve az 51-es főúton Taksuny és Dunaharaszti térségében sem. Vezessenek körültekintően.
19: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: A hírek után élőben ez Magyarország leghallgatott

0: 8 óra 14 perc van, jó reggelt újra. Jó reggelt, szevasztok, hello Évi.
1: Jó reggelt mindenkinek.
0: Szia Gyuri.
2: Jó reggelt, szevasztok.
0: Anett, jó reggelt neked is.
3: Sziasztok.
0: Na hát itt erre a Trafipax jelentése, amit itt beolvastunk egy SMS-ből, rengetegen írtak, hogy hát hát mindenhol. Szolnok környékén is egy fehér sprinterből mérnek, Laca. Bács-Kiskun megyében több kis buszból trafiznak, Mercedes Sprinter, Volkswagen Transporter. Jó pár éve M7-esen lószállító autóból trafiztak. Nem akartam elhinni, Matkóba. De... Mezőköves környékén is trafiznak terepes, körablakos sprinterből, a kis oldalablakát elhúzva, és mivel teljesen bevándorlást sötétítve nehezen lehet észrevenni?
2: Hát a teljes bevándorlást a sötétítés mögött azért nem látod, tehát ez logikus.
0: Milyen bevándorlást nem látok a sötétítés mögött?
2: Valószínűleg az autokorrekt megírt neki valami költőit.
0: Azért használ mindenki autokorrektet, mert nem tudnak helyesen írni, és félnek a szégyentől, de így meg még rosszabb.
2: Extra szégyen.
0: Extra szégyen, igen. Na jó, gyerekek, tegnap a Szigetről beszéltünk, ikonikus reklámokat hallgattunk végig. Hát ha nem is az összes, nem tudom, 30-at mondjuk, de azért nagyon-nagyon rengeteget, nagyon sokat, igazi nosztalgia utazás volt, és ezzel próbáltuk felidézni a Sziget Fesztivál 33 évét. Gyuri hétvégén megy ki.
2: Így van, Anettel, Lacikával mi péntek szombaton belevetjük.
0: És ki lép fel? Jason Malone?
2: Ma ő is belép fel. Jason Malone is fel.
0: És biztos még valami holland is, nem?
2: Lesz, de DJ Skrillex is lesz például.
0: Az holland?
2: Nem, nem holland.
0: Na, a hollandot motozzátok meg, az sose lehet tudni, mi van nála. Mondjál már egy hollandot.
2: Nem tudok most hollandot mondani. Anette, tudsz hollandot?
3: Nem, de még angolt sem.
1: Anette se tudja, hova megy.
0: De Sziget már nem ugyanaz. Tényleg, megint Janklovicssal vagyok, nem ugyanaz, és tényleg a popszakma kiknek a kezében van?
2: Senkiházi
0: a kezében van. De azért jó volt felidézni ezt a 33 évet, főleg a reklámok miatt is. A lényeg az, hogy képzeljétek el, hogy nincs szerintem még egy páros, akinek annyi emléke lehet, vagy annyi emléke van a Szigetről, mint nekik, akikkel mindjárt beszélni fogunk. Ők ugyanis 33 év alatt egyetlen egy Szigetet sem hagytak ki, vagy Sziget Fesztivált. Ugye más volt a neve, volt ez Dréheres, meg Pepsi is, meg minden.
2: Diák Szigetként
0: így van, hogy egyet sem hagytak ki. És ez azt jelenti, hogy 1993-tól nyaralni sem mentek, helyette inkább a Szigetet választották. Ami lehet egy nyaralás, nem?
1: Hát lehet egy nyaralás, de 33 éven keresztül úgy, hogy soha nem mész máshova, azt nem tudom.
0: Nézd, van, aki 33 éven keresztül mondjuk abban a saját nyaralójában megy csak nyaralni, ami neki van valahol az országban, és akkor onnan el nem mozdul. Tehát ilyen is van.
2: Igen, mondjuk itt tényleg szokás kérdése, de az, hogy valami olyan varázslatot kaptak elők, ami 33 éven keresztül azóta is kitart, ez azért nagyon különleges.
0: Tehát, és erre vagyunk nagyon kíváncsiak, hogy mi az, ami őket elvarázsolta, tényleg évről évre, a 33 év alatt az év, valószínűleg ők is öregedtek, tehát valószínűleg most nem egy 33 éves emberrel fogunk beszélni, hanem dupla annyi, vagy én nem tudom, de majd mindezt meg fogjuk tőlük kérdezni. Itt vannak velünk, úgy hívják őket, hogy Anita és Matyi, és talán idén is már, nem tudom, kin vannak, voltak, lesznek a Szigeten. Itt van velünk Anita és Matyi, sziasztok, jó reggelt!
4: Hello, jó reggelt!
5: Sziasztok!
0: Hány évesek vagytok, Matyi?
4: Én 63.
0: Te 60?
4: Én meg most vagyok 60.
0: Jó, tehát akkor egy ilyen 30 éves korotok körül kezdtétek el ezt az egészet 1993-ban. Mi ugye tegnap hallgattuk a Sziget reklámokat, és nagyon nosztalgiáztunk, és mi nem tudtuk eldönteni, hogy melyik volt a legszimpatikusabb korszaka a fesztiválnak, a Szigetnek, így az elmúlt nem tudom hány évben, 33 évben. Nektek volt kedvenc évetek?
5: Hát figyelj, ahogy kezdődött az egész Sziget, az nekünk ott az egész évtized kedvencünk volt, mert akkor vonultak fel azok a zenekarok, akiket mi szeretünk. Jött a magyar alternatív vonal, aztán jött a külföldiek, jött a Nick Cave-től kezdve a David Bowie-ig sorolhatnánk.
0: Hú, ti a David Bowie-t is láttátok tényleg.
5: Hát igen, az 98-ban volt a David Bowie, és ott nem tudom, hogy most a Szigetnél ugye kint van a nagy molinóban, nagy színpadon írva, hogy milyen évben milyenek voltak, és csak rácsodálkozott, nem emlékszem mind a 33 évre, hogy éppen ki volt, de hát csodás dolgokat láttunk ott a Szigeten, úgyhogy ha nem az lett volna, hogy csodás, akkor nem is megyünk, akkor maradunk.
0: Mi volt a csoda 93-ban?
5: Vagy hát nekünk az, hogy 90-es évek elején elkezdtünk koncerteket szervezni Szentesen, és az a magyar alternatív vonal, akit mi szerettük, meg hívtunk Szentesre, az a töménye megjelent a szigeten. Ugye hát ez úgy indult, mint valami a Sziáminak valami tábora.
0: Aha, tényleg.
5: És a Gerendai Karcsi Szentesen voltak, beszéltünk róla, hogy hát most Pesten lesz egy ilyen Sziámi tábor, és hogy majd küld szórólapokat, plakátot rakjuk már ki, és akkor gondoltuk, hogy hát ott a helyünk. Hát az a zenekarok, akik ott felléptek, az a Magyar Alter, Európa kiadótól kezdve, a Vágtáz, a Halott Kémeny, ez az volt, amit mi szeretünk, úgyhogy teljesen természetes, hogy mi oda fogunk menni, és akkor majd ott leszünk, mert végre van egy igazi fesztivál, ami rólunk szól.
0: Mert hogy ugye akkor tévéreklám még nem volt, legalábbis az első évben biztos, hogy nem volt, tehát akkor ti innen értesültetek, viszont ez a műfaj, amit ti nagyon-nagyon szerettetek, ez azért kikopott és átment mainstreambe az egész, nem?
5: Abszolút, persze. Hát ezt mi láttuk a változást, mert később jött az időszak, hogy nekünk volt bahia voltunk, meg ilyen árultunk fenn bakarit lemez, CD-t iszonyú mennyiségbe.
0: De és azt a mindenit.
5: 2009-10 körül jött ez a pillanat, mikor ezt abba hagytuk, mert teljesen más közönség kezdett jönni. Tehát nem kellett már a Exploited póló, meg a Motorhead póló, meg a Sex Pistols.
0: Várj, azok jogtiszták voltak, vagy izé, vagy úgy nyomtattátok?
5: Nem, hát rendesen vettük nagy kerekbe, és akkor árultuk azt, úgyhogy, de hát iszonyú mennyiségű CD-t adtunk el például ott a 2000-es évek elején, akkor már bakait azért annyira nem ment, de a CD-ből hát kilószámra vették.
0: De Anita, téged is azért akarlak hallani néha, hogy szóval akkor ti egy ilyen picit ilyen alter hippi figurák voltatok Szentesről, batikolt nadrágban, egy kis füstölővel, meg egy kis tandal, és éltétek ezt az életet. Majdhogy nem. Na mesélj, milyenek voltatok?
6: Ilyenek. Egyébként tényleg.
0: Na, de cuki, komolyan mondom. Igen. Nagyon helyesek voltok. Szóval, és akkor Matyi mondta, hogy akkor abba hagytátok ezt, mert ugye ez előbb-utóbb ez a dolog megszűnt. Akkor innentől ti már, volt valamikor egy döntés, hogy jövőre is menjünk, vagy hogy ne jövőre, most már hagyjuk ezt, most már tényleg a Bon Jovi, nem tudom ki, nem a Bon Jovi, de itt a Rihanna nem érdekel már senkit, hogy menjünk nyaralni Törökországba. Tehát nem volt ilyen dilemma köztetek?
6: Nem sose, főleg én vagyok az, aki egyébként szigetes vagyok. Matyi már lehet elengedni, de aztán mindig tart velem.
0: Mindig tart veled. Akkor ugye 1800 forint volt a heti jegy. Az volt megterhelőbb, vagy a mai 160 ezer?
6: Hát szerencsére nekünk nem kell jegyet venni.
0: Nektek miért nem kell jegyet venni?
6: Azért, mert a 20. évfordulón kaptunk egy örökbérletet.
0: Komolyan?
6: Igen. Kell bizonyítani azt, hogy részt vettünk mind a 20-an, és mivel a férjem az ugye nagy gyűjtögeti, ezért be tudtuk bizonyítani, mert mindenünk volt.
0: Mindenetek megvolt az elmúlt 20 évből.
6: Igen.
0: És ez mi ment, egy ilyen promóció, hogy aki minden, az kap egy örök bérletet, és ti ezt hallottátok?
6: Igen, vagy... felhívtak a Szigetre, voltunk ott egy 10-15-en, akik be tudták bizonyítani, kaptunk arra az évre szólót. Következő évben pedig megkérdeztük, hogy nem lehetne valami kedvezményt, mert nem tudnánk menni. Aha. Akkor mondták, hogy megérdemeljük.
0: Az örök bérletet.
6: Az örök bérletet.
0: És az hogy néz ki? Aranyból van? Vagy hogy néz ki egy ilyen bérlet?
6: Hát jó is lenne. Lehet eladnánk.
0: Nem csak, hogy ilyen biztos nem széria nyomtatás, vagy mi ez? Tehát, hogy...
6: Nem, ez egy sima voucher, amit minden évben kapunk.
0: Ja, egy voucher. Aha,
6: csak rá van írva.
0: Világos. Jó. Na, kell egy hét együttlét. Erre a Snowgainnel biztos emlékeztek.
6: Persze.
0: Ez ilyen volt? Tehát, hogy ennek akkor ez egy közösség volt, és amennyiben igen, tehát egy olyan közösség, akik ott spontán egymásra találtak, és amennyiben igen, változott-e ez így a 2020-as évek idejében?
5: Hát ez gyakorlatilag egy ilyen szubkultúra volt, ami ott volt, egy ilyen alternatív hippi közösség, mint amit, ahogy te is mondod. Hát és ez nagyon sokat változott értemben. Azért is kellett változni, hogy ez a sziget fennmaradjon. Tehát, hogyha abban a közegben maradsz, és annak a rétegnek csinálsz csak programot, akkor ez a sziget most nem volna, nem tudom, a 31. már. Úgy, ahogy változtatni kellett a közönséget, ahogy változott a közönség, ők nagyon ügyesen azt csinálják, és az van a nagy színpadon, ami a mostani fiataloknak kell. Mi nem tudjuk, mi van a nagy színpadon. Tehát mi már nem a nagy színpad miatt jövünk, hanem mindenért, ami a nagy színpadot körbeveszi, a cirkusz, meg a színház, hát imádtuk, még volt világzenei színpadot, láttunk a mongoloktól a csileikig mindenféle zenekarokat, de az benne jó, hogy még mindig megvannak ezek. Tehát
0: ezek
5: van.
0: Léteznek? Ezt akartam kérdezni, mert valóban csak a nagy színpadról, én bevallom, egy nagy színpados előadót sem ismerek már az elmúlt 5 évből.
5: Tudom, hogy nem nekem szólt, nem 63 és embereket csinálni Szigetet.
0: Hát jó, én is a te korosztályod vagyok, de akkor is, tehát, hogy haló, mi is emberek vagyunk.
5: Fél, hol látok ilyen, nem tudom, szentesen japán színházat, vagy afrikai cirkusz, vagy vonuló ilyen utca színházakat, hatalmas nagy indiai elefánt megy, ami gépből van, és mögötte dobosok mennek. Tehát olyan csodás dolgokat látunk, amit csak itt láthatunk.
0: Ez óriási.
5: Törényen egy héten keresztül.
0: Igen, ehhez isztok is?
5: Hát én nem mondom neked, így két sört ittam tegnap is, meg két sört ittam előzőleg is, úgyhogy ha ezt ívástak lehet nevezni, akkor ez
0: nem igen. Nem nagyon.
5: Nem, ez egy szeretet, 30 év alatt megszoktam, de elmegyünk mi máshova is, tehát voltunk mi azért nyaralni is, meg mi rengeteg fesztiválon voltunk egyében is, de a Sziget az egy alap. Én nekem már fáj a lábom, mert műteni kéne, én már azt mondanám, hogy otthon ülök, az el vagyok, de ha látnám a tévében, hogy elindult a Sziget, azért az ember úgy gondolom, hogy hát én ott voltam minden, menni kell. És hogyha nem volna jó, amit ott látok, akkor biztos nem mennék. Hát, hogy jó érzem magam abszolút. Ha valahol le tudok ülni, azt úgy tudom nézni a koncertet.
0: És van egy olyan szellemisége a Szigetnek, ami 93-ban is volt, és most is van?
5: Hát szerintem az, hogy sokfajta embert látsz, és ha nyitott vagy rá, nem kell itt most különbséget tenni, hogy most ez borzalmas ez a mostani fiatalok, hogy milyen ott. Olyanok a fiataloknak, hogy most kell lenni a fiataloknak 20 évesen. És sokfajta emberrel találkozó, és 30 év alatt rengeteg fajta ember találkoztam. Most már nem látjuk a punkokat, nem látjuk a metálosokat.
0: Vannak még kategóriák? Vannak még kategóriák? Mint ahogy régen a punkok, a metálosok voltak, ma így külsőre meg lehet mondani, hogy ki milyen vagy a fiatalok,
5: hát,
0: teljesen homogének.
5: Tehát az öltözködésben, a viselkedésben, mindenben itt már nem nagyon látod. Ott azért mondom, az elején ott azért szubkultúrák voltak. Tehát azért mikor még volt metnánc zene a színpadon, tehát külön-külön színpadja volt a metnánc zenének, ott azért láttad elég karakteresen a megjelenő bőrbe, meg láncokba öltözött fiatalokat, meg az állított tarajokat. Azt most már itt nem nagyon látsz. Úgyhogy.
0: Aha. Ti régen ugye sátraztatok, tehát kin is aludtatok?
5: Persze, igen. Egy dolgoztam, mondom, 10 évet, akkor is kínálódtunk, igen.
0: Aha. Most már ez kizárt?
6: Igen,
5: nem bírnak. Nem bírnak kijönni a sátorból, reggel úgy fáj mindenem, hogy kimászni, mint a kutyaházból. Tehát ez nem működik, úgyhogy hát mindenem fáj, tudod. De
0: Anita, te mennél? Te még sátraznál, nem?
6: Nem.
0: Ja, te sem?
6: Én vagyok az, aki jobban nem bírok fölállni. Ja. Na most a lányunknál lakunk, aki szintén velünk volt a Szigeten születése óta szinte.
0: És akkor szoktak menni így a sztorizgatások, mert a lányotokat kiviszitek a Szigetre, hogy bezzeg, régen itt meg, itt anya meg apa mit csináltak ebben a sarokban. Tehát, hogy...
5: Ilyenek voltak. Ugye erre nekünk, hogy kik ezek a nagy színpadon, meg micsoda. Jövünk, és mondom tegnap este is, hogy milyen sokan vannak itt. És akkor elmondja, hogy ki volt itt a színpadon, meg az micsoda, meg... Se a nevét nem ismerjük, se a zenét.
0: Tudtok-e kezdeni valamit ezzel a zenével? A maival?
5: Nem, de igazán nem is akarunk. Hát tudjuk, hogy nem nekünk szól. Tehát nekem megvan a magam zené, amit felnőttem, amit szeretek. Hát most én mondhatom, hogy én Omega rajongó vagyok, és ugye voltam nemrégen látok is, hogy Omega kiejtást csináltunk Szentesen. Az ebben a közegben mit keresne? Tehát, hogy de ez így normális, hogy...
0: Persze, csak töröm a fejem, hogy én ugye nagyon-nagyon rég voltam kint a Szigeten, talán fellépőként utoljára, amikor a Cipő emlékkoncert volt, és a Boros Lajossal vezettük, de aztán én nem vettem nagyon részt ebben a forgatagban. Ugyanakkor, hogy ez a mennyi minden fér el egymás mellett? Ez itt a kérdés. Ugye a magyar zenekarok most visszajöttek, tehát most például igen. Tankcsapda lesz.
5: Igen, örülünk, igen.
0: Például, ennek örültök?
5: Már hogy nem. Persze, a magyaroknak mindig örültük, hogy láttuk őket. De annak ellenére, hogy nincs ez a stílus, így is megszólalnak nagyon jó zenekarok, tehát ugyanúgy van világzenekar, meg ugyanúgy szól metal zenekar is. Tegnap, mikor pont jöttünk el, hallottam, hogy van ilyen nagyon jó elektrometal zenekar szól, csak akkor már indultunk kifele. Tehát, hogy vannak ott jó zenekarok, csak ezek már nem annyira ismerjük.
0: Aha. Jó, egyébként hogy közlekedtek? Mert nekem ez a másik horror volt, ez a kijutni és visszajutni. Tehát, hogy ti ilyen emberi időben indultok, és emberi időben mentek haza?
6: Hát, megközelíthetőleg.
0: Aha. Az nem tudom, mit jelent.
6: Törökbálinton lakunk most, úgyhogy bemegyünk busszal, onnan taxizunk ki a Szigetre.
0: Wow!
6: Régen hajóval közlekedtünk, de most az nincs sajnos.
0: Az már sajnos nincs, igen. Hát óriásiak vagytok. Nagyon-nagyon szépen közöljük az élménybeszámolót. Jövőre is mentek? Tehát van valami, vagy meghúztatok egy határt, most már derekunk annyira szar, meg minden, hogy izé...
5: Nem, nincs határ szerintem. Hát figyelj, itt voltunk eddig, mire jöjjünk? Mondom, én akkor hagynám el teljesen, ha azt látnám, hogy semmi nincs, ami érdekel. De most már pedig a magyarok. Láthatod a Pál utcai fiút, meg a Kispárt, meg a tankcsapdát.
0: Igen.
5: Tegnap is Iron Maffián voltunk, tehát teljesen jó.
6: Hát meg egy jó kis chillei zenekart is tegnap.
0: Igen, a világzene az nem tudom, annyira kiment a divatból, pedig annyira jó.
6: Pedig nekünk az az igazi.
0: Aha.
5: Igen, az teljesen kiment, igen. De azért munkornak per színpadon itt ott vannak, úgyhogy találkozunk azzal is. Azért mondom, hogy van itt minden. Ülsz valahol, ez csak megszól, van is zseniális zenekar, és akkor oda mész, és akkor meghallgatod. Persze, ezek már nem a nagyok, akiket ismertük, hogy Buena Vista, meg Malocsa.
0: Hát a Buena Vista még anyukám is kim volt, bizony.
6: De most például Morcsiba volt.
0: Morcsiba volt, aha. Figyú, és egy utolsó kérdés még, hogy ismerkedtek-e? Tehát, hogy van-e kapcsolatfelvétel, haverkodás, stb., vagy ti ketten úgy szépen komótosan magatokban elszórakozgattok?
5: Hát most már inkább az ismerjük, aki, hogy oda jön a lányommal, meg ott dolgozik a férje is fenn az egyik színpadon, és nekik van egy társaságuk, és ha ő hozzájuk jönnek, akkor van társaság köröttünk, de az, hogy mi így most, de olyan van, hogy leülsz valahol, és akkor beszélj bele egy emberekkel, mert abban az így működik, de hosszú távú kapcsolatok, mint régen, hogy elmentem, és hú, hát mindenkit ismertél, mert ezt a zenészt a koncertszervezésből, vagy másik árust, vagy valami, tehát ezek most már nincsenek köröttünk, ilyen emberek, akiket így ismerünk.
6: Hát, hogy van olyan, akivel csak a Szigeten találkozunk egész évben.
5: Igen.
0: Igen. Na jó van. Hát még nem tudom, még tudnék beszélgetni, még tudnék kérdezni ezer dolgot, de elfogyott az időnk. Anita, Matyi, köszönjük szépen, nagyon jó fejek vagytok is.
6: Köszönjük
0: szépen.
5: Köszönjük, hogy érdeklődtetek. Köszönjük.
0: Köszönjük szépen, sziasztok.
5: Köszönjük, minden jó fejtek. Sziasztok.
0: Hát nagyon helyesek.
1: Nagyon helyesek. Hát hasonlókat mondtak egyébként, mint Gyuri. Csak ugye ők meg is élték 33 éven keresztül, nem? Tehát, hogy életérzés, látsz mindent.
2: De ez az hogy ebből tényleg nem lehet kiöregedni, ha egyszer rákapsz. Szóval ez...
0: Ja. Igen, én ugye azt próbáltam itt elkapni náluk, hogy amennyire változott a Sziget, ők tudtak-e vele változni. És miután annyira sok rétű a kínálat, így nem nagyon kellett változni semminek, mert valahol mindig volt valami.
1: Igen.
2: Lehet, hogy nem az érdekli már őket, igen, ahogy mondták, mint mondjuk 15 vagy 20 évvel ezelőtt, de most is megvan, ami érdekli őket, és lehet, hogy 20 éve meg pont az nem érdekelte őket, amit ma néznek.
1: Mm. Tudod, ez a baj, ami te se értesz, Gábor, meg én, hogy senki nem a nagy színpadra megy. Tehát mi csak azt nézzük, hogy ki a fellépő, mi ebben igen. hiszünk. És senki nem arról beszél, hogy a nagy színpadon mint akar megnézni, hanem minden más, ami ott van. Tehát
0: én is azt gondolom, hogy a Szigetnek, meg a Gerendai Károllyal is beszéltük erről, a Szigetnek igen. nem feltétlenül az a vonzereje, hogy kitraksz ki a nagy színpadra, igen. hanem hogy ott sikerült egy olyan életérzést tovább örököltetni évről évre, amire már jön mindegy, ki van a nagyszínpadon, jön a közönség.
1: Oké, de mi a nagyszínpadra mentünk volna, és igen. minket csak az érdekelt volna, nem?
2: Egyébként minden fesztiválnak ez a titka, csak valakinek az egyik fesztivál hangulata jön be, valakinek a másik, de hogy tényleg szerintem ez a titok.
0: Na jó, kérdezzük meg azt a hallgatóktól, hogy nektek van-e valami olyan program, olyan éves program mondjuk, amin hatodik, ha szakad, te biztosan ott vagy. Tehát ott nincs olyan, hogy a haver esküvője, vagy a nem tudom mi, vagy évnyitó az iskolában a gyereknek. hogy ez, az a program a szent és sérthetetlen, ott te hatodik, ha szakad, ott vagy, mondjuk egy éves program, amíg tudod, egyszer egy évben biztos, hogy oda kell menned. Vagy részt venni abban. Jó? Ez neked mi, és miért? 0-20-22-22-122.
7: Ez a Bocskor a Retro Rádióban. Műsorajánló. Itt a nyár egyik legjobban várt hete a Retro Rádióban. Elindult a Retro Cowboy. Retro Cowboy. Vágó Piros és Dénes Tamás újra körbeöleli az országot, és keresi a leggyorsabb retro rádió hallgatókat.
8: Minden nap egy ajándékokkal teli retro rádiós dobozt rejtünk el az ország valamelyik Praktiker áruházában.
7: Legyen öné a minimum 100 000 forint értékű napi fényeremény.
9: This is summer.
10: A részletekért hallgassa minden nap a retro rádiót, figyelje a konvoj útvonalat, és vigye haza az értékes Black & Decker nyereményeket a Praktiker jó voltából. Az országjáráshoz az autókat a BYD-EP autó biztosítja.
7: Figyelem! Elindult a Retro Konvoj! Tartson ön is a Retro Rádióval! Gyűjtse velünk az emlékezetes pillanatokat! Minden idők legnagyobb slágerei! Retro Rádió.
10: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
11: Annyi út áll előttünk. Van, amár régot kéne lennem, és van, a most egy kicsit ráérek. Van, a kihívásokkal teli, és van, ami soha nem ér véget. Van, hogy tudunk egy rövidebbet, de sokszor olyan jók ezek a hosszú sztorik. Cseri modellek már 8.590.000 forinttól. Cseri autó. Minden útra való. További részletek a cherrymotors.hu-n és a Cseri márka kereskedésekben.
12: Szia! Ez most lehet, hogy furcsa lesz, de én te vagyok, a jövőből. Csak azt akartam mondani, hogy köszi, hogy már nyáron lefoglaltad az őszi szállásunkat a Hungest Hotelsbe, mert így 25% kedvezményt kaptunk, ráadásul előrefizetés nélkül. Szóval légyszi, ne felejts el még ma foglalni a hungesthotels.hu-n.
13: Elkezdődtek az Euronics hetek. Kiemelt ajánlatok és akciók várnak országszerte 70 áruházban és az euronics.hu weboldalon. Csap le a Kendi hűtőszekrényre 262 literes űrtartalommal most csak 109.900 forintért augusztus 12-ig, de legfeljebb a készlet erejéig. Euronics. Ez ennyi.
14: Nem úgy indul a nyaralás, ahogy eltervezte? Kössön autó SOS gépjármű asszisztencia biztosítást a Europe Assistance-nál akár 15 évnél idősebb autójára is, és élvezze a gondtalan pihenést. Részletek a europe-assistance.hu oldalon.
15: MacBook suli kezdésre? Miért ne? Vásárolj legalább 5000 forintért az Auchan Corso üzleteiben szeptember 13-áig, töltsd fel a blokkodat a promóciós weboldalon, és tiéd lehet a fődíj, egy Apple MacBook Air. További nyeremények is várnak. Részletek auchancorso.hu. Auchan Corso. Vásárolj be, kapcsolódj ki!
16: És bedobta!
17: 180! Ez kihagyhatatlan élmény!
16: Hungarian Darts Trophy augusztus 28 és 30 között az MVM Domban.
17: Jegyek és információk dartsevent.com. Az esemény támogatói MBH Bank, MVM és MOL.
16: Hungarian Darts Trophy, több mint élmény!
18: Van egy visszatérő álmom. Minden teleautóval. Apám odáig van. Én meg a kis Zolika derekkoncerten pogózok.
19: Erre felírok valamit. Grandevú családi nap szeptember 6-a Városháza Park. Ingyenes koncertek, 60 kiállított autó. Részletek a Grandevú 2026.hu-n.
10: A reklám után.
7: Hírek a Retro Rádióban.
20: Augusztus 19-én lép hivatalba az új államfő. Korábban indultak útnak a szlovákiai vándormadarak. Enyhül a hőség. Köszöntöm Önöket, Héja Anett vagyok. Baka András az új köztársasági elnök a parlament titkos szavazáson 140 igen és 6 nem szavazattal választotta meg. A Fidesz és a KDNP nem voksolt, a beiktatási ceremónián a Mi Hazánk frakciója sem vett részt. Baka András eskütétele után beszédében hangsúlyozta, azért vállalta a felkérést, mert Magyarország történetének olyan időszakához érkezett, amikor az állam működéséről, az alkotmányosságról és az ország közösségéről való komoly gondolkodás van szükség. A megválasztott államfő augusztus 19-én lép hivatalban. A női hormonrendszer működését is befolyásolhatja a tartós meleg. Megváltozhat a ciklus, felerősödhetnek a panaszok, mondta rádiónknak Fehér Boglárka, a Semmelweis Egyetem szülészeti és nőgyógyászati klinikájának szakorvosa.
21: A magas hőmérséklet fokozott stressz választ vált ki a szervezetünkből. Az egyik stressz hormon, a kortizolnak a szintje megemelkedik, és ez lesz az, ami beleszól a női nemi működésbe, ugyanis ez gátolhatja a petelérést, illetve az ovuláció, ez késhet. is, és ez egy hosszabb ciklus eredményezhet. De a következő menstruáció sokkal bővebb is lehet a megszokottnál. Fájdalmasabb is, ugyanis egy vastagabb nyálkártya fog ezáltal elöködni. Másrészt pedig maga a folyadékhiány erősebb görcsöket eredményezhet.
20: Káoszt okoz az Etna Szicíliában, a vulkán a múlt heti kitörés után ismét hamut szór. Emiatt a Catániai reptéren eddig csak kevés repülő tudott fel, illetve leszállni. A légiforgalmat pedig tegnap teljesen felfüggesztették ma délelőttig. Több mint 200 járatot kellett átirányítani, vagy teljesen törölni. Turisták ezrei rekedtek a szigeten. Szlovákiában már megkezdődött a gólyák vándorlása, a madarak a szokásosnál korábban indulnak el délre, az afrikai telelőhelyekre. Szakértők szerint ennek oka leginkább a szárazság és az azzal összefüggő táplálékhiány. Az első gólyák viszonylag nagy csoportokban már előző hétvégén útra keltek, és helyenként a nádirigó kaposzálták és a fecskék is követték őket. Napos, de hőségmentes időt tartogat a mai nap. Felhők szinte nem is lesznek az égen, így csapadék sem várható. Az enyhe szél mellett 30 fok körül alakul a hőmérséklet. Holnap is a napsütésé lesz a főszerep, de egyes tájaink fölött vékony fátyol felhők is megjelenhetnek az égen. Csapadék továbbra sem valószínű. Jó hír viszont, hogy 30 foknál csütörtökön sem lesz több. Az előrejelzések szerint hasonló időt tartogat a péntek és a szombat is.
3: Retro Rádió közlekedési hírek.
20: Két autó ütközött össze nem sokkal ezelőtt a 3-as főúton a nagyrédei elágazásnál, ezért a 77-es kilométernél Hort irányába sávzárás van. Közben Pest vármegyében Szigethalom belterületén szintén két autó ütközött a műúton. A Viola utcai kereszteződés környékén félpályás korlátozás van, hosszabb menetidőre kell számítani. Erősödik a reggeli forgalom a Budapest környéki utakon, telítettek a sávok az M0-as autóút keleti szektorán, az M1-es autópálya irányába Pécel és Maglót térségében, valamint az ellenkező irányban az M5-ös autópálya és az M4-es autóúti csomópont között, illetve az M1-es autópályán a kiépített terelésben a főváros felé Herceghalom és Biatorbágy között, a határ felé pedig az Óbarok pihenőhelynél. Olvasható az útinform.hu-n.
9: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
22: A hírek után élőben ez Magyarország leghallgatottabb ébresztő sója.

0: Ez Magyarország leghallgatottabb reggeli sója, a Bocskor. Bocskor Gáborral és Risto Vévivel itt a Retro Rádióban. Ez a
1: Bocskor! 3.9 lesz egy perc múlva, és itt üzenik, hogy Matyi, akivel beszélgettünk az előbb, Arató Matyi, az Omega állandó kiállítást hozta létre ő Szentesen, az is megér egy beszélgetés, puszi Évi, köszönjük szépen, ezt mondta is egyébként, igen. Jó, azt kérdeztük a hallgatóktól, hogy van-e olyan program, olyan éves program, amin 6. haszakad, de te biztosan ott vagy, rengeteg van, ezeket majd elmondom, de most a vonalban van valaki, István, aki a nagymarosi csípős fesztiválon van ott minden alkalommal. Csípős fezet, adottál már róla?
2: Nem.
1: Én sem egyébként.
2: De gondolom minden csili van.
3: Benne van a nevében valószínűleg.
2: Igen, tehát erről szólhat.
1: Ja. Ez tök izgi lehet. Nem tudtam, hogy van ilyen. Szia István, jó reggelt, hello!
4: Sziasztok!
1: Jó reggelt! István, mikor van ez a csípős fesztivál?
4: Augusztus utolsó szombatján minden évben.
1: És ez nagymaroson csinálják? Ez mit jelent? Tehát, hogy ez most egy olyan, mint egy piac, vagy azért ott van zene is, vagy egy paprika kiállítás, ez micsoda?
4: Ez tényleg szépen úgy néz ki, hogy a nagymarosi piacon is, meg többnyire a hajóállomáson csinálják ezt a fesztivált. Szörnyen sok kiállítók, külföldiek is, termelők, ott lehet aztán venni mindent, amit akarsz, amit csilivel kapcsolatos. És minden évben van természetesen csili evőverseny is.
1: De várjál, bocsánat, először a csili evőversenyre mindjárt. Tehát csili termékeket állítanak ki, de most már nagyon divatos a csili mindennek felhasználása. Állítanak ki, gondolom, akkor kistermelők, ilyen csili szószok ezek többnyire, gondolom, nem?
4: Szószok, mindenféle tehely, meg maga a paprika is.
1: Aha.
4: Na, és mindent lehet venni, meg pólót, meg mit tudom, egy csipszet.
1: És például van olyan, hogy mit tudom, kaját kínálnak csilivel? Vagy akár mit tudom, egy nagy csili con carne bográcsban, és akkor mit tudom én, tehát hogy...
4: Van kaja is, csilis kaja is, sőt, csili chino is, mint csilis cappuccino.
1: Oh.
4: Isteni.
1: Ezek baromi jó hangzik, el kéne oda menni. De figyelj, és ott csak ilyen kemény arcok vannak, mint te meg én, tehát, hogy akik bírják?
4: Hát meg a lányaim például.
1: Hát az én lányom jó, például nagyon szereti a csilit, de ő ugye még azért hozza fel magát a csúcsra.
4: Az enyém is, de azt mondta, 20 évesen igen, el lehet indulni vele egy csili evőverseny, ennyit le akar
1: nyomni. A csili evőverseny, az hogy néz ki, mert bevallom, én csak videókat láttam ilyeneket, általában ázsiaiak is, akik szenvednek, és tényleg ők akár meghalni is képesek azért, hogy egy, mit tudom én, karolinai ipert benyomjanak 15-öt.
4: Na, én ezt azért nem.
1: Én sem.
4: Ez azért ahhoz már túlzott mazohizmus kéne, de nekem annyi volt, hogy bakancslistásként el akartam indulni, ki akartam próbálni magamat, hogy mégis mi az, amit tudok, mi az, amit bírok, és becsületesen második lettem, mert azért döntit lenyomni nem egyszerű, mert volt úgy, hogy megevett 15 répát ahhoz, hogy nyerjen.
1: 15 Carolina Reapert megevett valaki?
4: Igen.
1: És egyébként van olyan, hogy aláírsz egy papírt, hogyha meghalsz, akkor mi van?
4: Nem, nincs. Jelentkezel, az csár.
1: Oké.
4: Most még kéne abba belehalni.
1: Hát nem tudom, tehát lehet, hogy eddig még nem halt bele senki, nem tudom, de biztos, hogyha fáj, az árt is, nem? De nem, ezt gondolom én.
4: Nem gondolja az ember, de hát leginkább másnap szokott fájni.
1: Igen, igen. Egyébként azt mondják, nagyon, most már ugye mindenféle tanulmány is írja, hogy ez kimondottan egészséges. Tehát, hogy...
4: Szíves érendszerre, persze.
1: Így van. Na jó, te mit tettél, és hogy lettél második?
4: Hát én úgy lettem második, hogy a harmadik illető fölállt, és mondtam, hogy akkor legyünk becsületesek, én eszem még egy kört. Belefért volna egyébként még egy ilyen 2-3 kört, de hát az akkori év legmelegebb napja volt, meg baráti társaság is volt velünk, és úgy döntöttem, hogy én nem akarom elszúrni a nap további részét, meg azért este még akartunk izogálni, úgyhogy én akkor ettem még egy kört, ezt mondtam, hogy én most kiszállok.
1: De mit jelent a kört? Miből lettél mennyit?
4: Itt úgy van, hogy mindig kell, adnak eléd egy kukikát, vagy egy szót, edd meg. és egyre erősebb.
1: Ja, és egyre erősebb, aha.
4: Kezdtünk egy halapenyóval, én meg valahogy ilyen 1 millió Scoville-nál szálltam ki, vagy 1 millió 2-nél.
1: Az mennyi az, hogy az melyik az a habanero körüli?
4: De á, habanero az ilyen 250-300 ezeres. Ez egy... Annál följebb, ilyen szellem csili környéke.
1: Tehát ilyen ghost chili, szellem csili környéke, aha.
4: Na, az pincsi. Az már úgy bántott.
1: Nincs olyan, amikor lebénul, én nem csináltam még ilyet, hogy lebénul annyira az arcot, hogy már igazából bármit rá tudsz enni?
4: Nem tudom, odáig még én sem jutottam.
1: Nem jutottál, aha.
4: De ilyen challenge-et már csináltam, ilyen Reaper challenge-et, az fájt.
1: Azt elhiszem.
4: Az fájt.
1: Én...
4: Órával később, meg egy liter tejjel fogyasztása után volt az, mintha valami jobb bitangerőset ettem volna.
1: Én ennyire nem vagyok kemény. Én most ittam, vagy most ettem egyébként Spanyolországban egy indiai étteremben van egy olyan kaja, úgy hívják, hogy pál. P-H-A-L, pál. És ezt lehet csirkével kérni ízével. Tűzvörös a színe, és egyfajta ilyen köriez, de a lényeg az, hogy azt tudtam, hogy nagyon-nagyon csípős. És ott a garnírával ettem, és azt az összes garnírát kiettem belőle, rizssel, de a szószt már nem tudtam. Tehát egyszer lángolt a fejem, és az paradicsompüri van, remélem, de van benne ugye ez a bird's eye chili, ami ez a macskapöcse.
4: Az jó, az nagyon jó.
1: Habanero van benne, és ghost, tehát szellem chili. Tehát ebből a háromból van összerakva ez a dolog, tehát ez már nagyon lángolós, de ez a max, amit én vállalok, tehát én többet nem.
4: Azért, az is elég komoly.
1: Komoly, igen, komoly, tehát azt a párom nem, mert mondtam, hogy egy picit összekenlek vele, de mondtam.
4: A feleségem megkóstolt egy morzsányit egy kolbászból, egy morugás kolbászból, és csak annyit tudott mondani rá, hát ti nem vagytok humanoidok.
1: Na jó, köszönjük szépen az élményt, köszi István.
4: Én is köszönöm Istenek, egyébként amióta rádiózol, azóta hallgatlak.
1: Aj, de örülök, köszönöm szépen.
4: Sziasztok.
1: Köszi, szia. Na, még amit ki nem hagynának, azt mondja, ez is, hogy példaértékű ez a pár most még Anitára és Matyira, az elfogadás terén is, fiatalok olyanok, amilyennek most lenniük kell.
2: Igen.
1: Idézi vissza, igen. További sok egészség.

0: És akkor a magyar válogatott meccse itthon a Puskásban kötelező számunkra minden évben legalább egyszer. Nem a mai trend miatt, jártunk a Grupamába is, és annó a Népstadionba is, úgyhogy a meccsnapra, szülinapot, esküvőt, keresztelőt, vagy bármit más tenni tilos.
1: Mondjuk szülinapot azt nem tudom, hogy nem lehet tenni meccsnapra, tudod?
2: Hát az ünneplését arrébb lehet csúsztatni. Igen.
0: Igen, hát azt lehet csinálni. Most nézem, hogy van-e még valami. De nagyjából ennyi. Köszönjük szépen ezeket. Játszunk még egy hangcsapdát?
2: Szerintem elengedjük most.
0: Elengedjük?
2: Az óra.
0: Jó, hát akkor jön az Agrár Szerdája a mi Vokcingnak, és ő ugye a kiskertet hasonlítja most össze a 10 évvel ezelőttihez képest. Gondolom, hogy itt a globális felmelegedés, ez a szárazság, ez a hőség, nem minden is szerepet játszik, nem?
2: Nagyon mások a körülmények, és megnézi, hogy mondjuk egy 10 évvel ezelőtt mikkel kellett megküzdeni valakinek egy szép kiskertért, és mikkel kell ma. És hogy egyébként fel tudjuk-e venni a kesztyűt a jelenlegi helyzettel?
0: Hát nekem az ETV nevű vízszolgáltató üzemmel kell megküzdenem, akik tényleg úgy látszik, hogy egy hétig nem adtak vizet hajnalban, amikor a locsolóve volt állítva. Aha. Nekem mindenki száradt.
2: Hát ezzel csak ezt akarom mondani. Nehéz kis kertet üzemeltetni most, az tény.
0: Hogy elutaztam, és nem tudtam, hogy nem lesz bekapcsolva.
2: De durva.
0: Minden. Fú, gyerekek.
1: Nagyon durva.
0: De úgy néz ki nálam, mint egy sivatag ősszel a kertem.
2: Tehát homokos, és van pár lehullott falevél.
0: Hát barna. Drap. ami amúgy zöld, mint a Wembley. Igen. Érted, most drap. És lehullott barna falevelek.
2: Igen, és akkor az is egy kérdés, hogy ez mikor jön helyre? Amúgy erről is megkérdezheted a Jánost, hogy hogyan hozt helyre.
0: Jó, oké.
1: Arra én is kíváncsi vagyok, mert most mindenki erről ír, hogy hogy lehet rendbe hozni ezt az egészet.
0: Hívjuk Vokcit a hírek után.
3: Ez a Bocskor, a Retro Rádió.

0: I'd rather be. Műsorajánló.
1: Itt a nyár egyik legjobban várt hete a Retro Rádióban. Elindult a Retro Konvoj. Retro Konvoj. Vágó Piros és Dénes Tamás újra körbeöleli az országot, és keresi a leggyorsabb Retro Rádió hallgatókat.
2: Minden nap egy ajándékokkal teli retro rádiós dobozt rejtünk el az ország valamelyik Praktiker áruházában.
3: Legyen öné a minimum 100 000 forint értékű napi főnyeremény.
4: This is summer.
5: A részletekért hallgassa minden nap a retro rádiót, figyelje a Konvoj útvonalat, és vigye haza az értékes Black & Decker nyereményeket a Praktiker jó voltából. Az országjáráshoz az autókat a 30 éves Mercedes EP autó biztosítja.
1: Figyelem! Elindult a Retro Konvoj! Tartson ön is a Retro Rádióval! Gyűjtse velünk az emlékezetes pillanatokat! Minden idők legnagyobb slágerei! Retro Rádió.
5: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
6: Elnézést, ez mindig ilyen kedvező áron volt?
7: Igen.
6: És ez?
7: Igen.
8: A DM-nél tényleg mindig megéri vásárolni, hiszen nálunk garantáltan tartós áron szerezheti be kedvenceit. Választa a Balea Soft Flower 200 ml-es deósprét harangvirág és hortenzia illattal mindössze 379 forintért. Többet kapok a pénzemért. DM, mindig megéri.
9: Itt vannak az Alzanapok! Az Alzánál most több ezer terméket vásárolhatsz meg szuperáron! Válogass a Samsung, a Sony, a Lego, a Philips, a Gorenje és sok más világmárka kínálatából! Spórolj te is az Alzanapokkal! Alza.hu! Az ajánlat 2026. augusztus 24-ig érvényes!
10: Van egy visszatérő álmom. Minden teleautóval. Apám odáig van. Én meg a kis Zolika derekkoncerten pogózok.
11: Erre felírok valamit. Grandevú családi nap szeptember 6-a Városháza Park. Ingyenes koncertek, 60 kiállított autó. Részletek a grandevu2026.hu-n.
12: Nyáron a melegben könnyen jön a pakk, és tovább repednek a kőfelverődések. Mi itt a Carglassnál nagy eséllyel meg tudjuk menteni a szélvédőt javítással. Ha a szélvédő már elrepett, hamar kicseréljük. Kaszkóval a javítás legtöbbször ingyenes.
13: Ne várjon vele! Foglaljon most időpontot a carglass.hu-n.
14: Carglass javít, Carglass cserél.
15: Anya, nézd! Ugrok egy bombát!
16: Mi?
17: Ne próbáld ki otthon! Próbáld ki a nyaraláson! Foglalj most a szállás.hu-n! 17 000 belföldi szállás bomba jó áron!
15: Ugrunk egy bombát!
17: Szállás.hu. Úgyis te!
18: Ne hagyd ki semmit, a kiváló árakat se, mert ez most igazán megéri. Most csütörtöktől keddig a 120 ml-es Ballino tölcséres csokoládés jégkrém 37% kedvezménnyel csak 169 forint, a 150 g-os Snack Day Chips 32% kedvezménnyel pedig csak 379 forint. Lidl, igazán megéri.
19: Szenzációs ajánlatok várnak a Grillék kondicionálók kínálatában. Szerezd meg az akár 23% kedvezményt augusztus 31-éig hazánk és a világ első számú klímamárkájától. Grillék kondicionáló, az otthon nyugalma, akár 10 év garanciával.
5: A reklám után.
1: Hírek a Retro Rádióban.
20: Több száz kilométernyi országos út újul meg idén. A zenei fesztiválok a legnépszerűbbek. Sok napsütést ígérnek mára is. Köszöntöm Önöket, Héja Anett vagyok. Szeptembertől áfamentesek lesznek a vényköteles gyógyszerek. A parlament egyhangú döntéssel fogadta el a törvénymódosítást. A rendelkezés értelmében a szintén vényköteles orvosi radioaktív izotópok és az egészségügyi oxigén is áfamentes lesz. Idén 210 helyszínen összesen 570 kilométernyi országos fő- és mellékút újul meg. Erre csaknem 149 milliárd forintot fordítanak, közölte a közlekedési és beruházási miniszter. Vitézi Dávid közösségi oldalán jelezte, a legtöbb beruházás néhány kilométeres útszakaszt érint. A legtöbb helyen nem csak aszfaltoznak, hanem a pályaszerkezetet is megerősítik. A tárcavezető hangsúlyozta, idén nincs olyan megye, ahol ne dolgoznának közúti beruházáson. Évente egy-két alkalommal fesztiválozik a magyarok fele, derült ki egy friss online kutatásból. A Csodás Magyarország felmérése szerint a válaszadók kétharmada több órát is utazik belföldön egy jó programért. A könnyű zenei fesztiválok a legnépszerűbbek, a megkérdezettek ötöde ezeket tette első helyre. A gasztrofesztiválokat a válaszadók 15%-a részesíti előnyben. Ma este részleges napfogyatkozás látható Magyarországról, a jelenség 19 óra 20 perckor kezdődik. A maximum a 19 óra 50 perc és 20 óra között várható. A napnyugtával ér véget. A megfigyeléshez olyan helyszínt érdemes keresni, ahonnan jól látható a nyugati horizont. A napfogyatkozás csak megfelelő eszközzel kövessük, szabad szemmel kísérni, veszélyes, figyelmeztetett Nagyváradi László csillagász.
4: Úgy képzeljük el, mintha egy lámpával megvilágítanánk a földet, ami golyó, és elé tennénk egy picike golyót, és akkor az ő árnyéka suhan végig. A teljes fogyatkozás hasonló, mint nálunk volt 1999-ben, ami átlóba a Szombathelytől Szegedig végig söpört. Most 50-51%-os lesz hazánk területén, és napnyugta idején. Nagyon-nagyon kell vigyázni, iszonyatosan károsíthatja a szemet. Nem lesz teljes fedés, végig a napfénye is vakítja a szemlélőt. Napszemüveg az rossz ötlet, hiába a legjobb szemüveg. Vannak a napfogyatkozás néző speciális szemüvegek, ezeknek a szűrői alkalmas erre.
20: Napos, de hőségmentes időt tartogat a mai nap. Felhők szinte nem is lesznek az égen, így csapadék sem várható. Az enyhe szél mellett 30 fok körül alakul a hőmérséklet. Holnap is a napsütésé lesz a főszerep, de egyes tájaink fölött vékony fátyol felhők is megjelenhetnek az égen. Csapadék továbbra sem valószínű. Jó hír viszont, hogy 30 foknál csütörtökön sem lesz több. Az előrejelzések szerint hasonló időt tartogat a péntek és a szombat is.
1: Retro Rádió közlekedési hírek.
20: Erős a forgalom a Budapest környéki utakon, telítettek a sávok az M0-ás autóút keleti szektorán az M1-es autópálya irányába, Vecsés és Gyál között, az M1-es autópályán a kiépített terelésben, a főváros felé Herceghalom és Biatorbágy között, a határ felé pedig az Óbarok pihenőhelynél. Az M3-as autópálya bevezető szakaszán sem jobb a helyzet, az M0-ás autóúti csomóponttól befelé, de sokan haladnak az 51-es főúton, Taksony és Dunaharaszti térségében is. Közben Szentendrén a reggeli erős forgalom miatt lassabb haladásra, torlódásra kell készülni a 11-es főúton. Olvasható az útinfon.hu-n.
7: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: A hírek után élőben ez Magyarország leghallgatott

0: 9 óra 11 perc, jó reggelt megint újra minden hallgatónknak. Jó reggelt, Évi!
1: Jó reggelt mindenkinek!
0: Hello, Gyuri!
2: Jó reggelt, szevasztok!
0: És Anett, neked is jó reggelt!
3: Jó reggelt, sziasztok!
0: Van még egy pár tábor, ami kihagyhatatlanak tűnik. Azt mondja, gyertek el, az ország összes verklise, mind a 14 ott lesz idén is. Ez milyen a verklis találkozó?
2: Mind a 14-en ott lesznek.
0: Sziasztok, az én kihagyhatatlan táborom a gyülekezeti tábor. Előadásokkal, zenével, Isten dicsőítésével. Ez milyen nem helyes? Biztos, szép, hogy jó igen. Hangulata van annak, aki szereti ezt.
2: Nagyon jó, nyilván.
0: Én nem mennék, tehát nem azért, csak az abszolút tiszteletben tartva mondom, hogy biztos, hogy nekik az tök jó.
3: Biztos.
0: És sziasztok, DDRF fúvó zenekari tábor már 11 éve. 40 főből 170 körüli létszám lett az évek alatt, 3 zenekar, szakmai és szociális feltöltődés. Harcolni kell érte itthon, de megéri.
3: Biztos, hogy nagyon jó lehet.
0: Fúvós zenekar, ez fúvós zenekar, nem?
2: Aha.
0: Fúvós zenekari tábor. És kérdés, hogy lehet ott részt venni, ha nincs szakszofonom?
3: Hát nem igazán érdemes.
0: Tehát ez csak a fújok, akkor...
3: Igen, hát mert gondolj bele, ők játszanak, előadnak darabokat.
2: Tényleg, tehát... de jól szórakozol.
0: Én jól szórakozom, iszom egy pár sört a Gyurival.
2: Igen. Autós fesztivál, és ki lehet úgy menni, hogy csak csodálod az autókat végül is.
3: Jó, hát jelentkezzetek be, menjetek el, hát ha ez... Jó.
0: Na mire menjünk, Gyuri? Menjünk el valamelyikre. Isten dicsőítésre,
2: okay.
0: Gyülekezeti tábor, a verklis, mind a 14 ott lesz, vagy fúvós zenekari tábor, és 3 zenekar ott lesz.
2: Ezek a lehetőségek?
0: 170 körüli létszám, igen.
2: Jó, akkor én a fúvósra szavazok.
0: Fúvósra?
2: Aha, te?
3: Te?
0: Én is.
2: Jó, akkor ez vita nélkül eldőlt.
3: Menjetek. Én nem megyek.
0: Melyikbe mennél a 3 közül?
3: Egyikbe sem.
0: A 3 közül leginkább melyikbe
3: akkor
0: mennél?
3: Akkor fúvósba. De mivel ott vagytok?
2: Jó, szépen beszorítottad de azért a végére.
3: De mivel ott vagytok, ezért nem megyek oda.
0: Jó,
3: teljesen másmilyen lennék, de...
0: Csak tudni akartam, hogy hogy szeret szórakozni.
2: Én rájöttem, hogy úgyha nem vagyunk ott.
0: Igen.
3: Ha fújom.
0: Ha nem vagyunk ott tényleg. Na jó, hívjuk Vokcit.
4: A világ egyik felét biztosan gyűlöli. De a másik feléről is gondol valamit. De vajon mit? Hey! Maga merre vagy? A vonalban fog a processzor.
0: Hello, Vokci! Jó reggelt!
5: Boldog jó reggelt! Sziasztok!
0: Hello! Na, itt vagyunk, Vokcikám.
5: Én is.
0: Jó, akkor kezdjük el.
5: Vágjunk bele. Azt hittem, kapok valami jó tanácsot, vagy valami interem erre a napra, vagy ilyesmi, de hát jó.
0: Nem, az égvilágon. Egyébként tényleg nem akarjuk lassan megszervezni a találkozónkat, Gyuri?
2: De,
0: ha már itt van a Vokcia vonalban?
2: Akkor beszéltünk
0: jövő
2: róla.
0: Hétvége, hogy néz ki?
2: 20-án ráérek.
0: Várjál, az 20-a, az nekem pont nem jó. Aha. Ez a hétvége?
2: Hát, mert sziget van.
0: Vokci, akkor gyere át is kész. Akkor hagyjuk a Gyurit. Tényleg, ez nem lehet már most. Tényleg, most van...
3: Mind a Vokcit a fúvószenekar.
0: Három barátja és egy lány veszik őt körül, és azóta nem lehet vele programot csinálni.
2: Elfoglalnak.
5: Ja, Mennyi? Tudom, tegnap engem is úgy kivágott, mint a kutyát vagy macskát.
0: Érted? Hogy?
5: Hát rácsörögtem, hogy figyelj, siessé, már éppen vacsorát főzök. Persze, Gyuri,
2: szokásos időnkben a János 4-szer hívtam, de nem vette fel, mert éppen a WC-ben hagyta az okos óráját, tudod? És akkor utána meg már akkor hív vissza, amikor már éhen pusztulok.
0: Na jó, nem akarok ebbe belefolyni, csak szerettem volna valamit leszervezni hozzám, de hát nem. Hát
3: nem jött össze.
2: Én ráérek amúgy 22-én szombaton is, tehát az jövő szombat.
0: Jó, akkor ezt megbeszéljük. Jó, csak nekem mondta, van eszem, hogy meghívásom, de nem baj. Na. Jó, Vokci, kezdjük el. Kiskertek most is 10 évvel ezelőtt. Ugye ez itt a téma.
5: Igen. Ja, egyébként jut eszembe az a bizonyos naplemente, hülyeség az nap, nagyjából minden nap van, hanem a napfogyatkozás. Na, akkor nálunk a következő, kint az egész család tudott felkészülve mindenféle cuccal, amivel tudjuk nézni. És a lényeg az, hogy az a csoda, ami akkor történt, apám, hogy képzeld el, eltűnt a természetből minden hang. De úgy minden hang, hogy semmi, érted? Tehát nem, hogy abbajt a szomszéd, a flexelist vagy valami, hanem elhallgattak a rovarok. Akkor éreztem, hogy milyen a háttérzaj, úgy általában nappal, nyáron. és minden megszűnt. Tehát még egyetlen ciripelés, semmi, a fűszál nem repett meg semmi, és abban a marha nagy csendben egyszer csak mi történt? Az almafa hosszába ketté tört, képzeld, de olyan hanggal, hogy valami iszonyatos. Na, ennyire emlékszem, hogy...
0: De ez... összefügg a nap fogyatkozással az almafa
5: hosszába? Gőzöm sincs, hát hogyha nem függ össze, akkor eléggé pekes vagyok, mert ez azért nehezen kiszámíthat. Ilyen alapon lehetett volna ötös találatok.
0: De a repedés de mentén nekem... találtál valamit a repedésekben, mit tudom én...
5: Igen, a fa belsejét, ja.
0: De nem voltak nem, rovarok benne, vagy kukacok, amik de. A napfogyatkozástól ijegységükbe felpuffadtak és széthasították az almafát, tehát így értem.
5: De milyen marha vagyok, ennek tényleg utána nézhettem volna, igen. Tényleg a szó, vagy puffad a...
0: Puffad az ijegységtől, és reped a fa.
5: Uh-huh. Valószínűleg ez történhetett. Istenem, de barom vagyok, hogy ezt nem vettem észre. Az a kis szó, mikor megpuffad és elreped a 40 centi törzsi almafa a rohadt anyját. Oké.
0: Okay. Te mondtad, hogy elcsendesült az élő világ. Lehet, hogy hogy nagy levegőt vett a szó, érted?
5: Befogta a szórát, most nagy levegőt nem lesz.
0: Nem mert megszólalni, mert mindenki kussol, érted? És tartotta vele, és lepett a fa.
5: Nem, a szúr, nehogy elröhögjen maga. És robbant a röhögjön.
0: Így van, igen. Így van.
5: Ezek a hülyék kínálnak, nézik a napfogyatkozást. Boing, recs. Na mindegy. Na szóval ilyenek történtek 10 éve. Ma nulla. Hát milyen lesz az a napfogyatkozás? Semmi. Na, körülbelül így néz ki a kertem ma. Na hát mi volt a 10 évvel ezelőtt? Először is képzeljétek el, minden héten legalább 2-szer esett az eső. Nem tudom, hogy ez így rémlik-e nektek. Uh-huh. És én emlékszem, hogy néha kijártunk locsolni. Érted ezt? Tehát, hogy ilyen kirándulásszerűen mentünk ki locsolni, mert az eső elintézte ezeket a dolgokat. Ennek következtében zöld volt a pázsit, annyi termés volt, hogy vödörszámra hagytuk lent a pincébe, Klárika üvöltött velünk, hogy már megint megrohadt a, mit tudom én, 15 kiló eper, meg a málna, meg a borsó penészesedik lent a pincébe. Aztán ugye volt barack, nem, hogy elfagyolt, meg elrohadt, meg mit tudom én, volt szilva, ezekből mind tudtunk lekvárt főzni, tehát voltak ilyen lekvárfő, szilva lekvár, barack lekvár, aztán voltak, ugye volt mandula.
0: De ez miről beszélsz, a saját kertedről, vagy csak most sorosz növényeket?
5: A sajátomról, a sajátomról, bizonyám, igen. Dagat volt a szú a fában, aztán ott volt mandula, dió, ilyenek voltak. Ma ezek árnyékot sem nagyon adnak. Aztán ilyenek voltak, hogy saját káposztából savanyítottunk káposztát. 70 liter paradicsomlevet tettünk el. Sütőtök egész télen. Képzeld, még brokkolit, meg bimboskelt is tudtuk termeszteni. Szóval olyan pazar, hát emlékszel, mikor ott voltál annak idején 100 évvel ezelőtt, még körbevezettelek a kertben, és még habanyérót is tudtam volna mutogatni.
0: Azért tehát... indultunk el, azért álltunk fel egyáltalán a tűz mellől.
5: Igen.
0: Hogy mutassál egy habanyérót, de nem
5: szóval
0: mutattál.
5: Jobbra nyúltam, cseresznye, balra nyúltam, megy, szóval valami eszméletlen pazar, hogy is mondjam. Te ellátott a kert. Ma, amikor azt mondják, hogy a kert, hogy is mondjam, pénztárca barát meg segíti az életet, akkor mindenki röhög mindenkin, érted? Tehát én a kertbe gyakorlatilag hajnalonként kijárok fitnessezni, fogom a 2 10 literes kannát, és ki széthordok 400 liter vizet, érted? Tehát én ezzel szórakozok hajnalban ma. Ezzel mit érek el? Semmit, apám. Az ég adta világon semmit. A föld az, tehát nem fű van rajta, hanem még szalma sem. Semmi. Érted? Igen. Én még nem is láttam a kertemet növény nélkül. Most végre láthatom, milyen a föld a kertben. A kútban nincs már víz. Mármint az ásott kútban. Képzeljétek el, egyszerűen nem jött. Itt időzítővel addig úgy volt, hogy 3-szor beindult naponta, és akkor megtelt a hordó. Semmi. Fel akartam húzni, hogy megnézem, mi van vele. Bele rohadt a szivattyú az agyagba, és még bele is sült, és majdnem lerántottam magam a kútba, mert azt hittem, egy nagy rántással ki tudom húzni. Úgy bevertem a fejem apám a kútba, hogy a szélé vagy az valami eszméletlen. Csak azért nem estem bele, apám, mert van rajta egy szűkítő. Úgyhogy most öntöget.
0: És nem fértél át a szűkítőn?
5: Nem fértem át, azt pedig nagyon igyekeztem az anyám szentségét.
3: Ugyanez a kép jutott eszembe, hogy úgy próbált.
0: Ja, Istenem!
5: Szörnyű. Úgyhogy egyszerűen valami rettenet mi van. Tehát, és ennek az oka már nem csak az aszály, tehát ugye aszály alatt mi azt értjük, hogy a földből elfogy egy kicsit a víz, mondjuk marhára. Hanem most jött ezzel a hőkupolával egy új jelenség, ez meg nem más, mint a légköri aszály. Ezt nem tudom, tudjátok-e micsoda. Ezt képzeljétek el, ez a melegtől, a széltől, meg a talajszárasságtól is, meg az összes légköri baromságtól egy olyan helyzet, amikor a levegő páratartalma lemegy 20% alá, jelenleg 16% volt kint a kertben, néztem. Ami azt jelenti, hogy hiába locsolod a növényt, érted? És a következő történik. A növény alatt áll a víz. És egyszer csak, mikor meglocsoltad, olyan 11 óra körül minden növény lekúkad. Úgy, hogy nedves a talaj. És ez azért van, képzeljétek el, mert olyan a szívó ereje ennek a száraz levegőnek, ez a légköri aszály, azt tudjátok, hogy a levélnek a fonákán vannak ugye ezek a gázcsere nyílások.
0: Igen.
5: Ezek úgy védekeznek a hőség ellen, hogy ezek kinyílnak és párologtatnak, mint az állat, azért, hogy lehűtsék magukat, különben a levelek megégnek. És ez a szerencsétlen olyan gyorsan párologtat, minek következtében megszakad az a folyamatos, tehát a gyökér nem tudja pótolni ezt, úgy hiába van lenvíz, nem tudja föladni neki a vizet, mert mielőtt még odaérne a levélhez, már ki is illant ezeken a gázcserenyílásokon, tehát gyakorlatilag, mikor ez olyan, mikor mindig kiverik a vizet, teli pohár vizet a kezedből, érted? Vagy a sört, vagy mindegy. Na, a lényeg az, hogy a szerencsétlen növény ezek után mit csinál? Bezárja a gázcserenyílást, nem akarok több rohadt izét párologtatást, mert már izét a végén van tőle, és ezért bepöndörödnek a levelek, elkezdnek szélen megégni, elszáradni, és áll a vízben a növény, és szárad, és egyszerűen leáll a termés, leáll minden, mert életben akar maradni. Ja, impotensé válnak a porzók, ugye, tehát teljesen terméketlenné válik a virág, mibe száll, megnyúlik, elszárad, stb. Tehát virágzik a bab, de még mielőtt kinyílnának a szirmok, már leszárad. Ugyanez a tökkel, csak meddő virágokat hoz, és én meglocsolom őket, de tényleg azért csak, hogy badizzak. A lényeg az, hogy a kert használhatatlan lett.
0: Tehát, most ilyen apokalipszis sztorikat mesélsz egészen fél tízig, oké, csak hogy van-e megoldás? Tehát nyújtod-e a kezed?
5: Nyújtom a kezem, igen, a természet felé, és próbálok segíteni, kimondottan a kultúrnövényeknek, ugye? Mert a többiekkel rosszban vagyok.
0: Nem tudom, mi ez a kultúrnövény. Tudja, az kultúrnövény?
5: Az, amit te termesztesz tulajdonképpen, és a számodra valamiféle hasznot, legalább egy árnyékot biztosít.
0: Tehát hasznomra van a növény, az a kultúrnövény.
5: Igen, okay. Megeszed, nem hasz bele, és nem teszi tönkre a többi növényt, amit gondozol. Azokat én kedvelem. Na, a lényeg az, hogy itt most van egy új módszer, ez pedig nem más, ugye, hogy a légköri aszály ellen, ez pedig az árnyékolás. Ugye, hát ilyenkor fogod a Rachel-hálót, ami a fénynek a 30-40%.
0: És befedem a birtokomat.
5: És az egész
0: nagy Rachel-hálóval.
5: Berachelezed az egész birtokot.
0: Mennyire életszerű dolgokat mondasz, komolyan mondom.
5: Itt tartok, hogy a kertben van Rachelezve, úgy rendesen.
0: Hol veszel Rachel-hálót? Na, bocs. Tehát, hogy te elmész rendesen egy ilyen barkát, kácsáruházba, veszel egy...
5: Igen.
0: Hogy lehet kapni? Ilyen görgedvénybe? Vagy hogy hívják ezt?
5: Igen, motringolva, igen. Veszed, és ott kérsz, mit tudom, 50 méterenként szoktam venni, kérsz, és azt lemérik neked, ez egy olyan fél óra körülbelül.
0: Hát, hihetetlen vagy. És akkor kimész a kertbe, kirakod a rasenháló végét, és legörgeted a répák fölött?
5: Igen, és utána befűzök két izét. Nem, hát először belefűzök két oldal drótot, mert azt is kell venni. Csinálok neki állványt, az állványra kifeszítem a rasenhálót, és utána mindenféle trükkel föltámasztom izét bizonyos helyeken, hogy ez ne lapuljon rá a növényekre. Tehát ez gyakorlatilag egy ilyen árnyékoló.
0: És milyen színű ez a rasenháló?
5: Ez zöld.
0: De direkt? Hogy ne lássák fentről a bombázók?
5: Igen, a fény nehogy észrevegye, igen.
3: Tehát, hogy ilyesmi, ez a kerítéseken szoktál látni ilyen hálót?
5: Az más, az más, az más.
3: Hát miért, ezt beírom, és, de beírtam, és ugyanazt adja ki. Az a zöld.
5: Nem.
3: És ahol a vékonyabb.
0: Nem, alól.
5: Nem. Rosszul tudom. Az a betekintés gátló.
0: Úristen, milyen jó téma az a kertészet. A betekintés gátló.
5: De engem is letolnak ugyanígy. Mikor tudod, megyek oda, és azt, ebből kérek, tegye vissza, az nem az. Az betekintés gátló. Betekintés gátló. De jó Isten. Hol? Az a rasel. Azt se tudom, mi az. Eddig se tudtam, mi az a rasel, most már tudom. A lényeg az, hogy a Rachel az...
0: De ez mi? Ez ilyen becézett Rachel? Vagy, tehát, hogy vagy a Russellt mondják szarul? Mi ez a Rachel?
5: Én idáig nem mertem elmenni a pulton, már kívül lennék, pedig benne arra jól légkondi. Szóval a lényeg az, hogy nem érdekes. A lényeg az, hogy mit fed, mit takar. Tehát ugye a Rachel az 30-40%-os fény veszi el a napsugárból a fényt. A betekintésgátló az nagyon sokat elvesz. Az igen, az 80-90% körül van. Tehát azért az már nem túl jó ennek. Az azért jó, mert ugye hát amikor mennek el a kerítés mellett, ha közel mennek, belátnak, de hogyha messze mennek el, akkor nem lehet rendesen belátni, hogy úgy mondjam. De én például először, mikor ezt nem tudtam, hogy mi a különbség a betekintés és a rasenhál között, én az egész szanitelt bevontam ezzel, érted, hogy ott árnyék legyen a szanitel alatt, és mivel vontam be? Nem betekintésgátlóval, hanem hülye barom rasellel vontam be, ami azt jelentette, ugyanolyan meleg.
0: Mi ez a szanitel, az a WC?
5: Nem, szanitel, ez a, hát ez ilyen
0: hogy ne lássanak be.
5: Árnyékoló. Árnyékszék.
0: Igen.
5: Nem árnyékszék, te bolond. Ez olyan, mint egy ilyen pagoda, na, hogy mondjam. Tudod, ami tetővel rendelkező.
0: Igen, most már tudom.
5: 4 állványon, 5 állványon, 6 állványon álló cucna. A lényeg az, hogy én ezt ezzel vontam be, és az sajnos nem betekintővel, hanem rasellel vontam be először, és ezért itt csak 30-40%-ot vettem el. Na hát most hasznos dolgokat tanultatok azért.
0: Most mindent tudunk, igen. Igen. Oxika, de be is kell fejeznünk, mert elmentünk.
5: Tehát nem mindegy, hogy a kerítésre mit veszel, oda betekintésgátlót kell venni, és a növények fölé pedig rasselt kell venni. Igen.
0: Köszönjük szépen, ezzel most tényleg bölcsebbek vagyunk. Oxika, ölelünk, csókolunk, okay. és megbeszéljük a többieket.
5: Jó.
0: A továbbiakat, ugye. Csőkutya. Szia. De mit szólsz, most tényleg tanultál?
3: Nem tanultam semmit, mert az internetről szedtem le, amit én mondtam, és képzeld el, úgy van odaírva, és nem akartam megbántani. Rasel, árnyékoló és védőháló. Így ezért nem akartam belemenni, hogy ide leírták. És véd is, meg árnyékol is.
0: De az nem ugyanaz. Hát én hiszek a vogának, hogy más a szövés sűrűsége.
2: Én arra kapcsolódtam vissza, hogy a szaniteren nem takart el a János Telégi rasenháló.
0: Írják is, hogy az a szaletli. Az nem amit nem takart el a János.
2: Betekintésgátló kellett a Jánosra.
3: Én pedig azt tanultam, hogy a szúr nem vesz levegőt.
0: Jaj. Na jó, gyerekek, köszönjük szépen a Jánosnak, jövünk a mai nap legjobb pillanataival. Mik lesznek?
3: Igen, lázban tart minket a Sziget, tegnap ikonikus reklámokkal nosztalgiáztunk, ma pedig Anitával és Matyival beszélgettünk, aki 33 év alatt egyetlen egy Sziget fesztivált sem hagyott ki.
4: Ez a Bocskor a Retro Rádióban.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
6: Reklám. Minden nő egyedi és különleges, mint te.
7: Viszont a nőkben közös, hogy hatásos készítményt keresnek felfázás esetén. A medveszőlőlevél kivonat tartalmú urzinollal enyhül a gyakori égő csípő vizelési inger, és ha időben használod az urzinolt, akár az antibiotikum is elkerülhető.
8: Az urzinol tabletta húgyúti fertőzésekre vény nélkül kapható hagyományos növényi gyógyszer. A javallatokra való alkalmazása a régóta fennálló használaton alapul. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
9: Annyi út áll előttünk. Van, amár régót kéne lennem, és van, most egy kicsit ráérek. Van, aki kihívásokkal teli, és van, ami soha nem ér véget. Van, hogy tudunk egy rövidebbet, de sokszor olyan jók ezek a hosszú sztorik. Cseri modellek már 8.590.000 forinttól. Cseri autó. Minden útra való. További részletek a cherrymotors.hu-n és a Cseri márka kereskedésekben.
10: A nyár nem a változókorú hölgyek kedvenc évszaka. Ilyenkor fokozódnak a hőhullámok, éjszakai izzadás, ingerlékenység. Van segítség. A Remifemin Plus jelentősen csökkenti a testi-lelki tüneteket. A két gyógynövény kivonatát tartalmazó Remifemin Plus hatásos és biztonságos. Napi adagja szükség esetén emelhető is. Változókor könnyedén. Remifemin Plus. Hormonmentes növényi gyógyszer a klimaxos tünetek enyhítésére. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
11: Vár a Lidl! Idén már hetedik alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból! Csütörtöktől vasárnapig a nektarin kilója csak 599 forint, az 500 grammos mag nélküli fehér szőlő doboza pedig csak 549 forint. Lidl, igazán megéri. Az év zöldséggyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
12: Van egy visszatérő álmom, minden teleautóval. Apám odáig van. Én meg a kis Zolika derek koncerten pogózok.
13: Erre felírok valamit. Grandevú családi nap szeptember 6-a Városháza Park. Ingyenes koncertek, 60 kiállított autó. Részletek a grandevú2026.hu-n.
14: Nyáron a melegben könnyen jön a pak, és tovább repednek a kőfelverődések. Mi itt a Carglassnál nagy eséllyel meg tudjuk menteni a szélvédőt javítása. Ha a szélvédő már elrepett, hamar kicseréljük. Kaszkóval a javítás legtöbbször ingyenes.
15: Ne várjon vele! Foglaljon most időpontot a carglass.hu-n.
16: Carglass javít, Carglass cserél.
1: A reklám után. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
4: És most élőben ez Magyarország leghallgatottabb

0: Ez Magyarország leghallgatottabb reggeli showja, a Bocskor. Bocskor Gáborral és Risto Vévivel itt a Retro Rádióban. Ez a Bocskor!
1: 7:50, gyerekek, egy hosszú leírást kaptunk. Sziasztok, Istennek a Rachel Halo a nevét a 19. századi francia színésztőről, Elizabeth Felice Rachelről kapta. A színésznő Mademoiselle Rachel születési nevén Eliza Félix korának ünnepelt színésznője volt. Nem tudom, lehet, hogy kamu az egész sztori, csak azért olvasom. Egy alkalommal egy különleges hurkolt technikával készült rácsos szerkezetű sálat vagy kendőt viselt, amely hatalmas divathullámot indított el. A Rachel gép, a textiliparban az ilyen típusú láncrendszerű hurkoló gépeket, amelyek alkalmasak voltak a színésznő kendőjéhez hasonló minták gyors gyártására, a tiszteletére nevezték el Rachel gépnek a nevet, a német gépgyártók vették át, és a francia nevet németes írásmóddal SCH-val rögzítették. A háló minden olyan hálós szerkezetű terméket, amely ezzel a speciális kötő üdv Zsolt, az új ügyvéd. Nem fejezte be a mondatot, de értjük.
2: Jaj, hitelesnek tűnt amúgy.
1: Nekem is amúgy. Ja, köszönjük az infót, mindig tanulunk. Évi, a mai nap legjobbjai.
3: Tegnap ugye a Sziget Fesztivál régi reklámjairól hallgattuk és beszélgettünk, nosztalgiáztunk egy kicsit, ma pedig Anitával és Matyival beszélgettünk, aki 33 év alatt egyetlen egy Sziget Fesztivált sem hagyott ki.
0: A mai nap legjobb pillanatai újra.
1: Tegnap a Szigetről beszéltünk, ikonikus reklámokat hallgattunk végig. Hát ha nem is az összes, nem tudom, 30-at mondjuk, de azért nagyon-nagyon rengeteget, nagyon sokat, igazi nosztalgia utazás volt, és ezzel próbáltuk felidézni a Sziget Fesztivál 33 évét. Gyuri hétvégén megy ki.
2: Így van, Anettel, Lacikával mi péntek szombaton belevetjük.
1: Ki lép fel? Magunkat. Jason Malone?
2: Ma ő is belép fel. Jason Malone is fel.
1: És biztos még valami holland is, nem?
2: Lesz, de DJ Skrillex is lesz például.
1: Az holland?
2: Nem holland.
1: Na, a hollandot de, motozzátok de meg, az sose lehet tudni, mi van nála. Mondjál már egy hollandot.
2: Nem tudok most hollandot mondani. Anette, tudsz hollandot?
4: Nem, de még angolt sem.
3: Anette se tudja, hova megy.
1: De ez a Sziget már nem ugyanaz. Tényleg megint Janklovicsal vagyok, nem ugyanaz, és tényleg a popszakma kiknek a kezében van?
2: Senkiházi
1: a kezében van. De azért jó volt felidézni ezt a 33 évet, főleg a reklámok miatt is. A lényeg az, hogy képzeljétek el, hogy nincs szerintem még egy páros, akinek annyi emléke lehet, vagy annyi emléke van a Szigetről, mint nekik, akikkel mindjárt beszélni fogunk. Ők ugyanis 33 év alatt egyetlen egy Szigetet sem hagytak ki, vagy Sziget Fesztivált. Ugye más volt a neve, volt ez Dréheres, meg Pepsi is, meg minden.
2: Diák Szigetként,
1: így van, hogy egyet sem hagytak ki. És ez azt jelenti, hogy 1993-tól nyaralni sem mentek, helyette inkább a Szigetet választották. Ami lehet egy nyaralás, nem?
3: Hát lehet egy nyaralás, de 33 éven keresztül úgy, hogy soha nem mész máshova, azt nem.
1: Nézd, van, aki 33 éven keresztül mondjuk abban a saját nyaralójában megy csak nyaralni, ami neki van valahol az országban, és akkor onnan el nem mozdul. Tehát ilyen is van.
2: Igen, mondjuk itt tényleg szokás kérdése, de az, hogy valami olyan varázslatot kaptak elők, ami 33 éven keresztül azóta is kitart, ez azért nagyon különleges.
1: Tehát, és erre vagyunk nagyon kíváncsiak, hogy mi az, ami őket elvarázsolta, tényleg évről évre, a 33 év alatt az év, valószínűleg ők is öregedtek, tehát valószínűleg most nem egy 33 éves emberrel fogunk beszélni, hanem dupla annyi, vagy én nem tudom, de majd mindezt meg fogjuk tőlük kérdezni. Itt vannak velünk, úgy hívják őket, hogy Anita és Matyi, és talán idén is már, nem tudom, kim vannak, voltak, lesznek a Szigeten. Itt van velünk Anita és Matyi, sziasztok, jó reggelt!
5: Hello, jó reggelt!
6: Sziasztok!
1: Hány évesek vagytok, Matyi?
6: Itt 63.
1: Te 60?
6: Én most vagyok 60.
1: Jó, tehát akkor egy ilyen 30 éves korotok körül kezdtétek el ezt az egészet 1993-ban. Mi ugye tegnap hallgattuk a Sziget reklámokat, és nagyon nosztalgiáztunk, és mi nem tudtuk eldönteni, hogy melyik volt a legszimpatikusabb korszaka a fesztiválnak, a Szigetnek, így az elmúlt nem tudom hány évben, 33 évben. Nektek volt kedvenc évetek?
6: Hát figyelj, ahogy kezdődött az egész Sziget, az nekünk ott az egész évtized kedvencünk volt, mert akkor vonultak fel azok a zenekarok, akiket mi szeretünk. Jött a magyar alternatív vonal, aztán jött a külföldiek, jött a Nick Cave-től kezdve a David Bowie-ig sorolhatnánk.
1: Hú, ti a David Bowie-t is láttátok tényleg.
6: Hát igen, az 98-ban volt a David Bowie, és onnan tudom, hogy most a Szigetnél ugye kint van a nagy molinóban, nagy színpadon,
1: Anita, téged is azért akarlak hallani néha, hogy szóval akkor ti egy ilyen picit ilyen alter hippi figurák voltatok Szentesről, batikolt nadrágban, egy kis füstölővel, meg egy kis standal, és éltétek ezt az életet. Mi? Majd, hogy nem? Na mesélj, milyenek voltatok?
5: Egyébként tényleg.
1: Na, de cuki, komolyan mondom. Nagyon helyesek vagytok. Akkor ugye 1800 forint volt a heti jegy. Az volt megterhelőbb, vagy a mai 160 ezer?
5: Hát szerencsére nekünk nem kell jegyet venni.
1: Nektek miért nem kell jegyet venni?
5: Azért, mert a 20. évfordulón kaptunk egy örök bérletet.
1: Komolyan?
5: Igen. Bizonyítani azt, hogy részt vettünk mind a 20-an, és mivel a férjem az ugye nagy gyűjtögeti, ezért be tudtuk bizonyítani, mert mindenünk volt.
1: Mindenetek megvolt az elmúlt 20 évből?
5: Igen.
1: És ez mi, ment egy ilyen promóció, hogy aki minden, az kap egy örök bérletet, és ti ezt hallottátok?
5: Igen, és felhívtak a Szigeten, voltunk ott egy 10-15-en, akik be tudták bizonyítani, kaptunk arra az évre szóló. Következő évben pedig megkérdeztük, hogy nem lehetne valami kedvezményt, mert nem tudnánk menni. Aha. Akkor mondták, hogy megérdemeljük.
1: Az örök bérletet.
5: Az örök bérletet.
1: És az hogy néz ki? Aranyból van? Vagy hogy néz ki egy ilyen bérlet?
5: Jó is lenne. Lehet eladnánk.
1: Nem csak, hogy ilyen biztos nem széria nyomtatás, vagy mi ez? Tehát, hogy
5: nem, ez egy sima voucher, amit minden évre kapunk.
1: Ja, egy voucher.
5: Csak rá van írva.
1: Világos. Jó. Na, kell egy hét együttlét. Erre a szlogennel biztos emlékeztek.
5: Persze.
1: Ez ilyen volt? Tehát, hogy ennek akkor ez egy közösség volt, és amennyiben igen, tehát egy olyan közösség, akik ott spontán egymásra találtak, és amennyiben igen, változott-e ez így a 2020-as évek idejében?
6: Hát ez gyakorlatilag egy ilyen szubkultúra volt, ami ott volt, egy ilyen alternatív hippik közösség, mint amit, ahogy te is mondod. Hát és ez nagyon sokat változott értemben, azért is kellett változni, hogy ez a sziget fennmaradjon. Tehát, hogyha abban a közegben maradsz, és annak a rétegnek csinálsz csak programot, akkor ez a sziget most nem volna, nem tudom, a 31. már. Úgy, ahogy változtatni kellett a közönséget, vagy változott a közönség, ők nagyon ügyesen azt csinálják, és az van a nagy színpadon, ami a mostani fiataloknak kell. Mi nem tudjuk, hogy van a nagy színpadon. Tehát mi már nem a nagy színpad miatt jövünk, hanem mindenért, ami a nagy színpadot körbeveszi, a cirkusz, meg a színház. Hát imádtuk, még volt világzenei színpadot, láttunk a mongoloktól a csileikig mindenféle zenekarokat, de az benne jó, hogy még mindig megvannak ezek. Tehát, hogy még
1: mindig ezek
6: van.
1: Léteznek? Ezt akartam kérdezni, mert valóban csak a nagy színpadról, én bevallom, egy nagy színpados előadót sem ismerek már az elmúlt 5 évből.
6: Tudom, hogy nem nekem szólt, nem 63 és emberek kell csinálni szigetet.
1: Hát jó, én is a te korosztályod vagyok, de akkor is, tehát, hogy haló, mi is emberek vagyunk.
6: Fél, hol látok ilyen, nem tudom, Szentesen japán színházat, vagy afrikai cirkusz, vagy vonuló ilyen utcaszínházakat, hatalmas nagy indiai elefánt megy, ami gépből van, és mögötte dobosok mennek. Tehát olyan csodás dolgokat látunk, amit csak így láthatunk.
1: Ez óriási.
6: Törvényen egy héten keresztül.
1: Igen, ehhez isztok is?
6: Hát én nem mondom neked, így két sört ittam tegnap is, meg két sört ittam előzőleg is, úgyhogy ha ezt ivástak lehet nevezni, akkor ez
1: nem igen. Nagyon, nem nagyon.
6: De azért szeretett, 30 év alatt megszoktad. De elmegyünk mi máshova is, tehát voltunk mi azért nyaralni is, meg mi rengeteg fesztiválon voltunk egyében is, de a sziget az egy alap. Én nekem már fáj a lábom, mert műteni kéne. Én már azt mondanám, hogy otthon ülök, az el vagyok, de ha láttam a tévében, hogy elindult a sziget, azért az ember úgy gondolja, hogy hát én ott voltam minden, menni kell. És hogyha nem volna jó, amit ott látok, akkor biztos nem mennék. Tehát, hogy jól érzem magam abszolút. Ha valahol le tudok ülni, azt úgy tudom nézni a koncertet.
1: És van egy olyan szellemisége a szigetnek, ami 93-ban is volt, és most is van?
6: Hát szerintem az, hogy sokfajta embert látsz, és ha nyitott vagy rá, nem kell itt most különbséget tenni, hogy most ez borzalmas ez a mostani fiatalok, hogy milyen ott. Olyanok a fiataloknak, hogy most kell lenni a fiataloknak 20 évesen. És sokfajta emberrel találkozó, és 30 év alatt rengeteg fajta ember találkoztam. Most már nem látjuk a punkokat, nem látjuk a metálosokat.
1: Vannak még kategóriák? Vannak még kategóriák? Mint ahogy régen a punkok, a metálosok voltak, ma így külsőre meg lehet mondani, hogy ki milyen vagy a fiatalok, teljesen homogének.
6: Aha. tehát az öltözködésben, a viselkedésben, mindenben itt már nem nagyon látod. Ott azért mondom, az elején ott azért szubkultúrák voltak, tehát azért mikor még volt metnánc zene a színpadon, tehát külön-külön színpadja volt a metnánc zenének, ott azért láttad elég karakteresen a megjelenő bőrbe, meg láncokba öltözött fiatalokat, meg az állított tarajokat.
1: Ti régen ugye sátrasztatok, tehát kin is aludtatok?
6: Persze, igen. Egy dolgoztam, mondom, 10 évet, akkor is kin aludtunk, igen.
1: Most már ez kizárt?
5: Igen,
6: nem bírnék kijönni a sátorból reggel, úgy fáj mindenem most, hogy kimászni, mint a kutyázból, tehát ez nem működik, úgyhogy hát mindenem fáj, tudod.
1: De Anita, te mennél? Te még sátraznál, nem?
5: Nem.
1: Ja, te sem?
5: Én vagyok az, aki jobban nem bírok fölállni. Ja. Na most a lányunknál lakunk, aki szintén velünk volt a Szigeten. Születése óta szinte.
1: Töröm a fejem, hogy én ugye nagyon-nagyon rég voltam kint a Szigeten, talán fellépőként utoljára, amikor a Cipő emlékkoncert volt, és a Boros Lajossal vezettük, de aztán én nem vettem nagyon részt ebben a forgatagban. Ugyanakkor, hogy ez a mennyi minden fér el egymás mellett? Ez itt a kérdés. Ugye a magyar zenekarok most visszajöttek, tehát most például igen. Tankcsapda lesz.
6: Igen, örülünk, igen.
1: Például, ennek örültök?
6: Hogy nem. Persze, a magyaroknak mindig örültük, hogy láttuk őket. De annak ellenére, hogy nincs ez a stílus, így is megszólalnak nagyon jó zenekarok, tehát ugyanúgy van világzenekar, meg ugyanúgy szól metal zenekar is. Tegnap, mikor pont jöttünk el, hallottam, hogy van ilyen nagyon jó elektrometal zenekar szól, csak akkor már indultunk kifele. Tehát, hogy vannak ott jó zenekarok, csak ezek már nem annyira ismerjük.
1: Aha. Jó, egyébként hogy közlekedtek, mert nekem ez a másik horror volt, ez a kijutni és visszajutni. Tehát, hogy ti ilyen emberi időben indultok, és emberi időben mentek haza?
5: Hát megközelíthetőleg.
1: Aha. Az nem tudom, mit jelent.
5: Szerebálinton lakunk most, úgyhogy bemegyünk busszal, onnan taxizunk ki a Szigetre.
1: Wow!
5: Régen hajóval közlekedtünk, de most az nincs sajnos.
1: Az már sajnos nincs, igen. Hát óriásiak vagytok. Nagyon-nagyon szépen közöljük az élménybeszámolót. Jövőre is mentek? Tehát van valami, vagy meghúztatok egy határt, most már derekunk annyira szar, meg minden, hogy
6: Nem, nincs határ szerintem. Hát ugye itt voltunk eddig, mire jöjjünk? Mondom, én akkor hagynám el teljesen, ha azt látnám, hogy semmi nincs, ami érdekel. De most már pedig a magyarok. Láthatod a pálcai fiút, meg a kispárt, meg a tankcsapdát.
1: Igen.
6: Tegnap is Iron Mafián voltunk, tehát teljesen jó.
5: Hát meg egy jó kis chilei zenekart is tegnap.
1: Igen, a világzene az nem tudom, annyira kiment a divatból, pedig annyira jó.
5: Pedig nekünk az az igazi.
1: Aha.
6: Igen, az teljesen kiment, igen. De azért munkonnak per színpadon itt ott vannak, úgyhogy találkozunk azzal. És azért mondom, hogy van itt minden. Ülsz valahol, ez csak megszól, van is zseniális zenekar, és akkor oda mész, és akkor meghallgatod. Persze, ezek már nem a nagyok, akiket ismertük, hogy Buena Vista, meg Malocsa.
1: Hát a Buena Vista még anyukám is kim volt, bizony.
5: Na most például Morcsiba volt.
1: Morcsiba volt, aha. Hát még nem tudom, még tudnék beszélgetni, még tudnék kérdezni ezer dolgot, de elfogyott az időnk. Anita, Matyi, köszönjük szépen, nagyon jó fejek vagytok is.
5: Köszönjük
1: szépen.
6: Köszönjük, hogy érdeklődtetek, köszönjük.
1: Köszönjük szépen, sziasztok.
6: Köszönjük, minden jó fejtek, sziasztok.
1: Hát nagyon helyesek.
3: Nagyon helyesek.

0: Ez Magyarország leghallgatottabb reggeli sója, a Bocskor. Bocskor Gáborral és Risztov Évivel itt a Retro Rádióban. Ez a Bocskor!
1: Érdekes, hogy bármikor ez a Bon Jovi dal elhangzik, It's My Life, rengetegen erre a Vogavadász dalra írnak. Tehát az a Room Sess volt, a Voga által zseniálisan megírt szöveggel. Tényleg bennem is olykor, de a hallgatókban meg rengetegszer a nem eredeti, valahogy nagyon népszerű. Na mindjárt csak így elmondtam, 10 óra lesz 6 perc múlva, mi van, még törői Gabi bátyám, aztán nagyapám szavaival élve verjön mög egy nagy eső hazáig, Room Sess. Ez is Room Sess, Csibés írta, jó. Valaki írja, hogy hello, reklám, rádió, rosszul mehet a bolt, hogy ennyi reklámot be kell nyomni. Te látom, értelemzavaros vagy, hát akkor megy jól a bolt, ha ennyi reklám van. Tehát nem az ellenkezője van, hanem akkor megy jól. Nem látod az összefüggést, ugye? Nyugodtan válaszolj, még megnézem.
2: Kihúzzuk a műsoridőt.
1: Igen. Itt az adásidő vége, puffadjon a szúr, ráselháló fel, Vokci ma is piszok, jó volt, Botond bajáról, valamint sziasztok, imádom a Vokcit, egy igazi egyéniség, köszönjük szépen, átadjuk neki. Na, itt van ez a három híró, bocsi, ma még nem volt bunkó, ez mind a dalból idézve. Igen, ez volt erre a Bon Jovi dalra, csak mondom a szöveg, Vokci ezt írta, majd megmutatjuk. Jó, a Vágó Piros, ugye a Dénes Tomival össze van szorosan zárva ezen a héten legalábbis.
2: Igen, hát konvojban mennek, igen, igen, ketten.
1: Azért
2: mennek.
1: Tegnap volt egy szexista megjegyzése a Dénes Tominak, az a nagyon finomak voltak a dinnyéid. Ezt mondta... Esküszöm, ezt mondta Pirosnak. Hallottam adásban.
3: Ő nem bír magával.
1: Igen.
3: Nekem is itt a konyhában állandóan tolja. Egy évben egyszer találkozunk, de akkor biztos, hogy megjegyez valamit.
2: Ne intézd már el a Dénes Tomás magánéletét. Nem azért, hát az helyek a véleményemére.
3: Mondtam is neki, hogy...
1: Hogy beköblek a feleségednél.
3: Hát adásban mondtam, hogy
2: eljött a napja. Eljött a napja.
1: Igazad van.
2: Hanem nem fenyeget üresben.
1: Ez ma már nőknek nem kell elviselni, teljesen igazad van.
3: Hát nyilván röhögök rajta, de mondtam, hogy majd visszahallod adásban.
1: Ezzel élnek vissza ezek a férfiak, ezek a szexista férfiak, hogy a nők röhögéssel próbálják leplezni a kínosságot, meg a szemérmet, meg az esetleg bántottságot.
2: De szerintem Vágó Piros elkezdte már törölgetni a Dénes Tomi könnyeit, most egy autóban ülnek és hallgatnak minket. Tehát
3: szerintem... Most hosszú útra mennek, úgy tudom.
2: Igen, és a Dénes Tomi vissza se jön lehet.
3: Tomi, tudod, kivel van dolgod?
1: Na mindegy, én csak azt, amit adásban hallottam, azt vissza mondtam nektek.
3: Én meg amit adás kívül.
1: Jó. Megy a konvoj? Megy a konvoj Kanizsára?
2: Szerintem most padlógázzal.
1: Na, hova megy a konvoj?
2: Miskolcra és Nyíregyházára, ugye? Ez a mai menet. Te is erről tudsz
3: hívni,
2: ugye?
3: Igen, ennyit hallottunk.
1: Senki nem készített fel, tehát úgy kell kinyomoznunk ezt, hogy el tudjuk mondani nektek. Tehát senkitől nem kaptunk egy briefet.
2: Igen, de legalább nekünk is izgalom így.
3: Igen, minden nap utána megyünk, hogy mi lesz velük.
1: Tegnap még azt hittük, hogy ez titok, azért nem tudjuk.
3: Igen.
1: De nem.
2: Csak nekik nem akarták elárulni.
1: Igen, higgyétek el, ennek a rádiónak egyszer úgy lesz vége, hogy már csak mi vagyunk itt.
2: Jó, hogy azt árulják el
1: nekik. Tehát itt már senki nem lesz. Így van. Nem is kapok már e-maileket, sem semmit.
2: Nem szóltak nektek, hogy ne gyertek, mert
3: és akkor mit fogsz mondani, hogy ki jön utánunk? Na, azt se tudod majd megmondani, hogy ki jön utánunk?
1: Mint ahogy most se tudom nagyon megmondani.
2: Nem lesz más az a nap sem.
1: Már így van. Én nagyon fog hasonlítani a mai napra az a nap. Egy munkatársat nem látsz. Egy információt nem kapsz a következő adásról, persze.
2: Lehet, hogy mi hetekig járunk be, úgyhogy ki sem megy a hang már.
1: Simán.
2: Benne van.
1: Na jó, hát akkor szép napot mindenkinek. Találkozunk holnap reggel, 6:08.
2: Viszlát.
0: Nem a témáik fogytak el, hanem a műsoridő, de csak mára. Holnap 6:08-tól folytatódik Magyarország leghallgatottabb reggeli sója, itt a Retro Rádióban. A teljes adásokat keresztül.

0: és a Retro Rádió YouTube csatornáján és a Spotify-on. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Különös dolog az idő. Van, amit magával visz, van, amit átír. És van, amit még jobbá tesz. Azokat a dolgokat, amik tényleg jók. Nissan. Nissan modellek már 8.290.000 forinttól. További részletek a nissaneve.hu-n és a Nissan márka kereskedésekben.
2: Nem akartam lemondani az intimitásról a menopauza utáni makacs hüvelyszárasság miatt, ezért az új Cicatridina Plus hüvelykúpot használom. Nekem segített a Cicatridina Plus a gyors és intenzív hüvei hidratálásban. Kétszer több hialuronsavat tartalmaz, ami jobban és hosszabban tapad a hüvelyhámon.
3: Cicatridina és Cicatridina Plus hüvelykúpok. Patikában kapható gyógyászati segédeszközök hüvelyszárasság kezelésére. A kockázatokról olvass el a használati útmutatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát.
4: Ne hagyd ki semmit, a kiváló árakat se, mert ez most igazán megéri. Most csütörtöktől keddig a 120 ml-es Ballino tölcséres csokoládés jégkrém 37% kedvezménnyel csak 169 forint, a 150 g-os Snack Day Chips 32% kedvezménnyel pedig csak 379 forint. Lidl, igazán megéri.
1: Van egy visszatérő álmom, minden teleautóval. Apám odáig van. Én meg a kis Zolika derekkoncerten pogózok.
5: Erre felírok valamit. Grandevú családi nap szeptember 6-a Városháza Park. Ingyenes koncertek, 60 kiállított autó. Részletek a grandevu2026.hu-n.
6: Nyár, vízpart, napfény. És amit nem vártál.
7: Tudtad, hogy a felfázás bármikor jelentkezhet? Amikor ég és csíp, és gyakran kell mosdóba menned, segíthet a medveszőlőlevél kivonattartalmú Urzinol tabletta.
8: Ne várj, használd az Urzinolt!
7: Az Urzinol tabletta hagyományos növényi gyógyszer. A javallatokra való alkalmazása a régóta fennálló használaton alapul. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát gyógyszerészét.
9: Vár a Lidl! Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból! Csütörtöktől vasárnapig a nektarin kilója csak 599 forint, az 500 g-os mag nélküli fehér szőlő doboza pedig csak 549 forint. Lidl, igazán megéri. Az év zöldséggyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
10: A reklám után.
11: Hírek a Retro Rádióban.
12: Több száz kilométernyi országos út újul meg idén. A zenei fesztiválok a legnépszerűbbek. Sok napsütést ígérnek mára is. Köszöntöm Önöket, Héja Anett vagyok. Idén 210 helyszínen összesen 570 kilométernyi országos fő- és mellékút újul meg. Erre csaknem 149 milliárd forintot fordítanak, közölte a közlekedési és beruházási miniszter. Vitézi Dávid közösségi oldalán jelezte, a legtöbb beruházás néhány kilométeres útszakaszt érint. A legtöbb helyen nem csak aszfaltoznak, hanem a pályaszerkezetet is megerősítik. A tárcavezető hangsúlyozta, idén nincs olyan megye, ahol ne dolgoznának közúti beruházáson. 57 ezer ember kapott még haladékot az év végéig a régi típusú személyigazolványok cseréjére. Ennyi embernél van még hivatalosan már lejárt dokumentum. Augusztus 3-ától az uniós szabályok miatt már nem lennének érvényesek a régi típusú személyik, ám egy parlamenti döntés adott némi könnyítést. Év végéig több ügyet még el lehet intézni a régi papírokkal, így például a nyugdíjügyek intézésére, egészségügyi szolgáltatáshoz, utazási kedvezmény érvényesítésére és anyakönyvi eljárásokhoz továbbra is használhatók. A júniusi első felhívás óta több mint 100 000-en cserélték le a régi igazolványukat. Évente 1-2 alkalommal fesztiválozik a magyarok fele, derült ki egy friss online kutatásból. A Csodás Magyarország felmérése szerint a válaszadók kétharmada több órát is utazik belföldön egy jó programért. A könnyű zenei fesztiválok a legnépszerűbbek. A megkérdezettek ötöde ezeket tette első helyre. A gasztrofesztiválokat a válaszadók 15%-a részesíti előnyben. Több mint 100 éves hajóroncsa került elő a Szávából, Szerbiában. A gőzhajó maradványai a II. Világháború óta fekszenek a folyóban. Az oldalkerekes dunai hajót egyébként az Óbudai hajógyárban készítették még 1913-ban, és az Osztrák-Magyar Monarchia császári és királyi flottájában teljesített szolgálatot. Később jugoszláv fennhatóság alá tartozott. A II. Világháborúban német kézre került és elsüllyedt. Fedélzetén még ma is lehet lőszerek, ezért veszélyes a megközelítése. Napos, de hőségmentes időt tartogat a mai nap. Felhők szinte nem is lesznek az égen, így csapadék sem várható. Az enyhe szél mellett 30 fok körül alakul a hőmérséklet. Holnap is a napsütésé lesz a főszerep, de egyes tájaink fölött vékony fátyol felhők is megjelenhetnek az égen. Csapadék továbbra sem valószínű. Jó hír viszont, hogy 30 foknál csütörtökön sem lesz több. Az előrejelzések szerint hasonló időt tartogat a péntek és a szombat is.
13: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
14: És most, a hírek után.
15: Köszöntöm a Retro Rádió hallgatóit, nincs dinnye. Ma nem volt időm reggel kockázni, ezzel mentettem meg néha itt a kis táv életét, hogy dinnyét hoztam, mert a Retro konvoj ma is útra kell Dénes Tamással, Vágó Pirossal, első megállunk pedig Miskolc, a Praktiker.

Retro Rádióban csak olyan slágerek szólnak, amiket ismer és szeret. Kedvencei a 80-as, a 90-es, és a 2000-es évek.

a nyár egyik legjobban várt hete a Retro Rádióban. Minden nap körbeöleljük az országot. Retro Konvoj. Mágó Pirossal és Dénes Tamással a Retro Rádióban.

0: minden idők legnagyobb slágerei Retro Rádió. Hát bevallom, ma rám kellett várnia a csapatnak, de elindultunk végre, Budapestet elhagytuk. Az volt azt hiszem az egyik legnehezebb része a dolognak, átrágni magunkat a fővároson. És megyünk a miskolci praktikerbe, 11:30 a várható érkezésünk. Oda várunk mindenkit, hogy játszanak velünk a 100 000 forint értékű Black & Decker ajándékokért.
1: Ugye megint csak egy dobozt kell keresni, egy olyan dobozt, amely tele van matricázva a Retro Rádió matricáival, és ez a doboz valahol el van rejtve, lehet, hogy már most is akár a praktiker területén, úgyhogy tessék figyelni, ott lesz benne a 100 000 forint értékű Black & Decker ajándékok.
0: Hajrá, mi megtoljuk, érkezünk, és érkezzenek önök is!

0: Minden idők legnagyobb slágerei, Retro Rádió. A Retro Konvoj pedig úton, Miskolc 11:30 körül, de lehet, hogy egy kicsit késünk. A lényeg, hogy akkor érkezünk a Praktiker áruházba. Gyönyörű napsütés, végre nem izzasztó a reggel, hanem kellemes idő van. És ma van a napfogyatkozás napja, és Tominak rögtön eszébe jutott egy történet így a napról. Ja. Miért nem lehet napban nézni, meg egyedül?
1: Ja, most elsütöm azt, hogy milyen hülye gyerek voltam 8 évesen. Jó, elmondom ezen. Én képzeld, egy barátommal feküdtünk a Káptalanfüredi strandon, iskolai táborozás, ugye, szokásos ilyen nyári iskolai táborozás, és ilyen szűrt szemmel próbáltuk, egy ilyen lehúnyt szemmel, de azért csipetnyi néztük a napot. Tehát ugye alapvető, hogy a napban nem
0: nézünk. Nem napfogyatkozáskor, csak úgy
1: nem, ez teljesen
0: nap.
1: Sima. Aha. Ott a strandon néztük a napot, mert mi akkor ilyen Superman lázban égtünk, és biztosak voltunk benne, hogyha belenézünk a napba, akkor egy idő után feltöltődik a szemünk, és mint a Superman ilyen sugarakat tudunk a szemünkkel szórni majd. És a haverom szólt egy idő után, hogy neki már fáj a szeme.
0: És az közben tesztelgettétek? Hogy
1: nem szórtuk a sugarakat.
0: A jegenye fákat, vagy a csajokat, nem. Na, megye már a piros sugár?
1: Igen, de nagyon menők akartunk lenni, tudod.
0: Jó, viszont ez az, amire azt mondjuk, hogy don't do this at home. Tehát nem próbálni ki, és napban nem nézni se most, se napfogyatkozáskor, semmikor se.
1: Egyébként meg majd úgy is van, amikor 19 óra sok perckor lesz, de akkor sem nézünk megfelelő eszközök nélkül.
0: Így van. Igen. Így viszont van. A lényeg, hogy mi úton vagyunk, úgyhogy várjanak bennünket a miskolci Praktiker áruházban.
2: Műsorajánló. Itt a nyár egyik legjobban várt hete a Retro Rádióban. Elindult a Retro Konvoj. Retro Konvoj. Vágó Piros és Dénes Tamás újra körbeöleli az országot, és keresi a leggyorsabb retro rádió hallgatókat.
3: Minden nap egy ajándékokkal teli retro rádiós dobozt rejtünk el az ország valamelyik Praktiker áruházában.
4: Legyen öné a minimum 100 000 forint értékű napi főnyeremény. This
5: is summer. A részletekért hallgassa minden nap a retro rádiót, figyelje a Konvoj útvonalat, és vigye haza az értékes Black & Decker nyereményeket a Praktiker jóvoltából. Az országjáráshoz az autókat a Kia JP Autó biztosítja.
2: Figyelem! Elindult a Retro Konvoj! Tartson ön is a Retro Rádióval! Gyűjtse velünk az emlékezetes pillanatokat! Minden idők legnagyobb slágerei! Retro Rádió!
5: Műsorajánlót hallottak!

a nyár egyik legjobban várt hete a Retro Rádióban. Minden nap körbeöleljük az országot. Retro Konvoj. Vágó Pirossal és Dénes Tamással a Retro Rádióban.

0: Minden idők legnagyobb slágerei retro rádió. Halad a retro konvoj Miskolc felé, és Gyöngyös mellett haladtunk el egyébként, ahol az egyik ilyen felüljáróról mértek. Ezt csak de így mondom, az áterelt szakaszon.
1: Tudod.
0: Mondták itt a többiek a... Hú, hát várjál, még nem volt meg a nyelvtörünk. A luxus kisbuszban, aminek a luxus kisbusz sluszkulcsa is megvan, ezt majd gyorsabban mondom a nap folyamán, szóval a fiúk mondták, hogy mondjam. Úgyhogy mondtam. De várjuk is a közlekedési infokat 0620-22-22-122. Érkezünk Miskolcra a Praktikerbe, most már hamarosan, valamikor 11 óra után, fél 12 körül. Szia!

0: Metrorádió nyári szuperkoncertjének támogatója a Hungest Hotels.
1: Az ország leghallgatottabb rádiója idén is elhozza hallgatóinak a nyár legnagyobb ingyenes zenei élményét. Ezúttal Siófokra, a plázsra. Minden idők legnagyobb slágerei. Retrorádió.
0: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Szia! Ez most lehet, hogy furcsa lesz, de én te vagyok, a jövőből. Csak azt akartam mondani, hogy köszi, hogy már nyáron lefoglaltad az őszi szállásunkat a Hungest Hotelsbe, mert így 25% kedvezményt kaptunk, ráadásul előrefizetés nélkül. Szóval légyszi, ne felejts el még ma foglalni a hungesthotels.hu-n.
3: Nem úgy indul a nyaralás, ahogy eltervezte? Kössön autó SOS gépjármű asszisztencia biztosítást a Europe Assistance-nál akár 15 évnél idősebb autójára is, és élvezze a gondtalan pihenést. Részletek a europe-assistance.hu oldalon.
4: Egy kis nyári feltöltődés még a hűtőnek is jár.
5: Töltse le a Family Frost applikációt, és töltse fel a készleteit előre. Ha most 15 000 forint felett vásárol Fish and Chips, 20 000 forint felett Fornetti terméket adunk ajándékba. Részletek frost.hu. Family Frost, a gyors fagyasztott fogások szakértője.
6: És a sült krumplié.
7: Nem hiszem el, megint csörög. Halló!
8: Hű, de feszült valaki. Nyugi, öregem.
7: Persze, én viszem a hátamon a céget, amíg más nyaral. Csupa stressz vagyok.
8: Neked Sedacur Forte kell. Három gyógynövény kivonatát tartalmazza. Nappal oldja a feszültséget, de a koncentrációt nem befolyásolja, este pedig segíti az elalvást. Próbáld ki a Sedacurt.
9: Sedacur Forte. Nappal nyugtat, éjszaka altat. Patikában kapható gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelő orvosát, gyógyszerészét.
10: Vár a Lidl! Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból! Csütörtöktől vasárnapig a nektarin kilója csak 599 forint, az 500 g

0: Most mag nélküli fehér szőlő doboza pedig csak 549 forint. Lidl, igazán megéri. Az év zöldséggyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
1: Szenzációs ajánlatok várnak a Grillék kondicionálók kínálatában. Szerezd meg az akár 23% kedvezményt augusztus 31-ig hazánk és a világ első számú klímamárkájától. Grillék kondicionáló, az otthon nyugalma, akár 10 év garanciával.
2: A reklám után... Hírek a Retro Rádióban.
3: Rendhagyó lesz az augusztus 20-ai esti show. Turisták ezrei rekedtek a vulkánkitörés miatt Szicíliában. A héten nem nagyon lesz eső. Üdvözlöm Önöket, Bejó Barbara vagyok. Háromnapos rendezvénysorozattal készül a kormány az augusztus 20-ai nemzeti ünnepre. A programok azonban egyes helyszíneken már augusztus 19-én elkezdődnek, és még vasárnap is kínálnak majd látnivalókat, hangzott el a kormány szóvivői tájékoztatón. Az érdeklődőket idén is várja például a Magyar Ízek utcája és a Mesterségek ünnepe. A Margit sziget napközben főleg a családoké lesz, este fénykiállítás és koncertek várják a közönséget. A Szabadság téren gasztrokertet, találkozási pontot alakítanak ki. A parlament ingyen és regisztráció nélkül lesz látogatható. Megtartják egyebek mellett a tisztavatást, a katonai légiparádét is. A csütörtöki drón, fény és tűzijáték show a Lánchíd és a Margit híd közötti budai rakpartról látható majd a legjobban. Hogy ezt sokan élvezhessék, több időpontban is megtartják majd. Az állami programokra a költségvetésben tervezett 18 milliárd helyett 4 milliárd forintot költenek. Káoszt okoz az Etna Szicíliában. A vulkán a múlt heti kitörés után ismét hamut szór, emiatt a kataniai reptéren most délelőttig teljesen felfüggesztették a légiforgalmat. Több mint 200 járatot kellett átirányítani vagy teljesen törölni. Turisták ezrei rekedtek a szigeten. 1 millió otthonban maradt ki az áram a viharok miatt az Egyesült Államok középnyugati részén. Tegnap este Illinois és Indiana több térségében is megszólaltak a tornádó veszélyt jelző szirénák. A rendkívül erős széllökések miatt Chicago két nagy repterén átmenetileg leállították a forgalmat. Ohio államban villám árvizek alakultak ki és utakat kellett lezárni. Az éjszaka sem hoz enyhülést a hőségben. Tegnap megdőlt a fővárosi hajnali meleg rekord. A Hungaromet adatai szerint a Jánoshegyen mindössze 25 Celsius fokig süllyedt a hőmérséklet a leghűvösebb percekben. Az eddigi aznapi hajnali csúcsot 24,2 fokot 2017-ben mérték Budapest lágymányos meteorológiai állomáson. És nézzük, milyen idő várható majd a folytatásban. Derült, napos és száraz idő vár ránk ma is. Napközben 27-33, késő este 18-23 fok lehet. Holnap is csak mutatóban lesz néhány felhő az égen. A szél főleg keleten élénkülhet meg. Délután 27-32 fok valószínű. Esőre a következő napokban sincs sok esély. Pénteken és a hétvégén is nagyrészt napos idő ígérkezik. Napközben egyre melegebb lesz, vasárnapra már 32-37 fokot ígérnek.
2: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
4: És most a hírek után.
5: 11 óra után is köszöntöm a Retro Rádió hallgatóit. A Retro Konvoj úton van Dénes Tamással, Vágó Pirossal. A miskolci Praktiker az első állomásunk, ahova 11.30 körül érkezünk. Érkezzenek önök is, és vigyék a 100 000 forint értékű nyereményt.
4: Indul a Retro Konvoj Vágó Pirossal és Dénes Tamással, az ország leghallgatottabb rádiójával. Ez a nyár egyik legjobban várt hete a Retro Rádió.

0: Minden idők legnagyobb slágerei Retro Rádió. El kell mondjam, hogy a Retro Konvoj úton van, hamarosan most már megérkezünk majd a Miskolci Praktiker áruházhoz, de ami Csavi kollégánk szinte az összes játékszerét elhozta, és még mielőtt bárki rosszra gondolna, itt a különböző kütyű, műszer, kamera, kicsi, nagy, ugye, zsebméretű,
1: most is ránk
0: óriás
1: néz,
0: méretű.
1: Most is ránk néz egy ilyen egészen különleges kamera, amit egy ilyen viperaszerű botra illesztett rá, de nem akar bántani, azt mondta bennünket, úgyhogy legalább ennyiben előrébb vagyunk, azt hiszem.
0: Ki tudja, mivel húzzuk ki a gyufát, szóval na, óvatosak legyünk a nap végéig, hogyha jól leszünk, és a vipera nem működik más milyen funkcióban, csak kameratartóban, akkor boldogok vagyunk.
1: Így van.
0: De a lényeg, hogy a Miskolci Praktikerbe érkezünk hamarosan, és a 100 000 forint értékű Black & Decker ajándékcsomagért nekiindulnak a hallgatóink.

0: Minden idők legnagyobb slágerei Retro Rádió, a Retro Konvoj pedig úton most már tényleg nagyon közelben járunk a miskolci Praktiker áruházhoz.
1: Én viszont gyors helyzetjelentést, hiszen itt azért végigjöttünk az M3-as autópályán egészen Miskolcig. Egészen kellemes csalódás, mert ugye ahhoz képest, hogy hányszor jelentünk dugókról, hányszor jelentünk lassulásokról.
0: Igen, meg ugye megálltunk még egy tankolásra, azért nem sikerült még egészen odaérnünk, de most már közeledünk. De ugye az előbb említettem a luxus kisbuszunkat és annak a slusszkulcsát, és ezt most direkt nem mondtam ki egyben, és érkezett is egy üzenet. Üdv, ezt mi a bulikon használtuk, ebből tudtuk még mennyit ihatunk. Luxus, Moszkvics, slusszkulcs, Gábor aláírással. Na, hát akkor ez nálunk ugyanez megvan, mert hogy Roli szerkesztőnk mennyasszonya ugyanezt mesélte, hogy a szigetre menőket sminkelte, és azok mondták, hogy oké, akkor ezzel fogják tesztelni minden órában, hogy mennyire bírják jól az italt.
1: Abszolút logikus, nem? Úgyhogy működik a dolog.
0: Mi pedig akkor nem sokára megérkezünk Miskolcra a Praktiker áruházba.

0: Minden idők legnagyobb slágerei Retro Rádió. A Praktiker áruháznál vagyunk most már, és mindenképp el kell meséljük, hogy mi történik majd áruházon belül. Megérkeznek a játékosaink, és igazából lehet, hogy többen is vannak, tehát valahogy el kell döntsük, hogy ki megy majd a végső küzdelemben, ki keresi a dobozt. Ugye két hallgatón keresi a dobozt a Retro Konvojban, és azt jelenti, hogy retrós kérdéseket teszünk majd föl a hallgatóinknak, és a leggyorsabban helyesen válaszolók fogják előbb-utóbb kiadni azt a két hallgatót, akik neki lendülhetnek, hogy megkeressék a retro matricákkal ellátott dobozt.
1: Segítek azért, hogy a dobozban mi van. Én azt gondolom, egy kis nyácsorgatásképpen nem árt. Black and Decker nyeremények vannak a dobozban, 100 000 forint értékben, ahogy Piros is mondta. Két barkács eszköz, egy akusarokcsiszoló és egy ütvefúró akkuval, töltővel készletben, szénkefementes motorral, zárójelben, ezt is felolvastam. Egy morzsaporszívó, szintén szénkefementes
0: hogy
1: motorral.
0: Hogy az asszony is örüljön, igen.
1: És egy kerti gép sövényvágó. Úgyhogy elég komoly a választék.
0: Ez bizony komoly, és ugye azért szerintem nagyon sokan vannak ilyenkor lakásfelújításban, átalakításban, stb.
1: Vagy akár biztos... egy kis kerti újítás,
0: vagy
1: újítgatásban.
0: Persze. Tehát ezek a gépek azért jól tudnak jönni, mindig is. Mert az is jó, hogy ez azért eláll, tehát jövőre is be lehet még dugni az áramba, ha van, és lehet használni. Szóval jöjjenek ide, és játszanak velünk.

0: Műsorajánló.
1: Itt a nyár egyik legjobban várt hete a Retro Rádióban. Elindult a Retro Konvoj. Retro Konvoj. Vágó Piros és Dénes Tamás újra körbeöleli az országot, és keresi a leggyorsabb Retro Rádió hallgatókat.
2: Minden nap egy ajándékokkal teli retro rádiós dobozt rejtünk el az ország valamelyik Praktiker áruházában.
3: Legyen öné a minimum 100 000 forint értékű napi főnyeremény.
4: This is summer.
5: A részletekért hallgassa minden nap a retro rádiót, figyelje a Konvoj útvonalat, és vigye haza az értékes Black & Decker nyereményeket a Praktiker jó voltából. Az országjáráshoz az autókat a BYD EP autó biztosítja.
1: Figyelem! Elindult a Retro Konvoj! Tartson ön is a Retro Rádióval! Gyűjtse velünk az emlékezetes pillanatokat! Minden idők legnagyobb slágerei! Retro Rádió.
0: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
6: Valaki most nyitja ki az üzletét. Valaki most fogadja az első ügyfelét. Valaki most indítja el a vállalkozását.
7: Különböző történetek, egy közönség. A rádiók hetente több mint 7,6 millió embert érnek el Magyarországon. Hirdess rádióban, ismert meg a rádió erejét. Miértrádió.hu.
8: Rita, mi van veled? Folyton ásítozol.
9: Persze, mert ebben a melegben alig alszom, feszült és fáradt vagyok.
8: Neked Sedacur Forte kell.
9: Sedacur Forte?
8: Igen, a Sedacur Forte 3 gyógynövény kivonatát tartalmazza. Nappal oldja a feszültséget, de a koncentrációt nem befolyásolja. Este pedig segíti az alvást.
10: Sedacur Forte. Nappal nyugtat, éjszaka altat. Patikában kapható gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát gyógyszerészét.
11: Elnézést, ez mindig ilyen kedvező áron volt?
12: Igen.
11: És ez?
12: Igen.
13: A DM-nél tényleg mindig megéri vásárolni, hiszen nálunk garantáltan tartós áron szerezheti be kedvenceit. Válassza a Mivolis 60 darabos hajvitál komplex kapszulát mindössze 1199 forintért. Többet kapok a pénzemért. DM, mindig megéri.
14: Augusztusi romantika a naplementében. Akció minden mennyiségben. Potemix. A lenyugvó napnak is van ereje. Étrend kiegészítő férfiaknak. Potemix.hu.
15: Minden nő egyedi és különleges, mint te.
16: Viszont a nőkben közös, hogy hatásos készítményt keresnek felfázás esetén. A medveszőlőlevél kivonat tartalmú urzinollal enyhül a gyakori égő, csípő, vizelési inger. És ha időben használod az urzinolt, akár az antibiotikum is elkerülhető.
17: Az urzinol tabletta húgyúti fertőzésekre vény nélkül kapható hagyományos növényi gyógyszer. A javallatokra való alkalmazása a régóta fennálló használaton alapul. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
18: Anya, nézd! Ugrok egy bombát!
19: Mi? Ne! Ne próbáld ki otthon! Próbáld ki a nyaraláson! Foglalj most a szállás.hu-n! 17 000 belföldi szállás bomba jó áron!
18: Ugrok egy bombát!
19: Szállás.hu.
20: Úgyis te...
21: Ne hagyd ki semmit, a kiváló árakat se, mert ez most igazán megéri. Most csütörtöktől keddig a 120 ml-es Ballino tölcséres csokoládés jégkrém 37% kedvezménnyel csak 169 forint, a 150 g-os Snack Day Chips 32% kedvezménnyel pedig csak 379 forint. Lidl, igazán megéri.
0: A reklám után...
1: Hírek a Retro Rádióban.
22: Több napos eseménysorozattal ünnepeljük augusztus 20-át. Már 5 fürdőzőt harapott meg egy teknős Horvátországban. Folytatódik a derülés.

0: sőt napos száraz idő. Üdvözlöm Önöket, Bejó Barbara vagyok. Rövidebb 10 perces lesz az idei tűzijáték, de egy audiovizuális drón és fénysó keretében rendezik meg augusztus 20-án. Mindez a Lánchíd és a Margit híd közötti budai rakpartról látható majd a legjobban. Hogy ezt sokan élvezhessék, több időpontban is megtartják majd, közölték a kormány szóvivői tájékoztatón. Egyes helyeken már augusztus 19-én elkezdődnek a programok, máshol az ünnep utáni napokban is tartanak rendezvényeket. Budapesten 10 helyszín lesz. Köztük a Margit-sziget, a Parlament, a Szabadságtér és a Budai Vár. A központi programokat csütörtökön a nemzeti ünnepen a hagyományos zászlófelvonás és tisztavatás nyitja a Kossuth téren. Ezután következik a katonai és légi parádé. A programsorozat 4 milliárd forintba kerül. Egyre több a rossz állapotú autó idehaza. A műszaki vizsgán tavaly mintegy 7000 kocsi bukott meg, ez nagyjából 70%-kal több, mint 2016-ban. A Magyar Vizsgálóállomások és Vizsgabiztosok szakmai testületétől a vezes.hu úgy tudja, időnként olyan járművek is megjelennek a műszaki vizsgán, amelyek már nem lennének alkalmasak a biztonságos közúti közlekedésre, és csak trélerrel szabadna őket szállítani. Különösen látványos a külföldről behozott használt autók állapotának romlása. Alagutat fedeztek fel a lett hatóságok a Belarus határon a kerítés alatt. A 10 méter hosszú járatot migránsok használták, írta a Politico. A határőrök a közelben 15 olyan emberre bukkantak, akik így jutottak át Lettországba. Fürdőzőkre támadt egy álcserepes teknős a horvátországi Split közelében, a szezonban már 5-5-ször. Az állat úgy 70 kilós lehet, a szemtanúk szerint rendszeresen felbukkan és hátulról közelíti meg a strandolókat. Legutóbb vasárnap harapott meg egy fiatal férfit a tengerben. Az álcserepes teknős szigorúan védett vándorlófaj. A területvédelem nem jellemző rá, de előfordulhat, hogy a hímállat most egy nőstényt védelmez. A szakértők szerint a teknős áthelyezése nem megoldás, viselkedése csak átmeneti. Szikrázó napsütés, tiszta jég volt, csapadék sehol, ez a mai kínálat. A hőmérséklet napközben 27 és 33 fok között alakul. Holnap is csak mutatóban lesz néhány felhő az égen, délután 27-32 fok valószínű. Pénteken és a hétvégén is nagyrészt napos idő ígérkezik. A hajnalok néhol ugyan hűvösebbek lehetnek, másutt viszont 20 fok körül maradhat a hőmérséklet. Napközben aztán egyre melegebb lesz, vasárnapra már 32-37 fokot ígérnek.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: És most, a hírek után.
3: Dél van, vagyis hát elmúlt nyilván pár perccel. Köszöntöm a Retro Rádió hallgatóit. A konvoj megérkezett a miskolci Praktiker áruházba, ahol van árnyékos parkoló, és nem sokára megkezdjük a játékunkat majd a 100 000 forint értékű ajándékcsomagért.
2: Indul a

Retro Rádióban csak olyan slágerek szólnak, amiket ismer és szeret. Kedvencei a 80-as. És a 2000-es évekből.

0: Minden idők legnagyobb slágerei Retro Rádió. Megérkeztünk ugye, ahogy már mondtuk, a Miskolci Praktiker áruházba a Retro konvojjal. Zsuzsa és Csaba pedig mellettünk egyenpólóban.
1: Várjál, hagyj meséljem el, mit jó, látok az egyenpólón. Egy motoron egy elvarázsolt házaspár, hosszú lobogó haja, kicsit hippiben nyomják, nyitott bőrkabátban, élvezik az életet. Ezek vagytok ti?
2: Ez így
3: pontosan.
2: Van.
0: Csak neked nem lobog hosszú a hajad, de volt valaha ilyen hosszú hajad?
3: Még hosszabb volt.
0: Ójé, értem.
1: És a motor is megvan?
4: Megvan, igen, kettő is.
1: Ó, bocsánat.
0: Tehát külön-külön motorral szoktatok utazni?
3: Nem, én csak utas vagyok.
0: Merre szoktatok tekeregni?
4: Külföldön is, Magyarországon, mindenfele.
0: Bükköt, hát, gondolom, akkor abszolút töviről hegyre bejártátok.
3: Igen.
0: Van kedvenc hely, ahova évről évre visszamentek?
3: Na, értelem.
1: Na most ilyenkor összedugják a fejet. Melyik lesz, Csaba?
0: A mikrofon pánik.
4: Tiszafüredre sokat járunk. Kékestetőre is minden évben megyünk. Egerbe többször.
3: Hol lett volna az esküvünk? Nem tudom kimondani. Sebesvíz.
1: Ó,
0: és miért csak lett volna az esküvő?
4: Covid idején.
3: Covid közben szólt.
0: És azóta se tartottátok meg a bulit?
3: A Lagzi Sebesvízen volt, csak az egész mindent ott szerettük volna rendezni, de nem lehetett.
1: Fiatalok, akkor látjuk az egyenpólót, az összhangot, és nagyon remélem, hogy a versenyben is legalább ekkora összhangban lesztek majd.
0: Sok sikert kívánunk!
4: Köszönjük szépen!
0: És mi természetesen mindjárt bemutatjuk a másik játékosunkat is.

legjobban várt hete a Retro Rádióban. Minden nap körbeöleljük az országot. Retro Convoy. Vágó Pirossal és Dénes Tamással a Retro Rádióban.

0: Afrika.
1: Minden idők legnagyobb slágerei Retro Rádió Miskolci.
2: Ahogy megszólaltál, elkezdtek világítani a lámpák
1: mögöttök. Hát a hangommal érted, távirányítással.
2: Ehhez is értesz,
1: és ha csöndbe maradok, elhallgat, hogy esetét itt nem.
2: De jó. Igen, oda néz, el is oda néz.
1: Egy, kettő, három, nem, ez valami időkapcsolós. Na, szóval a lényeg, a Retro Konvoj a Miskolci Praktiker áruházból jelentkezik, és a másik játékosunk Áron, te honnan érkeztél?
3: Üdvözlöm én is a Retro Rádió hallgatóit, én Miskolci vagyok.
1: Akkor neked legalább csak egy buszra kellett felszállni, hogy ide megérkezz.
3: Igen, igen, igen, pontosan.
2: Áron, bocsáss meg, ne haragudj, muszáj megkérdezni két ilyen földhöz ragadt emberhez, hány centi vagy? Mert úgy kicsit kimagaslasz közöttünk.
3: 2 méter 1 centi vagyok.
2: Jó, jó, jó, hát akkor egy...
1: Most arazol?
2: Egy picit.
3: Nem szálltam a kontaktsportokat.
1: Ja, értem.
2: Úristen, hely, kontaktsportok.
1: És akkor tenisz mondjuk?
3: Nem, egyelőre edzőterembe járok.
2: Jó, oké.
1: Okay. Mondjuk a dobozkereséshez szerintem az is jó, nem? Vagy láda keresés, mit szoktuk a ráda
2: vagászat? Ekkora lábakkal azért sokkal gyorsabban tud mozogni, nem?
1: Így van, így van. Igen, és igen. Ugye ő a magasabb polcokat is jól látja, nem tudom, hova dugták a polcot a kollégák.
2: Ugye, onnan valahol a felhő között, ahol te vagy 2 méter fölött, sokkal jobban látod esetleg, hogy itt a polcok között merre van a doboz. Mert ez is fontos lehet.
3: Hát... biztos, majd meglátjuk.
2: Jó, igyekszel, ez a legfontosabb. Ez a
1: lényeg,
2: legfontosabb.
1: Hogy a retrós kérdésem helyesen válaszoltál, tehát te is részt veszel a játékban, és akkor nem sokára indul akkor a láda vadászat.
4: Műsorajánló.
5: A Retro Rádió és Demjén Ferenc közös története idén nyáron tovább.

0: Emil szuperkoncert augusztus 23-án Siófokon, a Plázson.
1: A részvétel ingyenes, de regisztrációhoz kötött. Részletek a Retro Rádió.

0: szuperkoncertjének támogatója a Hungest Hotels.
1: Az ország leghallgatottabb rádiója idén is elhozza hallgatóinak a nyár legnagyobb ingyenes zenei élményét. Ezúttal Siófokra, a plázsra. Minden idők legnagyobb slágerei. Retro Rádió.
2: Műsorajánlót hallottak.

0: Minden idők legnagyobb slágerei Retro Rádió, a Praktiker áruházból jelentkezik a Retro Konvoj Miskolcról, és ugye már bemutattuk a hallgatóinknak a Láda vadászat játékosait, hogy kik erednek majd a retro matricákkal ellátott Láda nyomában, ami ugye minimum 100 000 forint értékű Black & Decker gépeket tartalmaz. És hát a feladatuk ugyanaz lesz, mint az eddigi napokon a játékosainknak. Elkezdik keresni majd a polcok között, de ugye lehet, hogy lent van, lehet, hogy egy kicsit följebb van. Szóval azért ez izgalmas, hogy ki szúrt, hogy hol van a doboz.
1: Hamarosan indul a játék, mi addig egyébként most pirosan kitelepettünk ide egy ilyen kis, nagyon kis piknik hangulatú asztalhoz. Nem tudom, észrevetted el, kis tányér előtte, pezsgős porrat.
0: Igen, nagyon hangulatos, ezt elfogadnám, hogy ilyen teraszberendezésnek.
1: Igen, a játék helyett most itt elkezdenénk pezsgőzni. Igen, ugye. Ez is egy lehetőség.
0: Ebéd előtt, mennyi az idő? Most már lehet, vagy most még nem lehet? Alaposan. Mert van valami déltől
1: lehet. Én azt ajánlom, hogy játszunk, mert játszunk, azt hiszem, hogy itt mindenki feszült, izgatott. Úgyhogy hagyd
0: szóljon erről. Igen, szegény játékosainkkal inkább látszik, hogy már úgy mennének, tudod, mint az istállóban tartott lovak, hogy menjünk már, úgyhogy persze mindjárt játszunk.

0: műsorajánló.
1: Itt a nyár egyik legjobban várt hete a Retro Rádióban. Elindult a Retro Konvoj. Retro Konvoj. Vágó Piros és Dénes Tamás újra körbeöleli az országot, és keresi a leggyorsabb retro rádió hallgatókat.
2: Minden nap egy ajándékokkal teli retro rádiós dobozt rejtünk el az ország valamelyik Praktiker áruházában.
3: Legyen öné a minimum 100 000 forint értékű napi főnyeremény.
4: This is summer.
5: A részletekért hallgassa minden nap a retro rádiót, figyelje a Konvoj útvonalat, és vigye haza az értékes Black & Decker nyereményeket.

0: Retro Konvoj. Tartson ön is a Retro Rádióval. Gyűjtse velünk az emlékezetes pillanatokat. Minden idők legnagyobb slágerei. Retro Rádió.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: A patikából jövök, az új Cicatridina plusz hüvelykúpot vettem hüvelyszárazságra. Ti ismeritek?
3: Igen, és a dupla hialuronsav tartalom miatt valóban gyorsan és intenzíven hidratál. Meg vagyok elégedve a hatásával.
4: A Cicatridina plusz nekem is jelentősen enyhítette a kellemetlen, feszülő, égő érzést ott lent.
3: Cicatridina és Cicatridina plusz hüvelykúpok. Patikában kapható gyógyászati segédeszközök hüvelyszárazság kezelésére.
2: A kockázatokról olvassa el a használati útmutatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát.
5: Elnézést, ez mindig ilyen kedvező áron volt?
6: Igen.
5: És ez?
6: Igen, a DM-nél tényleg mindig megéri vásárolni, hiszen nálunk garantáltan tartós áron szerezheti be kedvenceit. Válaszza a DM Bio 200 g-os puffasztott tönkölybúzát mézzel mindössze 899 forintért. Többet kapok a pénzemért. DM, mindig megéri.
7: Naponta ezernyi hír talál meg bennünket, de van, amikor több értelmezésre van szükségünk. Megújul a magyar nemzet, értékalapú belpolitikai tájékoztatással és tapasztalt szerzők véleményeivel. Megszokott értékek tartalmasabb formában. Fizessen elő a magyar nemzet heti lapra megújuló előfizetéssel most havi 2690 forintos áron. A tájékoztatás nem teljes körű, további részletek a lapcentrum.hu-n.
8: Szerintem tegyük ide a napozó ágyat.
9: Ne próbáld ki otthon. Próbáld ki a nyaraláson. Foglalj most a szállás.hu-n akár 10-20% VIP kedvezménnyel.
8: Steven, foglaltam két helyet a medencénél.
9: Szállás.hu.
8: Úgy is tett.
10: Nyár, vízpart, napfény. És amit nem vártál.
11: Tudtad, hogy a felfázás bármikor jelentkezhet? Amikor ég és csíp, és gyakran kell mosdóba menned, segíthet a medveszőlőlevél kivonat tartalmú Urzinol tabletta.
12: Ne várj, használd az Urzinolt!
11: Az Urzinol tabletta hagyományos növényi gyógyszer. A javallatokra való alkalmazása a régóta fennálló használaton alapul. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát gyógyszerészét.
13: Ne hagyd ki semmit, a kiváló árakat se, mert ez most igazán megéri. Most csütörtöktől keddig a 120 ml-es Ballino tölcséres csokoládés jégkrém 37% kedvezménnyel csak 169 forint. A 150 g-os Snack Day Chips 32% kedvezménnyel pedig csak 379 forint. Lidl. Igazán megéri.
1: A reklám után.
0: Hírek a Retro Rádióban.
14: Haladék a régi személyik cseréjére. Medúzák miatt kellett leállítani francia atomerőmű reaktorokat. A héten nem sok esőre számíthatunk. Üdvözlöm Önöket, Bejó Barbara vagyok. Mintegy 57 ezeren kaptak haladékot évvégéig a régi típusú személyik cseréjére. Ennyi embernél van még hivatalosan már lejárt dokumentum. Augusztus 3-ától ugyanis az uniós szabályok miatt már nem lennének érvényesek a könyvformátumú igazolványok. A parlament azonban adott némi könnyítést. Idén több ügyet még el lehet intézni a régi papírokkal, használhatók például a nyugdíjak felvételéhez, egészségügyi szolgáltatásokhoz vagy anyakönyvi eljárásokhoz. Az első júniusi felhívás óta egyébként több mint 100 000-en cserélték le a régi igazolványukat. Megbukott az ellenőrzésen a játszóterek mintegy harmada. A fogyasztóvédők az első fél évben közterületi játszótereket, bölcsödék, óvodák, iskolák udvarait vizsgálták, de jártak szállodákban, éttermekben, udvarokon kialakított

0: étteremben, játszóházakban is. Tájékoztatott Eitmann Norbert, a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság sajtófőnöke.
1: Közel 3000 játszótéri eszköz vizsgáltak, az ellenőrzött játszóterek 37 játszótéri eszközök 35%-ánál találtak valami jogsértést. Visszatérő probléma, hogy az üzemeltetők az előírt biztonsági felülvizsgálatokat nem végzik el, a szükséges nyilvántartásokat és a dokumentációkat nem megfelelően kezelik, a feltárt hiányosságokat nem szüntetik meg. Gyakori, hogy a bejáratnál hiányzik a kötelezően feltüntető adattábla, amely egyébként tartalmazza az üzemeltető nevét és elérhetőségét. Ha bármilyen problémát talál a szülő, akkor bejelentéssel tudjon élni az üzemeltető felé, hiszen a legfontosabb a gyermekeink biztonsága.
0: Orosz drónokat észleltek egy romániai gázmezőnél. A két szerkezet a vízben sodródott, írja a Portfólió. Valószínűleg robbanó töltet is volt rajtuk. Az eszközöket megsemmisítették. Medúzák tömkelege zavarta meg a legnagyobb francia atomerőmű működését. A tengeri állatok miatt a létesítmény 3 reaktorát le kellett állítani, és egy negyedik is csak korlátozottan üzemel. Azt nem tudni, honnan özönlöttek a medúzák az erőműhöz, de már tavaly is voltak ilyen gondok. Akkor a vízszivattyúk szűrőberendezéseiben jelentek meg a csalánozók. Az atomerőmű így napokig nem tudott rendesen működni. Derült, napos és száraz idő vár ránk ma is. Napközben 27-33, késő este 18-23 fok lehet. Holnap is csak mutatóban lesz néhány felhő az égen, a szél főleg keleten élénkülhet meg. Délután 27-32 fok valószínű. Esőre a következő napokban sincs sok esély, pénteken és a hétvégén is nagyrészt napos idő ígérkezik. Napközben egyre melegebb lesz, vasárnapra már 32-37 fokot ígérnek.
2: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: És most a hírek után.
4: Köszöntöm a Retro Rádió hallgatóit izgatott játékosokkal. A Retro Konvoj a Miskolci Praktiker áruházból, hiszen mindjárt kezdjük a ládavadászatot Dénes Tamással, Vágó Pirossal. Hallgatóink tartsanak velünk, és délután megyünk át Nyíregyházára is.
3: Indul a Retro Konvoj Vágó Pirossal és Dénes Tamással, az ország leghallgatottabb rádiójával. Ez a nyár egyik legjobban várt hete a Retro Rádió.

Ez a nyár egyik legjobban várt hete a Retro Rádióban. Minden nap körbeöleljük az országot. Retro Konvoj. Vágó Pirossal és Dénes Tamással a Retro Rádióban.

0: Minden idők legnagyobb slágerei Retro Rádió, és elérkeztünk a várva várt pillanathoz a Praktiker áruházban a Retro konvojjal, ugyanis indul a ládavadászat Zsuzsa és Áron, ugye a két játékosunk.
1: Igen, és gyorsan még egyszer, nagyon röviden a játékszabályok, tehát van egy doboz, egy nagy doboz valahol elrejtve itt a Praktiker áruház területén, csupa-csupa retrórádiós matricával feldíszítve, nem egyszerű, hiszen óriási alapterületű maga a Praktiker áruház, viszont jól látható egyébként a doboz. Ennyit segítségül, jó? Úgyhogy itt vannak előttünk a versenyzők, gyorsan rajtatok is egyébként mikrofon, fülhallgató. Készen álltok?
0: Tehát majd egy kicsit igen, mondjátok, igen, mi, hogy hol jártok, hogy most épp a konnektorokat hagytam el, vagy a nem tudom, a mosdókagylókat, a konyhaosztályt.
1: Figyelted, a próba is sikerült, érted? Mind a ketten itt vannak.
0: Jó, oké.
1: Jó, működik, mindent hallotok, mindent tudtok beszélni. Jó, figyelem, akkor
0: egy,
1: indulhatunk?
0: 1, 2, 3, indul a ládavadászat.
1: Várjál, azt mondja, hogy egyelőre egy irányba egyszer indultak nem el. Én Áron után fogok most menni, hogy ő vajon merre megy. Ő a lámpák között próbálkozik, és a lámpáktól, ha jól látom, a csövek felé. Így van, a locsoló csövek felé indul tovább. Én annyit segítségül azért elárulok, hogy nem fölraktuk, hanem jól látható helyen lent található mindez. És talán annyit is segítségül, hogy a dobozban, ha megtaláljátok, akkor egy Black & Decker akkumulátorral, sarokcsiszoló, egy Black & Decker ütvefúró akkumulátorral, töltővel, készletben található, egy Black & Decker morzsaporszívó, szénkefementes motorral, és egy Black & Decker kertigép is benne van. Én megragadom a pillanatot, és a segítség, a varázs segítség szót most megadom. Na, figyeljetek, kedves valami versenyzők, kedves Áron, kedves Zsuzsa, figyeljetek, a fürdőszobához van
0: hát
1: köze.
0: Hát ott van.
1: A fürdőszobához
0: most
1: van köze.
0: Most a Zsuzsa úgy mondja, hogy hát ott van. Most megvan tényleg.
1: Kitalálta meg, segíts gyorsan.
0: Zsuzsa. Zsuzsa, de egy tök messziről, a másik oldaláról gyakorlatilag a polcrendszernek, így messziről szúrta ki.
1: És nyilván hol van? Hol van a doboz? Segítsetek.
0: Zárlakat. Igen, zárakat, lapokat látok.
2: Polcok.
0: De hát akkor Zsuzsáéknak gratulálunk, mert hogy meglett a Retro Rádió feliratú dobozunk, és akkor nem sokára megkérjük majd őket, hogy nyissák ki ünnepélyesen, és természetesen Áron sem marad ajándékcsomag nélkül.

hogy jó napom legyen. Egy a rossz

0: egyik legjobban várt hete a Retro Rádióban.
1: Minden nap körbeöleljük az országot.
0: Retro Konvoj.
1: Vágó Pirossal és Dénes Tamással.

0: Minden idők legnagyobb slágerei Retro Rádió. Időközben kijöttünk itt a Praktiker áruház elé a Retro konvojjal a ládát kinyitni a nyerteseinkkel, Zsuzsával és Áronnal.
1: Mert hogy megvannak a győzteseink.
0: Pontosan, és gondoltuk, hogy akkor itt van elég tér, föl tudjuk tenni egy asztalra, és jól is látjuk, hogy mi van benne. Te nyitott, Tomi, mert a te kezedben
1: nem,
0: látom a snitzert.
1: Nem, én viszont átadom nektek a snitzert. Melyikötök fogja nyitni?
2: Én vágom.
3: A férjem.
1: Csaba. Legyen így, a férjem. Kedves férjem, akkor gyere ide, és akkor nyisd ki, ünnepélyesen légy szíves, nézzük meg, hogy mi van benne. Nyugodtan, bátran, a doboznak nem fáj. A Retro Rádió Matrica ketté hasat.
0: Úgy, hát ennek is, most ez a sorsa.
1: Ez a sorsa. Gyere itt is, ezen az oldalon. Na mondjátok, mit találtok benn?
3: Nem tudom. Úristen, sarok, csiszoló.
2: Csiszoló, ez biztos.
1: Valami. Mondjátok, mi van benne.
3: Vágó.
2: Sövényvágó.
3: Sövényvágó. Sövényvágó.
1: Az micsoda?
2: Akus csavarozó és fúró. Azt a
0: mindenit. Azt a mindenit. Szerintem egy, ház, egy szakember mindig használt veszi.
3: Úristen, ez nem tudom, micsoda.
1: Az bizony, igen, egy Black & Decker morzsa porszívó.
3: Úristen!
1: Jó lesz?
2: Ez nagyon,
3: nagyon
2: szép csomag.
3: Köszönöm.
0: De édes, te szoktál ütve fúrózni, vagy sarokcsiszolni, vagy a morzsa porszívó?
3: Sarokcsiszoló? Hogyne?
2: Igen.
0: Mikor szoktad te azt használni?
3: Amikor fával dolgozunk. Azt én csinálom.
0: És mit csinálsz a fával?
3: Csiszolókoronggal mit csináltunk? Szerszámos kamrát a kertbe.
0: Értem, jó, én bírom, amikor egy...
1: Figyelj, de hogy örültek neki? Hát nagyon, ez jó, igen, helyre ez került, nagyon jó helyre, igen, került ezek szerint.
0: Igen.
1: Gyorsan hogy kérdezem meg, mind a dobozt, ugye itt a Black & Deckertől egy egész családot kaptatok, ki tudjátok majd használni?
3: Mindegyiket természetesen, nagyon-nagyon köszönjük. Igen.
0: Akkor ezek szerint kert is van.
2: Mindegyik használva
3: egy kicsi
2: lesz.
3: Kert van, igen.
0: De jó. Sövény van, mondtad, hogy fészert csináltatok. Gyerekek. Nagyon jó.
1: Akkor
0: Zsuzsa, Csaba, használjátok
1: mondani.
0: Egészséggel, motorozás előtt, után, közben nyilván nem.
1: És jó helyre került ez a doboz most. Nagyon-nagyon.
0: Úgyhogy gratulálunk nektek.
2: Nagyon szépen köszönjük.
3: Nagyon köszönjük.
0: De jó, annyira jó látni az örömötöket. Na, ez meg nekünk ilyenkor a dopping, úgyhogy nagyon örülök, és Áron is kap még majd természetesen egy retrós vigasz ajándékcsomagot. Folytatjuk innen a retro konvojjal.
1: Ti nem vigyétek a dobozt, most gyorsan kapjátok fel, ez a tietek.

0: Minden idők legnagyobb slágerei, Retro Rádió, még időzünk itt a Miskolci Praktiker Áruházban.
1: És egy kis üzemi zaj azért itt a Praktiker Áruházban, hiszen mellettünk húzigálják itt a nagy festékes vödröket, úgyhogy nem véletlen ez az zaj,
0: amit hallanak. De a kolléganőnk megérkezett egy adag nagyon jól mutatós művirágcsokora, tök jól néz ki a kezedbe, nagyon jó, nagyon jó. Na, de azért vagyunk itt, azért gyűltünk itt most össze, kérem szépen, mert ugye volt egy megint egy láda vadászatunk a Retro konvojon, Áron pedig a második helyezettünk a játékban. Nagyon csalódott voltál?
2: Nem annyira, örültem neki, hogy jó helyre került a főnyelv.
1: Ez nagyon sportszerű, igen, de azért nyugodtan vagy ott, hát azért te szeretted volna megnyerni. Most ez nem jött össze, mert kicsit más irányba indultál el.
2: Igen, igen, sajnos a kertész osztályra indultam el, és a fürdő.
0: De ez jó,
2: hogy
0: ott még nem dugtuk el.
1: Tudod, mit azért van vigazdi a második helyezetnek, hogyha elfogadod, akkor egy retro rádiós hátizsák tel is tele, mindenféle retro rádiós relikviával.
2: Köszönöm szépen.
0: Gratulálunk.
1: Gratulálunk, és örülök, hogy játszottál. Kimagasló egyéniség voltál.
0: Köszönjük. Szépen, a retro konvoj még marad egy kicsit itt a Praktiker Áruházban. Készítünk fényképeket, körbenézünk Miskolcon tehát a retro konvoj, aztán indulunk majd hamarosan Nyíregyházára.
3: Műsorajánló. A Retro Rádió és Demjén Ferenc közös története idén nyár.

0: és a 2000-es évekből. Minden idők legnagyobb slágerei. Retro Rádió.
1: Csak slágerek a 80-as, 90-es és 2000-es évekből.
0: Minden idők legnagyobb slágerei. Retro Rádió.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Az allergia bármilyen helyzetben elérhet. Ezért jó, hogy mindig kéznél van a Revicet, a víz nélkül bevehető szopogató tabletta allergia ellen. Revicet. Érje el könnyedén, ha eléri az allergia. Információ revicet.hu. A Revicet 10 mg préselt szopogató tabletta cetirizin dihidroklorid tartalmú víz nélkül kapható gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelő orvosát, gyógyszerészét.
3: Jöjjön az utolsó kérdés. Melyik eszköz nem a fantázia szüleménye? A. Egy medál, ami visszaforgatja az időt. B. Egy övcsat, ami szigonyt lő ki. Vagy C. Egy gyűrű, amivel egy mozdulattal fizetni lehet.
4: Húha, talán legyen a C. A gyűrű.
5: Jó választás. Egy gyűrű, egy mozdulat. Ennyi. Regisztrálj, nyisd szíves bankszámlát, igényelj hozzá Visa bankkártyát, és akár tiéd lehet egy stílusos fizetőgyűrű. Részletek cip.hu/fizetőgyűrű. Cip Bank. Számíthatsz tanácsainkra.
6: Látom, hogy szenvedsz a hőhullámoktól, és nagyon feszült is vagy. Miért nem szeded a Remifemin Pluszt?
7: Ennyire látszik? Persze nem csoda, az éjszakáim is borzasztóak. Remifemin Pluszt mondtál?
6: Igen, én már régóta szedem, így a változókori panaszaimat hormonok nélkül is sikerül kordában tartani. Változókor könnyedén. Remifemin Plusz. Hormonmentes növényi gyógyszer a klimaxos tünetek enyhítésére. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelő orvosát, gyógyszerészét.
8: Nem úgy indul a nyaralás, ahogy eltervezte? Kössön autó SOS gépjármű asszisztencia biztosítást a Europe Assistance-nál akár 15 évnél idősebb autójára is, és élvezze a gondtalan pihenést. Részletek a europe-assistance.hu oldalon.
9: Egy kis nyári feltöltődés még a hűtőnek is jár.
10: Töltse le a Family Frost applikációt, és töltse fel a készleteit előre. Ha most 15 000 forint felett vásárol Fish and Chips, 20 000 forint felett Fornetti terméket adunk ajándékba. Részletek frost.hu. Family Frost, a gyors fagyasztott fogások szakértője.
11: És a sült krumplié.
12: Vár a Lidl! Idén már hetedik alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból. Csütörtöktől vasárnapig a Nektarin kilója csak 599 forint, az 500 grammos mag nélküli fehér szőlő doboza pedig csak 549 forint. Lidl, igazán megéri. Az év zöldséggyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
1: A reklám után.
0: Hírek a Retro Rádióban.
13: Borsodban is felbukkant a kőrisrontó karcsú díszbogár, két prés ház is ég várpalota mellett. A napokban ne számítsanak esőre. Üdvözlöm Önöket, Bejó Barbara vagyok. Csak nem 13 000 tonna illegális hulladékot távolítottak el a hazai erdőkből 2020 óta az állami erdészeti társaságok. Az élő környezetért felelős minisztérium beszámolója szerint csak idén több mint 300 alkalommal összesen mintegy 640 tonnányi szemetet gyűjtöttek össze. Van, ahol gyakrabban raknak le kisebb kupacokat, másutt néhány hatalmas hulladékgóc felszámolása teszi próbára a szakembereket. A társaságok rendszeres ellenőrzéssel, sorompókkal, kamerás megfigyeléssel, szemléletformálással igyekeznek visszaszorítani az illegális lerakást. Idén sem unatkoznak a vöröskeresztes önkéntesek, már több mint 900 alkalommal segítettek a Balatonparton. A nyári szezonban ezúttal 10 déli strandon állnak készenlétben augusztus 20-áig. Leggyakrabban kagylóvágások, horzsolások miatt van szükség rájuk, de gyakran látnak el rovarcsípéseket, és a hőség is ad nekik munkát. Idén 5-ször kellett mentőt hívniuk ájulás és súlyos allergiás reakció miatt. Újabb területen, Borsodabaújzemplénben is megjelent a kőrisrontó karcsú díszbogár. A kártevőt már fertőzött fában is azonosították. Az

0: intenzív felderítés folytatódik, ebbe a lakosság is bekapcsolódhat, mondta rádiónknak Bogya Sándor, a Nébih növényegészségügyi osztályvezetője.
1: Körisfák nem csak az erdőben, hanem városokban, kertekben, parkokban és az utak mentén is előfordulnak. Arra kérnénk mindenkit, az erdőgazdálkodókat, a növényvédelmi szakembereket, de a túrázókat, az erdőszerető embereket és a lakosságot is, hogy járjanak nyitott szemmel. Ne menjenek el közösen egy beteg körisfa mellett, amelynek a törzsén D-alakú röpjükak látható, vagy egy smaragdzöld, a szárnyai alatt élénkvörös színű karcsú testű, körülbelül 1 cm-es dekoratív bogár mellett haladják. A kártevőről és az általa okozott tünetekről a Nébih honlapján tájékozódhat.
0: Tűztombol Várpalota külterületén több hektáron ég füvesvás terület és 2 présház a Széphegydűlőn. Az egyik épületből egy embert is kimentettek. A tűz miatt több távvezeték leszakadt. Szikrázó napsütés, tiszta ég volt, csapadék sehol, ez a mai kínálat. A hőmérséklet napközben 27 és 33 fok között alakul. Holnap is csak mutatóban lesz néhány felhő az égen, délután 27-32 fok valószínű. Pénteken és a hétvégén is nagyrészt napos idő ígérkezik. A hajnalok néhol ugyan hűvösebbek lehetnek, másutt viszont 20 fok körül maradhat a hőmérséklet. Napközben aztán egyre melegebb lesz, vasárnapra már 32-37 fokot ígérnek.
2: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: És most a hírek után.
4: A Retro Konvoj változatlanul Miskolcon a Praktikerben. Azt is hozzáteszem, hogy hamarosan indulunk majd Nyíregyháza felé. Vágó Piros és Dénes Tamás, valamint kicsin csapatunk viszont ontja a nagyobbnál nagyobb slágereket. Ezt teszünk a folytatásban is. Tartsanak velünk!
3: Indul a Retro Konvoj Vágó Piros.

nyár egyik legjobban várt hete a Retro Rádióban. Minden nap körbeöleljük az országot. Retro Konvoj. Mágó Pirossal és Dénes Tamással a Retro Rádióban.

0: Minden idők legnagyobb slágerei retro rádió túl ugyan a játékon, de itt van velünk István, aki nagy szeretettel érkezett. Egyrészt hoztál egy táblát magaddal, egy kartot,
1: olvasd már föl, légy szíves, mi van ráírva?
2: István vagyok, és nagyon szeretnék játszani.
1: Erről most itt lehet, hogy lemaradtál, de figyelj, maga a kreativitás az nálunk kivívta a győzelmet, úgyhogy ha nem haragszol, akkor ezt egy kicsit szeretnénk honorálni egy retro rádiós ajándékcsomaggal. Remélem elfogadod.
2: Nagyon-nagyon szépen köszönöm. Elfogadom természetesen.
0: István Mezőcsántról érkezett, ugye azt mondtad? Igen, az igen. Körülbelül mennyi idő, meg kilométer?
2: 30 kilométer, egy 25 perc körülbelül.
0: És mondd csak, hogy volt itt dolgot, tehát kerestél volna festéket, ecsetet, lámpát, bármit, konnektort, vagy csak most a retro miatt jöttél? Jaj, de jó, nagyon köszönjük.
1: Mondom, ez a
0: és még
1: őrajdalt
0: is kaptunk Istvántól, hogy vigyázzon ránk az úton. Szóval
1: becseken szoktak ilyen táblát.
0: Tényleg?
1: Tudod, kérem,
0: ja,
1: a mezedet,
0: kérem a mezet, tényleg. A mezet. Igen, tényleg. Focis vagy?
2: Nem.
0: Jó, nem baj.
1: Nem, de ez a tábla az megvan.
0: Én azt mondom, nem baj.
2: Ez nagyon spontán jött, ugye. Aztán gyorsan így kiszedtem a papírok közül, gyorsan megírtam, és elindultam hozzátok.
0: Figyelj. És egyébként munkáidőben vagy?
2: Nem. Van más egyéb programom, hogy Miskolcon.
1: Jó,
0: összetudtad kötni.
2: Összetiteket semmiképpen nem hagytalak volna ki.
1: Ez nagyon jól esik, és nagyon szépen köszönjük, közös fotó, akkor mindjárt meg lesz, és egy ajándékcsomagot akkor fogadja.
2: Nagyon szépen köszönöm, és örülök, hogy találkoztunk.
0: Köszönjük szépen.

Ez a nyár egyik legjobban várt hete a Retro Rádióban. Minden nap körbeöleljük az országot. Retro Konvoj. Vágó Pirossal és Dénes Tamással a Retro

0: Minden idők legnagyobb slágerei Retro Rádió, Vágó Piros és Dénes Tamás, valamint a Retro Konvoj kicsin csapata egy kávéra megállt, de jó volt, nem?
1: Igen, meg az egész, a friss levegő, nincs nagy meleg, látjuk az avasi kilátót, vagy tévétornyot.
0: Tévétorony, ez a tévétorony, és nézd meg, egyébként egészen különleges az alakja, nekem nagyon tetszik ez a nagyjából 5-6 szögletű, 6 szögletű lesz
1: ez. Most így nem számolom,
0: neked
1: belőlem lehet
0: hét. Nem, de tök jól néz ki.
1: Abszolút, jó. Igen.
0: Jó a kilátás a kávézóból, inkább így mondanám.
1: De menjünk tovább, egyébként lassan majd tovább halad a Retro Konvoj, mert hogy megyünk majd a JP autóban Nyíregyházára, úgyhogy még áll előttünk út rendesen.
0: Rendesen így van, úgyhogy Nyíregyháza felé veszük hamarosan az irányt, de ígyük már meg ezt a kávét, jó?
1: Ja, persze, nyilván igen.

0: Ez a nyár egyik legjobban várt hete a Retro Rádióban.
1: Minden nap körbeöleljük az országot.
0: Retro Konvoj.
1: Vágó Pirossal és Dénes Tamással a Retro Rádióban.
0: Minden idők legnagyobb slágerei.

0: Nagyobb slágerei retro rádió, lassan búcsút veszünk Miskolctól, fölhörpintettük a kávénkat, tettünk hozzá egy kis apróságot, úgyhogy most már mindenki boldog, a retro konvoj csapata elindul Nyíregyháza felé, és ami legalább ennyire fontos, boldogan, elégedetten, úgyhogy innentől kezdve már szép az élet, higgyék el, néha egy délutáni kávé csodát tud tenni, ráadásul finom is volt nagyon, úgyhogy Miskolctól ezzel búcsúzunk, úgyhogy az irányt most már Nyíregyháza felé veszük. Ha van kedvük, csatlakozzanak hozzánk, sok érdekes. Rengeteg zenével várjuk Önöket a következő órában is itt a Retro Rádióban.
1: Műsorajánló.
2: Itt a nyár egyik legjobban várt hete a Retro Rádióban. Elindult a Retro Konvoj. Retro Konvoj. Vágó Piros és Dénes Tamás újra körbeöleli az országot, és keresi a leggyorsabb Retro Rádió.

0: Retro Konvoj. Tartson ön is a Retro Rádióval. Gyűjtse velünk az emlékezetes pillanatokat. Minden idők legnagyobb slágerei. Retro Rádió.
1: Csak slágerek a 80-as, 90-es és 2000-es évekből.
0: Minden idők legnagyobb slágerei. Retro Rádió.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Nem akartam lemondani az intimitásról a menopauza utáni makacs hüvelyszárasság miatt. Ezért az új Cicatridina Plus hüvelykúpot használom. Nekem segített a Cicatridina Plus a gyors és intenzív hüvei hidratálásban. Kétszer több hialuronsavat tartalmaz, ami jobban és hosszabban tapad a hüvelyhámon.
3: Cicatridina és Cicatridina Plus hüvelykúpok. Patikában kapható gyógyászati segédeszközök hüvelyszárasság kezelésére. A kockázatokról olvass el a használati útmutatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát.
4: Kapcsolj turbófokozatra! A Metro havi bajnok ajánlatában a Vileda Turbo felmosó szett most csak bruttó 11.990 forintért kapható augusztus 31-ig. Válts ki online gurmékártyádat és vásárolj nálunk akár magánszemélyként is. A tájékoztatás nem teljes körű. Részletek a metroajánlatok.hu-n. Metro nagykereskedelem.
5: Az allergia bármilyen helyzetben elérhet. Ezért jó, hogy mindig kéznél van a Revicet, a víz nélkül bevehető szopogató tabletta allergia ellen. Revicet. Érje el könnyedén, ha eléri az allergia. Információ revicet.hu. A Revicet 10 mg préselt szopogató tabletta cetirizin dihidroklorid tartalmú víz nélkül kapható gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelő orvosát, gyógyszerészét.
6: Nem hiszem el. Megint csörög. Halló!
7: Hű, de feszült valaki. Nyugi, öregem.
6: Persze. Én viszem a hátamon a céget, amíg más nyaral. Csupa stressz vagyok.
7: Neked Sedokur Forte kell. Három gyógynövény kivonatát tartalmazza. Nappal oldja a feszültséget, de a koncentrációt nem befolyásolja, este pedig segíti az elalvást. Próbáld ki a Sedokurt.
5: Sedokur Forte. Nappal nyugtat, éjszaka altat. Patikában kapható gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelő orvosát, gyógyszerészét.
8: Olcsó, mint egy éve? Az Aldiban igen. A fél literes 20%-os zsírtartalmú laktózmentes főzőtejszín 20%-kal olcsóbban most csak 999 forint. Mindig Aldi.
9: Változókori hőhullámok, alvás problémák, feszültség, szorongás. Ismerős? Nem vagy egyedül. A Remifemin a kezdetektől támogat a menopauzához vezető úton.
10: A Remifemin 25 éve a magyar nők biztostársa. Változókor könnyedén. Remifemin plus fémtabletta. Patikában kapható növényi gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a betegtájékoztatót, majd kérdezze meg kezelőorvos egy gyógyszerészét.
1: A reklám után.
0: Hírek a Retro Rádióban.
11: Bogyós gyümölcsök, mandula, túró, megvan az ország tortája. Részleges napfogyatkozásban gyönyörködhetünk este, marad a meleg és a napsütés. Üdvözlöm Önöket, Bejó Barbara vagyok. Drón és fénysó keretében látható majd az idei tűzijáték augusztus 20-án. A műsort meg is ismétlik, hogy sokan élvezhessék, közölték a kormány szóvivői tájékoztatón. A programok egyébként a fővárosban egyes helyeken már augusztus 19-én elkezdődnek. A központi programokat csütörtökön a nemzeti ünnepen a hagyományos zászlófelvonás és tisztavatás nyitja a Kossuth téren. Ezután következik a katonai és légi parádé. Az eseménysorozat 4 milliárd forintba kerül. A bíborfehér lett idén Magyarország tortája. A gyulai kézműves cukrászda finomsága, erdei bogyós gyümölcsök, pirított mandula, tejfölös musz és rögös túró kombinációjából készült. Magyarország cukormentes tortáját a balatongyöröki Promenád kávéház alkotta. A Szilva fácskában megjelenik a zöldtea, a szilva, a dió, a tejcsokoládé és a fahéj is. Részleges napfogyatkozás látható este Magyarországról. A jelenség 19 óra 20 perckor kezdődik, és a napnyugtával ér véget. A napfogyatkozást csak megfelelő eszközzel figyeljük. Szabad szemmel nézni veszélyes, figyelmeztet Nagyváradi László csillagász.
12: Úgy képzeljük el, mintha egy lámpával megvilágítanánk a földet, ami golyó, és elé tennénk egy picike golyót, és akkor az ő árnyéka suhan végig. A teljes fogyatkozás hasonló, mint nálunk volt 1999-ben, ami átlóba a Szombathelytől Szegedig végig söpört. Most 50-51%-os lesz hazánk területén, és napnyugta idején. Nagyon-nagyon kell vigyázni, iszonyatosan károsíthatja a szemet. Nem lesz teljes fedés, végig a napfénye is vakítja a szemlélőt. Napszemüveg az rossz ötlet, hiába a legjobb szemüveg. Vannak a

0: napfogyatkozás néző speciális szemüvegek. Ezeknek a szűrője alkalmas erre.
1: Szombaton tartják a repülés éjszakáját Ferihegyen az Aeroparkban. A látogatókat a repülés múltját, jelenét és jövőjét bemutató programokkal várják. Ezek között lesznek sétarepülések, pályaválasztási foglalkozások. Az érdeklődők találkozhatnak különleges reptéri járművekkel, oldtimerekkel, pilótákkal. Derült, napos és száraz idő vár ránk ma is. Napközben 27-33, késő este 18-23 fok lehet. Holnap is csak mutatóban lesz néhány felhő az égen, a szél főleg keleten élénkülhet meg. Délután 27-32 fok valószínű. Esőre a következő napokban sincs sok esély, pénteken és a hétvégén is nagyrészt napos idő ígérkezik. Napközben egyre melegebb lesz, vasárnapra már 32-37 fokot ígérnek.
2: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: És most a hírek után.
4: A kávé után a Retro Convoy csapata visszaült az autóba, mindez azt jelenti, hogy Miskolcról Nyíregyháza felé vesszük az irányt. Vágó Piros, Dénes Tamás és a konvoj további tagjai pedig addig is ontják a nagyobbnál nagyobb slágereket. Tartsanak velünk a folytatásban is itt a Retro.
3: Indul a

Rádióban csak olyan slágerek szólnak, amiket ismer és szeret. Kedvencei a 80-as. A 90-es. És a 2000-es évekből.

0: Minden idők legnagyobb slágerei Retro Rádió, és érkeznek a Retro Konvojhoz a kérdések is SMS-ben. A 0620-22-22-122-es száma. Piros, te jobban látod,
1: dolgozod? Peti például kérdezi, hogy az M1-esen Budapest felé a Grébics pihenőtől miért áll a forgalom, tudjuk-e?
0: Az M1-esen szakaszos torlódás alakult ki a főváros felé vezető oldalon a terelésben, Tatabányától Biatorbágy térségéig, ezt tudjuk. Viszont van másik dolog, amiről mindenképpen beszélni kell, nevezetesen a 8-as úttal kapcsolatban.
1: Teljes az útzár Öskő és Hajmáskér között mind a két irányban, mert hogy ott nagy területen ég a fenyves. Ezt ugye pont Sanyi Várpalotáról írta meg nekünk, akivel tegnap találkoztunk.
0: Igen, ebben ugye benne van az is, hogy a 8-as úton, már tegnap is elmértünk mellette, láttunk ugye egy felégett területet, elég kellemetlen volt, és elég szívetszorító élmény, úgyhogy én tényleg arra kérek mindenkit, hogy elképesztő a szárazság, vigyázzanak. Itt minden szikra sajnos számít, és ez most nem ilyen bénázásból mondom, hanem ez a nagy büdös helyzet, úgyhogy
1: a 31-es és a 40-es kilométer között tehát lezárták a 8-as főutat.
0: Mi még jelentkezünk hamarosan, Nyíregyháza felé tart a Retro Konvoj, nem is oly sokára egyébként, majd még helyzetjelentéssel itt leszünk önöknek. Scatman's

0: Minden idők legnagyobb slágerei, retro rádió, hiszik vagy nem. Pirosnak újabban a különböző eszközökkel vannak problémái. Először a fülhallgatóját nem találta, aztán a mikrofon keveredett el, de most kivergötted.
1: Sok itt a motyónak, kis neszeszer, kulacs, szemüveg, táska. Ez most egy ilyen kis háttérinfó volt, kulisszatitok, ami kis luxus kisbuszunkból, a retro konvojból.
0: Viszont ma egy nagyon-nagyon fontos dolog történik, amit azt hiszem sokan érdeklődéssel figyelnek, vagy megpróbálnak követni. Ez pedig nem más, mint a részleges nap. Nem részeges, részleges
1: napfogyatkozás. Lehet, hogy lesz, akinek részleges lesz.
0: Lehet egyébként, igen, még az is megtörténhet. De egy biztos, hogy olyan 19 óra 40 perc körül, szinte az egész országban valamennyit lehet majd látni belőle. Sopronban lehet majd a legtöbbet, és Nyíregyházán talán a legkevesebbet, Békés Csabán. Ott olyan 40%-os lesz. Soproma viszont 60% fölötti takarás lesz.
1: Máklisták, mákkosak, mázlisták.
0: Jó, elfogadjuk. És gyorsan közben megnéztem, hogy hol lesz 100%-os a napfogyatkozás. Hát ez Izlandra, Reykjavikba kellene utazni. Spanyolországban egy egész rendesen nagy területet, La Coruñától, Burgoson, Gijonon keresztül Zaragozáig, és tessék kapaszkodni. Már megint azok járnak a legjobban, akik Ibizán veretik magukat, mert azok látják bizony a teljes 100%-os napfogyatkozást.
1: De aztán Marbella is benne van. De ha ugye megkérdezik majd tőlünk 25 év múlva, hogy emlékszel rá, hogy hol voltál a legutolsó ilyen teljes napfogyatkozáskor?
0: Á,
1: és
0: akkor azt fogod mondani,
1: hogy
0: majd
1: itt ülünk a Retrovenben, vagy itt ültünk együtt, és együtt éltük meg a napfogyatkozást.
0: Hát ilyen élményekkel tudunk mi szolgálni. Innen a Retro Konvojból.

0: Minden idők legnagyobb slágerei retro, rádió közben érkeznek a retro konvoj felé az üzenetek, miközben mi Nyíregyháza felé tartunk. Sziasztok, M7-es Pest felé 190-es kavics pályazár, baleset miatt torlódás egyelőre nincsen.
1: Azért nagyon jó, hogy most nincs kamera, mert látták a két szemüveges makit, aki próbálja az SMS falat menet közben elolvasni.
0: Nem egyszerű, higgyék el, nem egyszerű.
1: És akkor, de van kamera, de szuper. Azt mondja, Újpest Jégkorong Akadémia úton vagyunk Németországba meccset játszani, üdvözlünk mindenkit, Ákos, mi is nektek?
0: Sok sikert, hajrá!
1: Hajrá, hajrá! És itt van, szia Tomi, még mindig a legjobb a retro, várjuk a halakat Biatorbágyon. A kis tóban ott Sóskutnál, vagy a Nagynál, na mindegy. De közben elengedhetetlen a retro rádió, hogy képben legyünk, nektek kitartást, és aki dolgozik, vagy úton van, vigyázzunk egymásra. Tibor, de elvel, te őt biztos ismered. Egyébként az M1-es minden nap káosz. Hát ez így van.
0: Ez
1: a két és fél éves kisfiam Máté imád titeket, mindig táncol a zenékre.
0: Na, akkor adunk a következő órában is jó nagy slágereket, és persze hamarosan megérkezünk majd Nyíregyházára. Sok mindent onnan majd tartsanak el.
2: Műsorajánló.
3: A Retro Rádió és Demjén Ferenc közös története idén nyáron.

0: Oasis szuperkoncert augusztus 23-án Siófokon, a Plázson.
1: A részvétel ingyenes, de regisztrációhoz kötött. Részletek a Retro Rádió.

0: szuperkoncertjének támogatója a Hungest Hotels.
1: Az ország leghallgatottabb rádiója idén is elhozza hallgatóinak a nyár legnagyobb ingyenes zenei élményét. Ezúttal Siófokra, a plázsra. Minden idők legnagyobb slágerei. Retro Rádió.
2: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: Hírek a Retro Rádióban.
3: Dunai fenékküszöb épül Pakson. Gyulán készült az ország tortája, a bíborfehér. Napsütésből a napokban sem lesz hiány. Üdvözlöm Önöket, Bejó Barbara vagyok. Már holnap megkezdik Pakson egy dunai fenékküszöb építését, mert azonnali lépésekre van szükség a rekord alacsony vízállás miatt. Ezt a miniszterelnök jelentette be közösségi oldalán. Magyar Péter elmondta, a beruházással pár héten belül biztosíthatják, hogy a Duna vízszintje az atomerőmű hűtőcsatornájánál ne kerüljön a kritikus szint alá, és így teljes kapacitással működhessen a létesítmény. Ideiglenes megoldásként készenlétbe helyeznek két 80 méteres bárkát. Ezek elsüllyesztésével is emelhetnek a szinten. A kormányfő jelezte, a honvédelmi miniszter 100 katonát rendelt ki az építkezés támogatására, és 24 órás munkavégzést rendeltek el. Megbukott az ellenőrzésen a játszóterek mintegy harmada. A fogyasztóvédők a balesetveszélyes játékok használatát megtiltották, és eddig összesen 14 millió forint bírságot szabtak ki. Tájékoztatott Eitmann Norbert, a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság sajtófőnöke.
4: Közel 3000 játszótéri eszköz vizsgáltak, az ellenőrzött játszóterek 37 játszótéri eszközök 35%-ánál találtak valamilyen jogsértést. Visszatérő probléma, hogy az üzemeltetők az előírt biztonsági felülvizsgálatokat nem végzik el, a szükséges nyilvántartásokat és a dokumentációkat nem megfelelően kezelik, a feltárt hiányosságokat nem szüntetik meg, gyakori, hogy a bejáratnál hiányzik a kötelezően feltüntető adattábla, amely egyébként tartalmazza az üzemeltető nevét és elérhetőségét.

0: Idén sem unatkoznak a vöröskeresztes önkéntesek, már több mint 900 alkalommal segítettek a Balatonparton. A nyári szezonban ezúttal 10 déli parti strandon állnak készenlétben augusztus 20-áig. Leggyakrabban kagylóvágások, horzsolások miatt van szükség rájuk, és a hőség is ad nekik munkát. Bogyós gyümölcsökből, mandulából, túróból készült idén Magyarország tortája. A gyulai kézműves cukrászda győztes édessége a bíborfehér nevet kapta. Magyarország cukormentes tortáját a Balatongyöröki Promenád kávéház alkotta meg. A szilvafácskában a szilva mellett megjelenik a zöldtea, a tejcsoki, a dió és a fahé is. Az év Szent István napi kenyere a helpékség pilisi pityókás kenyere lett. Szikrázó napsütés, tiszta jég volt, csapadék sehol, ez a mai kínálat. A hőmérséklet napközben 27 és 33 fok között alakul. Holnap is csak mutatóban lesz néhány felhő az égen, délután 27-32 fok valószínű. Pénteken és a hétvégén is nagyrészt napos idő ígérkezik. A hajnalok néhol ugyan hűvösebbek lehetnek, másutt viszont 20 fok körül maradhat a hőmérséklet. Napközben aztán egyre melegebb lesz, vasárnapra már 32-37 fokot ígérnek.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: És most a hírek után.
3: A Retro Konvoj Nyíregyházára tart, előbb-utóbb megérkezünk, és természetesen számot adunk, hogy mi mindent tapasztalunk, mi mindent látunk. Vágó Piros és Dénes Tamás, valamint kicsin csapatunk közben változatlanul ontja a nagyobbnál nagyobb slágereket. Tartsanak velünk, jó szórakozást!
2: Indul a Retro Konvoj Vágó

Ez a nyár egyik legjobban várt hete a Retro Rádióban. Minden nap körbeöleljük az országot. Retro Konvoj. Vágó Pirossal és Dénes Tamással a

0: Minden idők legnagyobb slágerei retro, rádió a Retro Konvoj, gyakorlatilag Nyíregyháza határában van, úgyhogy pillanatokon belül most már meg fogunk érkezni. Az én drága pirosom egy kicsit elbóbiskolt, én most hagyom is őt, bár szerintem mosolyog közben, amikor mindezt hallja. Egy ilyen SMS érkezett. Szia piros, a sok dinnyétől hányszor állítod meg a konvojt, hogy pisilni kell? Na akkor most beavatom őket, hogy tegnap isteni dinnyéket hozott. Átellenben van, mint a erre fölébredt mosolyogva. Ma nem osztál dinnyét. Ma úgy alakult, hogy nem osztál.
1: Ma elmaradt a dinnye kockázás reggel, de nem állítottam meg egyszer sem a konvojt.
0: Na hát, egyébként tényleg nagyon böcsületesen bírjuk. Úgyhogy mindjárt le is szállunk a mi kis konvojunkból, és természetesen megosztjuk azt is, hogy mi mindent csinálunk itt Nyíregyházán, a Retro Konvoj keretében.

0: nyár egyik legjobban várt hete a Retro Rádióban.
1: Minden nap körbeöleljük az országot.
0: Retro Konvoj.
1: Mágó Pirossal és Dénes Tamással a Retro Rádió.

0: Metrórádió közlekedési hírek.
1: Villámgyorsan néhány közlekedési információ itt a Retrórádióban. Az M4-es autóúton Szolnok irányába Abony elkerülő szakaszán egy személyautó szalagkorlátnak ütközött a 87-es kilométernél, a külső sávot le is zárták. Korábban baleset történt az M7-es autópálya Budapest felé vezető oldalán, Zalakomár térségében a 189-es kilométernél, továbbra sem lehet áthajtani, leterelik a járműveket a 191-es jelű zalakomári csomópontnál, kerülni a 7-es főúton tudnak, méghozzá Sávoly csomópontig, ott tudnak visszatérni a pályára. Még egy hír, 8-as főút Várpalota és Veszprém között továbbra is ég, az útmenti több szakaszon oltják egyébként ezt az útmenti rézsűt, nagyon rosszak a látási viszonyok, és az oltás miatt is többször megállítják az autót, figyeljenek mindenre.
0: Ha önnek is információja van az utakról, ossza meg a Retrórádió hallgatóival. A forró drót 0620-22-22-122.
2: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
3: Az elhízás betegség, aminek súlyos következményei lehetnek az egészségedre. Lefogysz, visszahízol. Ne hibáztasd magad. Az elhízás betegség. A tested biológiailag is ellenállhat a fogyásnak. Látogass el az elhízásbetegség.hu weboldalra, és tudj meg többet a fogyás nehezítő tényezőkről. Vedd a saját kezedbe az irányítást, fordulj orvosodhoz vagy egészségügyi szakemberhez. Készült a Lilly Hungária Kft. Támogatásával.
4: Elkezdődtek az Euronics hetek. Kiemelt ajánlatok és akciók várnak országszerte 70 áruházban és az euronics.hu weboldalon. Csap le a Kendi hűtőszekrényre 262 literes űrtartalommal most csak 109.900 forintért augusztus 12-ig, de legfeljebb a készlet erejéig. Euronics, ez ennyi.
5: Valaki most nyitja ki az üzletét. Valaki most fogadja az első ügyfelét. Valaki most indítja el a vállalkozását.
6: Különböző történetek, egy közönség. A rádiók hetente több mint 7,6 millió embert érnek el Magyarországon. Hirdess rádióban, ismert meg a rádió erejét. Miért rádió.hu?
7: Az allergia bármilyen helyzetben elérhet. Ezért jó, hogy mindig kéznél van a Revicet, a víz nélkül bevehető szopogató tabletta allergia ellen. Revicet. Érje el könnyedén, ha eléri az allergia. Információ revicet.hu. A Revicet 10 mg préselt szopogató tabletta, cetirizin dihidroklorid tartalmú víz nélkül kapható gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelő orvosát, gyógyszerészét.
8: Készülj okosan az iskolára a Premier Outletben. Válogass akár 70%-os kedvezménnyel a cipők, ruhák, sportfelszerelések, táskák, kiegészítők között. Premier Outlet Budapest.
9: Emlékszel, amikor még minden egy kicsit színesebb volt? Most visszatér a retro hangulat. Kazetta, görkorcsolya, diszkógömb, na meg persze a nagy nyeremények. Próbáld ki te is az új retro sorsjegyeket, és megnyerheted az akár 25, 50 vagy 100 millió forintos főnyereményt. A szerencse nem megy ki a divatból. Keresd a lottózókban!
10: Csak 18 éven felülieknek. A túlzásba vitt szerencsejáték ártalmas, függőség kialakulásához vezethet.
11: Olcsóbb, mint egy éve? Az Aldiban igen! A fél literes 20%-os zsírtartalmú laktózmentes főzőtej szín 20%-kal olcsóbban most csak 999 forint. Mindig Aldi.
2: A reklám után. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: És most. Figyelem, jövő! Ezen héten körbeöleljük az országot. Ez a Retro Konvoj Vágó Pirossal és Dénes Tamással, az ország leghallgatottabb rádiójával. Ez a nyár egyik legjobban várt hete a Retro Rádió.

Ez a nyár egyik legjobban várt hete a Retro Rádióban. Minden nap körbeöleljük az országot. Retro Konvoj. Vágó Pirossal és Dénes Tamással a Retro

0: ez a dal.
1: Ez a nyár egyik legjobban várt hete a Retro Rádióban.
2: Minden nap körbeöleljük az országot.
1: Retro Konvoj.
2: Mágó Pirossal és Dénes Tamással a

0: Minden idők legnagyobb slágerei retro, rádió a retro konvoj megérkezett Vágó Pirossal és Dénes Tamással és kicsin csapatunkkal Nyíregyházára. Itt vagyunk a JP autónál, ahol hamarosan játszani is fogunk, és figyelj, milyen jó volt kinyitni ezt az ajtót.
1: Én a klíma után most, hogy őszinte legyek, már nagyon örültem ennek, hogy friss levegő.
0: Kis széllökése.
1: Igen,
0: kellemes az idő. Ez egy nyári idő van, gyönyörű nyári idő van, de ez a szél az megtette a hatását.
1: Meg, és egy nagyon finom új illatú szalomba érkezünk, mindjárt erről is mesélünk.
0: Hát akkor hamarosan, némi slágerek után találkozunk.

0: A részletekért hallgassa minden nap a Retro Rádiót, figyelje a konvoj útvonalat, és vigye haza az értékes Black & Decker nyereményeket a Praktiker jó voltából. Az országjáráshoz az autókat a Kia JP Autó biztosítja.
1: Figyelem! Elindult a Retro Konvoj! Tartson ön is a Retro Rádióval! Gyűjtse velünk az emlékezetes pillanatokat! Minden idők legnagyobb slágerei! Retro Rádió.
2: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
3: Egy adag mosás kevesebb, mint 58 forintért. Igen, minden 68 mosásos Kokolino mosógél 3890 forint. Nálunk csak ennyi. Ecofamily. Drogéria. Élelmiszer.
4: Elnézést, ez mindig ilyen kedvező áron volt?
5: Igen.
4: És ez?
5: Igen.
6: A DM-nél tényleg mindig megéri vásárolni, hiszen nálunk garantáltan tartós áron szerezheti be kedvenceit. Válassza a DM Bio 1 literes naturzabitalt mindössze 399 forintért. Többet kapok a pénzemért. DM, mindig megéri.
7: Itt vannak az Alza napok! Az Alzánál most több ezer terméket vásárolhatsz meg szuperáron! Válogass a Samsung, a Sony, a Lego, a Philips, a Gorenje és sok más világmárka kínálatából! Spórolj te is az Alza napokkal! Alza.hu! Az ajánlat 2026. augusztus 24-ig érvényes!
8: Ne hagyd ki semmit, a kiváló árakat se, mert ez most igazán megéri. Most csütörtöktől keddig a 120 ml-es Ballino tölcséres csokoládés jégkrém 37% kedvezménnyel csak 169 forint, a 150 g-os Snack Day Chips 32% kedvezménnyel pedig csak 379 forint. Lidl, igazán megéri.
9: Szia! Ez most lehet, hogy furcsa lesz, de én te vagyok, a jövőből. Csak azt akartam mondani, hogy köszi, hogy már nyáron lefoglaltad az őszi szállásunkat a Hungest Hotelsbe, mert így 25% kedvezményt kaptunk, ráadásul előrefizetés nélkül. Szóval légyszi, ne felejts el még ma foglalni a hungesthotels.hu-n.
10: Nem úgy indul a nyaralás, ahogy eltervezte? Kössön autó SOS gépjármű asszisztencia biztosítást a Europe Assistance-nál akár 15 évnél idősebb autójára is, és élvezze a gondtalan pihenést. Részletek a europe-assistance.hu oldalon.
11: Olcsóbb, mint egy éve? Az Aldiban igen! A fél literes 20%-os zsírtartalmú laktózmentes főzőtej szín 20%-kal olcsóbban most csak 999 forint. Mindig Aldi.
12: Nyáron a melegben könnyen jön a pak, és tovább repednek a külfelverődések. Mi itt a Carglassnál nagy eséllyel meg tudjuk menteni a szélvédőt javítással. Ha a szélvédő már elrepett, hamar kicseréljük. Kaszkóval a javítás legtöbbször ingyenes.
13: Ne várjon vele! Foglaljon most időpontot a carglass.hu-n.
14: Carglass javít, Carglass cserél.
15: Szenzációs ajánlatok várnak a Grillék kondicionálók kínálatában. Szerezd meg az akár 23% kedvezményt augusztus 31-éig hazánk és a világ első számú klímamárkájától. Grillék kondicionáló, az otthon nyugalma, akár 10 év garanciával.
16: Vár a Lidl! Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból! Csütörtöktől vasárnapig a Nektarin kilója csak 599 forint, az 500 g-os mag nélküli fehér szőlő doboza pedig csak 549 forint. Lidl, igazán megéri. Az év zöldséggyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
2: A reklám után.
1: Hírek a Retro Rádióban.
17: Paksnál Dunai fenék küszöb épül, 3 napos rendezvénysorozat lesz a nemzeti ünnepen, hétvégén megrendezik a repülés éjszakáját. Köszöntöm Önöket, Bányász Árpád vagyok. Dunai fenék küszöb építését rendelt el a kormány a Paksi Atomerőmű és Dunaszent Benedek között. A munkálatok a tervek szerint pénteken elkezdődnek. Első körben 35 ezer, később összesen 110 ezer köbméter követ használnak fel az építkezéshez. A beruházás célja, hogy a Duna alacsony vízállása esetén is megfelelő vízszintet biztosítsanak az atomerőmű hűtő csatornájánál. A tervek szerint néhány héten belül elérhető, hogy ott a vízszint ne csökkenjen. Kritikus szint alá, így a Paksi Atomerőmű teljes kapacitással működhessen. 3 napos rendezvénysorozattal készül a kormány az augusztus 20-ai nemzeti ünnepre. Magyar Éva kormány szóvivő közölte a programok összköltsége 4 milliárd forint, Budapesten pedig 10

0: Helyszínen várják az érdeklődőket. Augusztus 20-án reggel 8-kor a Kossuth téri zászló felvonással és tisztavatással kezdődik az ünnep, amelyet katonai és légi parádé követ. Lesznek koncertek, gasztronómiai és családi programok, valamint mesterségek ünnepe is. A parlament augusztus 20-a és 22-e között ingyenesen látogatható. A Szent Jobb körmenet 19 órakor indul a bazilikától. Az esti audiovizuális show 21 órakor kezdődik, a tűzijáték a korábbiaknál rövidebb, 10 perces lesz. Több mint 900 alkalommal nyújtottak segítséget idén a Vöröskeresztes önkéntesek a Balaton déli partján. A balatoni első segélynyújtó szolgálat 10 strandon működik. Július eleje óta összesen 919 esetet láttak el. Leggyakrabban kagylóvágásokkal, horzsolásokkal és rovarcsípésekkel fordulnak hozzájuk, de a nagy meleg okozta rosszulétek is gyakoriak. 5 esetben mentőt is kellett hívni ájulás, illetve súlyos allergiás reakció miatt. A Vöröskereszt arra kéri a strandolókat, hogy a legmelegebb órákban kerüljék a tűző napot, igyanak elegendő folyadékot és használjanak fényvédőt. Szombaton tartják a repülés éjszakáját Ferihegyen az Aeroparkban. A látogatókat a repülés múltját, jelenét és jövőjét bemutató programokkal várják. Az érdeklődők találkozhatnak különleges reptéri járművekkel, oldtimerekkel, pilótákkal és repülős szakemberekkel. Nagyrészt felhőtlen napos, száraz időre van kilátás. A nyugati délnyugati határszélen ugyanakkor kisebb körzetekben időszakosan több felhő lehet. A legmagasabb hőmérséklet döntően 26 és 32 fok között várható. Késő estére általában 16 és 26 fok közé csökken a hőmérséklet. Holnap sok napsütésre számíthatunk, a nagyrészt felhőtlen vagy kisé fátyol felhős égbolt mellett, így csapadék nem lesz. Pénteken nagyrészt derült napos időre készülhetünk 30 fok körüli csúcsokkal.
1: Retro Rádió közlekedési hírek.
0: Szakaszos torlódás alakult ki az M1-es autópályán, a főváros felé vezető oldalon, a kiépített terelésben, Tatabányától Biatorbágy térségéig. Ez főleg a külső sávot érinti. Az M6-os autópályán Szekszárd és Bátaszék között aszfaltoznak, a Pécs felé vezető oldalon a 155-ös és a 161-es kilométer között lezárták a belső sávot, tudósít az Utinform. Ugyancsak az M6-oson a 163-as kilométernél lévő Bátaszék-Baja csomópontban lezárták a lehajtóágat. A határ felé vezető oldalon aszfaltozás miatt. A terelő utat a határ felé a következő 173-as kilométernél lévő Somberek Pécsvárad csomópontig jelölték ki, ahonnan a csomópontban megfordulva lehet visszajutni az 53-as főútra Baja irányába.
2: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: És most! A hírek után.
4: A Retro Komoly tehát itt van Nyíregyházán, a Hépi Autó BYD szalonjában fogunk hamarosan játszani. Vágó Piros és Dénes Tamás, valamint kicsin csapatunk tehát itt van, megérkezett. A legnagyobb slágerek viszont folyamatosan mennek itt a Retro Rádióban, tartsanak velünk.
1: Indul a Retro Komoly Vágó Pirossal és Dénes Tamással, az ország leghallgatottabb rádiójával. Ez a nyár egyik legjobban várt hete a Retro Rádió

a 2000-es évekből. Minden idők legnagyobb slágerei.

Ez a nyár egyik legjobban várt hete a Retro Rádióban. Minden nap körbeöleljük az országot. Retro Konvoj. Vágó Pirossal és Dénes Tamással a Retro Rádióban.

0: Minden idők legnagyobb slágerei Retro Rádió, a Retro Konvoj csapata Nyíregyházán van, méghozzá EP Autó BYD szalonjában. Elettem a Farkas Gergő, a telephely igazgatója, és tényleg azt tudom mondani, hogy mi ugye egyel arrébb voltunk, egy csarokkal arrébb voltunk legutóbb, akkor ez még nem létezett ez a szalon. Most viszont még az illata is új ennek a BYD szalonnak.
1: Ez így igaz, ez március közepén nyílt meg ez a szalonunk, ez a JP Autó első BYD szalonja, az első zászlós hajónk, több városban is tervezünk hasonló szalont megnyitni.
2: Amit telepakoltok, kisebb, nagyobb, mindenféle színű, típusú BYD-val.
0: Igen, de olyan szinten, hogy ugye én azt szoktam meg, hogy 3-4 autó szokott állni egy szalomba, hát itt egy tucat minimum van.
1: Így van, nem csak az elektromos járművek, hanem a plug-in hybrid kategóriában is több típus megtalálható a szalonunkban.
2: Azért fontos kérdés, ha már a plug-in hibridet említetted, meg ugye elektromos autó, stb. A töltés, és ti magatok, a szalon viszont ezt nagyon jól meg tudja oldani a saját energia igényeteket.
1: Ez így van, egy 50 kW-os napelem parkkal rendelkezünk, amely a nap sütési időszakokban ellátja az energiát a teljes szalonra, így az autók töltöttsége is megoldható ezáltal.
0: Az igen, tehát azt mondod, hogy gyakorlatilag plusz energiamentesen tudjátok üzemeltetni ezt a szalont.
1: Ez így van, 100%-ban fel tudjuk használni a feledkezett energiát.
0: Fel is nézek most rátok, ez hibátlan hozzáállás, jó? Vannak kisebb, nagyobb autók itt a szalonban, mi az, amit a leginkább kedvelnek a nyíregyháziak?
1: A nyíregyháziak is, illetve a többi ügyfelenk is a SUV jellegű típusú autókat kedvelik. Ugye a városi kis terepjárókról beszélünk.
0: Figyelj, én azt látom egyébként, hogy tényleg itt a legkisebb autótól a legnagyobbig mindenféle van. Egy gyönyörű fekete modell mögött támaszkodunk. Ez viszont nagyon dögös, nagyon tetszik.
1: Igen, egy SIL6-os modell, sportos és családias autó egyben.
2: Ó, tetszik. Azt így ritkán lehet ötvözni, de ezek szerint sikerült.
0: Elegáns,
2: és ha
0: nagyon.
2: Jól tudom, itt nem sokára majd valakit leszólítunk az éppen nézelődők közül, ezt most halkabban próbálom mondani, hogy ne meneküljenek el. Mert hogy lehet nyerni tesztvezetést veletek, igaz?
1: Így van, készültünk egy hétvégi tesztvezetésre, illetve egy ajándékcsomagba kedveskedünk a kiválasztott ügyfélnek.
2: Hát ugye az nagyon jó, hogyha valaki éppen gondolkodik, hogy nem úgy venné meg az autót, hanem lenne lehetősége, hogy legalább egy-két napig használja.
1: Így van, ezért biztosítjuk egy hétvégét, ahol nyugodtan meg tudja nézni a családias környezetben, esetleg bevásárláskor, és egy kirándulás elé, vagy mit tud az autó teljesítménye.
0: Akkor tudod mit, csapjunk is bele, hamarosan játék, akkor itt a Retro Rádióban, a Retro Konvoj változatlanul Nyíregyházán, a JP Autó BYD szalonjában.

0: közlekedési hírek.
1: Már is jönnek a legfrissebb közlekedési hírek. Négy személyautó karambolozott az M1-es autópálya terelt szakaszán a főváros felé Bicskénél a 34-es kilométernél. Útszűkületet okoznak a sérült járművek, lassabb az áthaladás, mellettük a torlódás körülbelül 5 kilométeres. Korábban baleset volt az M7-es autópálya Budapest felé vezető oldalán Zalakomárnál a 189-es kilométernél. Megszűnt a pályazár. A 8-as főúton Várpalota és Veszprém között továbbra is ég az útmenti terület. Több szakaszon az oltás és a rossz látási viszonyok miatt mindkét irányban lezárták a főutat Pétfürdő és Sóly között, erre ügyeljenek. Szintén 8-as főút súlyos baleset történt Karakó és Tüskevár között a 109-es kilométernél. Félpályán megy a forgalom. Végül 11-es főút Leányfalunál személyautó pályaelhagyásos balesete miatt a 25-ös kilométernél félpályás a korlátozás.
0: Ha önnek is információja van az utakról, ossza meg a Retro Rádió hallgatóival. A forró drót 0620-22-22-122.
2: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló.
0: A Retro Rádió és Demjén Ferenc közös története idén nyáron

0: Retro Rádió nyári szuperkoncertjének támogatója, a Hungest Hotels.
1: Az ország leghallgatottabb rádiója idén is elhozza hallgatóinak a nyár legnagyobb ingyenes zenei élményét. Ezúttal Siófokra, a plázsra. Minden idők legnagyobb slágerei. Retro Rádió.
0: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most figyelem, jövők! Ezen héten körbeöleljük az országot. Ez a Retro Konvoj Vágó Pirossal és Dénes Tamással, az ország leghallgatottabb rádiójával. Ez a nyár egyik legjobban várt hete a Retro Rádió.

0: minden idők legnagyobb slágerei retro rádióváltozaton Nyíregyházáról jelentkezünk a JP Auto BYD szalonjából, mellettem pedig Bence, te vásárolni készülsz autót? Azt látom, hogy nagyon kerülgeted ezt a fehér Szilt.
1: Így van, vásárolni készülök.
0: És miért éppen a Szilt? Mi az, ami tetszik benne?
1: A sportossága, a megjelenése és a színe.
0: Ja, tényleg számítasz, hogy fehér színű?
1: Hát persze. Szerintem minden embernek számít az autó színe, nem?
0: Hát, jó, ott van mellette a piros.
2: Én szerintem nagyon sokszor azért számít például, hogyha esetleg bármi sérülés van, lehet, hogy nehezebb a pirosat kijavítani, mint egy, mondjuk ez is valami gyöngyház, ha jól látom, mint ezt a színt, nem?
1: Így van.
0: Bence, ez a Szil, ha jól tudom, ez full elektromos, ugye?
1: Így van.
0: Miért ezt választottad? Vagy szeretnéd választani, ha jól értem, egyelőre kerülgeted?
1: Hát igazából a legjobb magyarázat az, hogy a BYD tudja a legjobb hatótávot, ami valójában igaz is, tehát tudja teljesíteni.
0: Akkor tudod mit? Lendítünk a dolgon, Bence, hogy jobban bele tudjál szeretni. Mit szólnál, hogyha egy teljes hétvégére megkapnád a lehetőséget, hogy ezt a Szilt kipróbáld?
1: Igazán boldog lennék.
0: Jó, hát akkor figyelj, akkor ne lehetséges időkről beszéljünk, hanem a valóságról. Akkor ezt most ünnepélyesen a BYD szalon nevében átadjuk. Ugye Gergő, bólints rá? Meg, a bólintás megtörtént,
1: köszönöm
0: jó?
1: Szépen.
0: Úgyhogy egy hétvégére elviheted a Szilt, használd egészséggel. Köszönöm szépen, sok sikert neked Szillel, illetve az egész hétvégéhez, mi pedig változatlanul a Retro Konvoj Nyíregyházán tartózkodunk.

0: Minden idők legnagyobb slágerei Retro Rádió, a Retro Konvoj mára elindul hazafelé, de holnap is lesz nap, és holnap is lesz Retro Konvoj.
1: Megyünk Székesfehérvárra, úgyhogy már 11 körül várjuk majd a hallgatóinkat a székesfehérvári praktikerben, ugyanígy a ládavadászatra.
0: Figyeljenek, aki szeretne játszani, az legyen a 11-kor Fehérvárot, tehát a praktikerben. Mára viszont még egyszer mondom, búcsúzunk Pirossal, és nagyon szépen köszönjük lelkes csapatunknak a segítséget, akár a stúdióban, akár itt a Retro Konvojban személyesen. Piros, neked is.
1: Jó éjszakát, jó pihenést a hallgatóinknak. Puszi, holnap jövünk.
0: Most pedig kezdődjék a 2 órás élő retro kívánságműsor a Bázi Csabival.
2: A Retro Rádióban csak olyan slágerek szólnak, amiket ismer és szeret.

0: a 2000-es évekből. Minden idők legnagyobb slágerei. Retro Rádió.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Ne hagyd ki semmit, a kiváló árakat se, mert ez most igazán megéri. Most csütörtöktől keddig a 120 ml-es Ballino tölcséres csokoládés jégkrém 37% kedvezménnyel csak 169 forint, a 150 g-os Snack Day Chips 32% kedvezménnyel pedig csak 379 forint. Lidl, igazán megéri.
3: Megérkeztek az IKEA újdonságai. Új termékeinkkel még kényelmesebbé teheted az otthonodat. Ki tudja, talán éppen egy új ágynemű hiányzik ahhoz, hogy még szebben induljon a napod. Fedezd fel több mint 700 új termékünket, és látogass el valamit.

0: Magyar Nemzet heti lapra megújuló előfizetéssel most havi 2690 forintos áron. A tájékoztatás nem teljes körű, további részletek a lapcentrum.hu-n.
1: MacBook suli kezdésre? Miért ne? Vásárolj legalább 5000 forintért az Auchan Corso üzleteiben szeptember 13-áig, töltsd fel a blokkodat a promóciós weboldalon, és tiéd lehet a fődíj, egy Apple MacBook Air. További nyeremények is várnak. Részletek auchancorso.hu. Auchan Corso. Vásárolj be, kapcsolódj ki!
2: Nyáron a melegben könnyen jön a pak, és tovább repednek a kőfelverődések. Mi itt a Carglassnál nagy eséllyel meg tudjuk menteni a szélvédőt javítással. Ha a szélvédő már elrepett, hamar kicseréljük. Kaszkóval a javítás legtöbbször ingyenes.
3: Ne várjon vele! Foglaljon most időpontot a carglass.hu-n.
4: Carglass javít, Carglass cserél!
5: Vár a Lidl! Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból! Csütörtöktől vasárnapig a Nektarin kilója csak 599 forint, az 500 g-os mag nélküli fehér szőlő doboza pedig csak 549 forint. Lidl, igazán megéri. Az év zöldséggyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
6: A reklám után.
7: Hírek a Retro Rádióban.
8: Indul a Dunai fenékküszöb építése Paksnál. Külföldi rendőrök is dolgoznak a szigeten. Folyamatosan zajlik a régi személyik cseréje. Köszöntöm Önöket, Bányász Árpád vagyok. Dunai fenékküszöb építését rendelt el a kormány, jelentette be Magyar Péter miniszterelnök. A munkálatok pénteken kezdődnek a Paksi atomerőmű és Dunaszent Benedek között. A beruházás célja, hogy a Duna alacsony vízállása mellett is megfelelő szintet biztosítsanak az atomerőmű hűtőcsatornájánál. A tervek szerint néhány héten belül elérhető, hogy a vízszint ne csökkenjen kritikus szint alá, így a Paksi atomerőmű várhatóan teljes kapacitással működhet majd. Mintegy 57 ezeren kapnak évvégéig haladékot, hogy a régi típusú személyi igazolványukat lecseréljék. Ennyi embernél van még hivatalosan már lejárt dokumentum. Augusztus 3-ától ugyanis az uniós szabályok miatt már nem lennének érvényesek a könyvformátumú igazolványok. A parlament azonban adott némi könnyítést. Idén több ügyet még el lehet intézni a régi papírokkal, használhatók például a nyugdíjak felvételéhez, egészségügyi szolgáltatásokhoz vagy anyakönyvi eljárásokhoz. Az első júniusi felhívás óta egyébként több mint 100 000-en cserélték le régi igazolványukat. Fő a biztonság, brit, francia, szlovák és holland egyenruhások is segítik a magyar rendőrök munkáját az idei Szigetfesztiválon. A rendezvény külső biztosításában a BRFK mellett a készenléti rendőrség, a polgárőrség és a fővárosi rendészet is részt vesz. A fesztivál területén civil ruhás nyomozók is dolgoznak, a rendőrség pedig a Dunán is jelen van. A szigeten prevenciós pont is működik, ahol idén elsősorban a kábítószerfogyasztás megelőzésére, a kiberbiztonságra és a baleset megelőzésre helyezik a hangsúlyt, a Sziget Fesztivál szombatig tart. Ámok futóautóst fogtak el a rendőrök a velencei tónál. A 49 éves férfit Velencén akarták ellenőrizni, mert autójának lejárt a műszakia. Ő azonban nagy sebességgel elmenekült. Négy utas a menet közben kiugrott az autóból. A sofőr végül egy napraforgó táblába hajtott, ahol járműve kigyulladt. Gyalog próbált tovább menekülni, de drón segítségével elfogták. Kiderült, hogy jogosítványa sem volt, és korábban eltiltották a vezetéstől. Nagyrészt napos száraz idő várható, csak a nyugati-délnyugati határ közelében jelenhet meg időnként több gomoly felhő, csapadék azonban ott sem valószínű. 26 és 32 fok közé melegszik fel a levegő, késő estére pedig 16 és 26 fokig hűl vissza. Holnap is sok napsütésre készülhetünk, legfeljebb kevés fátyol felhő zavarhatja a napsütést, eső nem várható, pénteken is folytatódik a derült napos idő 30 fok körüli csúcshőmérsékletekkel.
7: Retro Rádió közlekedési hírek.
8: Korábban súlyos baleset történt a 8-as főúton, a 109-es kilométernél most félpályán megindult a forgalom. Az M5-ös autópályán Kecskemét térségében a főváros felé tart a hídfelújítás, a 88-as és a 87-es kilométer között már csak a leállósávot kerítették el. Szűkített forgalmi sávokra és sebességkorlátozásra kell ott számítani, hívja fel a figyelmet az Útinform. A 95-ös és a 101-es kilométer között Kunszállás térségében a szalagkorlátot cserélték, melyhez terelést építettek ki. Mindkét oldalon lezárták a belső sávot, a forgalom a külső és a

0: sávon halad.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: És most minden idők legnagyobb slágerei az ország leghallgatottabb rádiójában.
3: Kellemes kora estét kívánok mindenkinek, a mikrofonnál a Baházi Csaba. Egész héten én helyettesítem Nyerges Izát. Innen kívánok neki ma is nagyon jó pihenést. Ha dal kérne, ha üzenne, hívjon vagy írjon 0620 22 22 122. Indulunk az Opusszal. Life is life.

0: minden idők legnagyobb slágerei retro rádióban. Na, Labus, ez volt a Be My Lover. 0-20-22-22-122, itt Abaházi Csaba, halló.
1: Halló, jó napot kívánok, Péter vagyok, egy számot szeretnék kérni.
0: Hello, Péter. Kinek, milyen alkalomból, milyen üzenettel?
1: Különösebb alkalom nincsen, barátnőmet szeretném vele megvetni, Zsófiát.
0: De üzenet nincs is?
1: De nagyon szeretem és hiányzik. Holnap találkozunk.
0: Nagyon köszönöm, hogy hívtál, vigyázz magadra, meg rá is.
1: Köszönöm szépen.
0: Szia.
1: Köszönöm szépen, szia.
0: Lauren Wolf-al megyünk tovább szólom. No stress, itt a Retro Rádióban.

0: Minden idők legnagyobb slágerei retro rádió benne, az Ergo, ez volt a létezem. 0620-22-22-122, itt Abaházi Csaba, haló!
1: Szia, én Gizella vagyok, Sényőről telefonálok. Szia. Én csak egy számot szeretnék kérni, azt rábízom, hogy melyik. Jó pörgő számot.
0: Kinek, én milyen alkalomból, milyen üzenettel?
1: Hát csak úgy kérem. Én csütöm a csörgét jelen pillanatban, a fiamék pakolják a fát, úgyhogy mindenkinek küldeném.
0: Oké, okay. Jó munkát neked!
1: Köszönöm szépen.
0: Köszi. Szia.
1: Szia.
0: A Backstreet Boys-szal megyünk tovább. Everybody a Retro Rádióban.

minden idők legnagyobb slágerei retro rádióban. A Stevie Wonder, ez volt az I Just Called to Say I Love You. Jönnek az üzenetek. Szia, én apukámnak szeretnék kérni egy dalt, mert vele a legjobb kocsikázni, Vivian üzeni édesapjának, Janinak. Kedves Csaba, egy dalt szeretnék küldeni a veszekedő barátomnak, ha még annak tekinti magát. Olvasó szemüveg jeligére írja Timi. Szerelmemnek, Mezővári Józsefnek szeretnék küldeni egy dalt. Üzenem neki, hogy örökké szeretem és szuper volt a közös csavargás a mai napon, írja Tamara. Jön a Neoton Família és a Don Quixote a Retro Rádióban.

0: This is me. Minden idők legnagyobb slágerei retro rádió bennem. Brian Adams, ez volt a Here I Am. 0620-22-22-122. Itt Abaházi Csaba, halló.
1: Halló, szia Csaba. Én Vitai Ági vagyok Boldogról.
0: Szia.
1: Szeretném a Váci útra küldeni Vitai Liliának és a férjemnek, akivel együtt élek, Gyurinak annyit üzenet is elég, hogy én még próbálok kitartani.
0: Kívánom neked, hogy ez sikerüljön, és nagyon köszönöm, hogy hívtál.
1: Szuperek vagytok. Szia, köszi.
0: YouTube és a Video Without You most a Retro Rádióban.

0: Minden idők legnagyobb slágerei retro rádió, benne a TNT, ez volt a Kicsi Gesztenye, 0620-22-22-122, Tabaházi Csaba, halló!
1: Szép jó napot kívánok, egy számot szeretnék kérni erre.
0: Kinek, milyen alkalomból, milyen üzenettel?
1: Hát csak úgy, nagyon jó barátom, havar egy hölgye, a kis barátom, a Mónikának a legkedvesebb könyvtáros nénének szeretnék küldeni.
0: Mit üzen neki?
1: Hát csak az, hogy hamarosan remélem, hogy találkozunk, és vigyázzon magára ebbe, bolond nagy hőségbe.
0: Örülök, hogy hívott, vigyázzon magára ön is.
1: Köszönöm szépen.
0: Minden jót, visszhal.
1: Viszontlátásra.
0: Gloria Gaynor és az I Will Survive most a Retro Rádióban.

0: Minden idők legnagyobb slágerei retro rádióban, a Louis Armstrong és a What a Wonderful World után 7-kor hírek, aztán hallgatunk egy Zorán klasszikust. Jaj, de nagyon szeretem ezt. A szerelemnek múlnia kell. Jön Scatman John. Szóval majd a Scatman, és itt lesz a Yellow. Egyből a hírek után megszólal a The Race itt a Retro Rádióban.
1: Műsorajánló.
2: A Retro Rádió és Demjén Ferenc közös története idén

0: Emmy szuperkoncert augusztus 23-án Siófokon, a Plázson.
1: A részvétel ingyenes, de regisztrációhoz kötött. Részletek a retrorádió.hu.

0: Retro Rádió nyári szuperkoncertjének támogatója a Hungest Hotels.
1: Az ország leghallgatottabb rádiója idén is elhozza hallgatóinak a nyár legnagyobb ingyenes zenei élményét. Ezúttal Siófokra, a plázsra. Minden idők legnagyobb slágerei. Retro Rádió.
2: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
3: Elnézést, ez mindig ilyen kedvező áron volt?
4: Igen.
3: És ez?
4: Igen,
5: a DM-nél tényleg mindig megéri vásárolni, hiszen nálunk garantáltan tartós áron szerezheti be kedvenceit. Válaszza a bale a 4,8 g-os ajakápolót cseresznye és sárkánygyümölcsillattal mindössze 399 forintért. Többet kapok a pénzemért. DM, mindig megéri.
6: MacBook suli kezdésre? Miért ne? Vásárolj legalább 5000 forintért az Auchan Corso üzleteiben szeptember 13-áig, töltsd fel a blokkodat a promóciós weboldalon, és tiéd lehet a fődíj, egy Apple MacBook Air. További nyeremények is várnak. Részletek auchancorso.hu. Auchan Corso. Vásárolj be, kapcsolódj ki!
7: Itt vannak az Alzanapok! Az Alzánál most több ezer terméket vásárolhatsz meg szuperáron! Válogass a Samsung, a Sony, a Lego, a Philips, a Gorilla,

0: meglepetések.
1: Az egy dinoszaurusz!
2: Futás, futás, futás!
0: Anne Hathaway, Ewan McGregor.
2: Mit fogunk csinálni?
1: Túl fogjuk élni.
0: Az Oak Street vége. A mozikban.
3: Indulsz a fesztiválra? Rendelj főtaxit a Summer 3000 kuponkóddal az abban, és indulj 3000 forint kedvezménnyel. Oda és haza is főtaxi app. Otthon a városban. Főtaxi. Részletek a főtaxi.hu per fesztivál oldalon.
4: Egy adag mosás kevesebb, mint 58 forintért. Igen, minden 68 mosásos Kokolino mosógél 3890 forint. Nálunk csak ennyi. Ecofamily. Drogéria. Élelmiszer.
5: Egy kis nyári feltöltődés még a hűtőnek is jár.
6: Töltse le a Family Frost applikációt, és töltse fel a készleteit előre. Ha most 15 000 forint felett vásárol Fish and Chips, 20 000 forint felett Fornetti terméket adunk ajándékba. Részletek frost.hu. Family Frost, a gyors fagyasztott fogások szakértője.
7: És a sült krumplié.
8: A reklám után.
9: Hírek a Retro Rádióban.
10: 10 percig tart az idei tűzi játék a nemzeti ünnepen. Egyre több életveszélyes autó kerül a műszaki vizsgára. Medúzák bénítottak meg egy atomerőművet Franciaországban. Köszöntöm Önöket, Bányász Árpád vagyok. Rövidebb, 10 perces lesz az idei tűzi játék, és egy audiovizuális drón és fényshow keretében rendezik meg augusztus 20-án. Közölték a kormány szóvivői tájékoztatón. Egyes helyeken már augusztus 19-én elkezdődnek a programok, máshol az ünnep utáni napokban is tartanak rendezvényeket. Budapesten 10 helyszín lesz, köztük a Margit sziget, a Parlament, a Szabadság tér és a Budai vár. A központi programokat csütörtökön a nemzeti ünnepen a hagyományos zászlófelvonás és tisztavatás nyitja meg a Kossuth téren. Ezután következik a katonai és légi parádé. A programsorozat 4 milliárd forintba kerül. Egyre több a rossz állapotú autó idehaza. A műszaki vizsgán tavaly mintegy 7000 kocsi bukott meg. Ez nagyjából 70%-kal több, mint 2016-ban. A magyar vizsgáló állomások és vizsgabiztosok szakmai testületétől a vezes.hu megtudta, időnként olyan járművek is megjelennek a műszaki vizsgán, amelyek már nem lennének alkalmasak a biztonságos közúti közlekedésre, és csak trélerrel szabadna őket szállítani. Különösen látványos a külföldről behozott használt autók állapotának romlása. Káoszt okoz az Etna Szicíliában, a vulkán a múlt heti kitörés után ismét hamut szór. Emiatt a katániai repülőtéren ma délelőttig teljesen felfüggesztették a légiforgalmat. Több mint 200 járatot kellett átirányítani, vagy teljesen törölni. Turisták ezrei rekedtek a szigeten. 1 millió otthonban maradt ki az áram a viharok miatt az Egyesült Államok közép-nyugati részén. Tegnap este több térségben is megszólaltak a tornádó veszélyt jelző szirénák. A rendkívül erős széllökések miatt Chicago két nagy repterén átmenetileg leállították a forgalmat. Ohio államban villámárvizek alakultak ki, és utakat kellett lezárni. Medúzák tömkelege zavarta meg a legnagyobb francia atomerőmű működését. A tengeri állatok miatt a létesítmény 3 reaktorát le kellett állítani, és a negyedik is csak korlátozottan üzemel. Azt nem tudni, hogy honnan özönlöttek a medúzák az erőműhöz, de már tavaly is voltak ilyen gondok. Akkor a vízszivattyúk szűrőberendezéseiben jelentek meg a csalánozók. Általában felhőtlen, száraz idő várható, csapadék sehol sem valószínű. Hajnalban többnyire 12 és 18 fok közé hűl le a levegő. A szélcsendes, hidegre hajlamos helyeken ennél hűvösebb, a nagyvárosokban és vízpartokon enyhébb lehet az idő. Holnap sok napsütésre, nagyrészt felhőtlen vagy kissé fátyol felhős égboltra számíthatunk, csapadék nélkül. Délután 27 és 32 fok közötti csúcshőmérsékletek várhatók.
9: Retro Rádió közlekedési hírek.
10: Az M3-as autópályán Budapest felé Bak térségében a 40-es és a 33-as kilométer között a leálló sáv aszfaltozása miatt szűkített sávokon lehet autózni. Tudósít az Útinform. Új terelést építettek ki a kerekharaszti pihenőhely térségében. Az 50-es és az 53-as kilométer között a Vásáros-Namény felé autózók a belső és az ellenkező oldal belső sávján haladhatnak, míg Budapest felé a külső és a leálló sáv járható. Rendkívüli nagy torlódás alakult ki Budakeszi átkelési szakaszán a főutcán, ugyanis a fővárosi szakaszon dolgoznak. Jelentősen megnövekedett menetidővel kell számolniuk mindkét irányban az arra közlekedőknek.
8: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára

0: nem ajánlott.
1: És most minden idők legnagyobb slágerei az ország leghallgatottabb rádiójában.
2: Kellemes kora estét kívánok mindenkinek, a mikrofonnál a Abaházi Csaba. Pontosan egy óra múlva már nyitom az Abaházi Presszót. Istenes László lesz majd a vendégem, de addig is, ha van kinek üzenni, akkor hívjon vagy írjon 0620 22 22 122. Jön a Yellow, szól a Drake.

Retro Rádióban csak olyan slágerek szólnak, amiket ismer és szeret. Kedvencei a 80-as.

és a 2000-es évekből. Minden idők legnagyobb slágerei. Retro Rádió. Retro Rádió.

0: Minden idők legnagyobb slágerei retro rádió benne. Scatman John, ez volt a Scatman 0620-22-22-122. Itt Abaházi Csaba, halló!
1: Halló, szia, Ella vagyok Texasról.
0: Szia!
1: És az unokám 24 éves,
0: oh.
1: És szeretnék neki küldeni egy dal.
0: Mi az ő neve?
1: Szébornár Szabó Laura.
0: Mit üzenünk neki?
1: Azt, hogy nagyon szeretem. Most diplomázott, 4-essel, okos, intelligens, és nagyon-nagyon szeretem őket.
0: Az Isten éltesse őt.
1: Igen, igen. 3 unokám van, ő a középső. Nagyon szépen köszönöm, hogy elértelek.
0: Én is köszönöm, hogy hívtál.
1: Köszi szépen, szia.
0: Köszi, szia. ATB zenél az ünnepeltnek, The Summer.

0: Minden idők legnagyobb slágerei Retro Rádióban, a repülők, ez volt a Ringasd el magad. 06-20-22-22-122, itt Abaházi Csaba, haló!
1: Szeretem, Jóci vagyok, Szántódról.
0: Hello, Jóci!
1: Szeretnének neked egy dalt kérni.
0: Nekem?
1: Igen.
0: Hát de miért?
1: Megköszönni a munkásságodat, meg nekem olyan vagy, mint Báró Ekecs László, hogy mondjak valami biztos mondom, amit Csekelasti bácsi, vagy Bárdi István, vagy Komjáti.
0: Ó, zavarba hozol ezzel, zavarba hozol, de nagyon jól esik, köszönöm
1: de
0: szépen.
1: De izé, Jóci voltam, Szántódról, ne haragudjál, zavartalak.
0: Dehogy haragszom, örültem neked.
1: Mindig a műsorodat hallgatom, hogy őszinte legyek.
0: Nagyon szépen köszönöm, hogy hívtál, vigyázz magadra, és szép estét kívánok.
1: Jó van, te is vigyázz magadra, jó? És sokáig hallgassunk még téged.
0: Legyen így, köszönöm szépen.
1: Oké, hello.
0: Szia. Robert Miles és a One on One a Retro Rádió.

0: Rádió, benne Laid Back, ez volt a Baker Man. 0-20-22-22-122, itt Abaházi Csaba, halló!
1: Szia, én meg Petrovics Károly vagyok. Szia. És volt a feleségem 6. házassági forduló, és ezzel alkalomban szerettem volna zenét kérni kettőnknek.
0: Mit üzensz neki ezen a szép napon?
1: Itt ül mellettem, egy kis munkát megyünk megnézni, mert ugye foglalkozott több dologgal, de azt üzenem neki, mellettem van. Nagyon szeretem, imádom, kívánok, és még remélem nagyon sok évet együtt töltetünk.
0: További nagyon sok boldogságot kívánok nektek, és gratulálok. Jó.
1: Rendben van, nagyon szépen köszönjük,
0: sziasztok! Hello, sziasztok! Az esküvő szól, az Üllői úti fák zenél, a Retro Rádió.

0: Minden idők legnagyobb slágerei retro rádióban. A Laid Back, ez volt a Baker Man. 06-20-22-22-122, itt Abaházi Csaba, halló!
1: Szia, én meg Petrovics Károly vagyok, és most a feleségem 6. házassági fordulók, és ezzel a kalomba szerettem volna zenét kérni kettőnek.
0: Mit üzensz neki ezen a szép napon?
1: Egy kintül mellettem, most is munkát megyünk megnézni, mert ugye foglalkozott több dologgal, de azt üzenem neki, mellettem van, nagyon szeretem, imádom, kívánok, és még remélem nagyon sok évet együtt töltetünk.
0: További nagyon sok boldogságot kívánok nektek, és gratulálok!
1: Rendben van, nagyon szépen köszönjük,
0: sziasztok! Hello, sziasztok! Az esküvő szól, az Üllői úti fák zenél a Retro Rádióban.
2: Műsorajánló.
3: Itt a nyár egyik legjobban várt hete a Retro Rádióban. Elindult a Retro Konvoj. A Retro Konvoj. Vágó Piros és Dénes Tamás újra körbeöleli az országot, és keresi a leggyorsabb retro rádió hallgatókat.
2: Minden nap egy ajándékokkal teli retro rádiós dobozt rejtünk el az ország valamelyik Praktiker áruházában.
4: Legyen öné a minimum 100 000 forint értékű napi fényeremény.
5: This is summer.
6: A részletekért hallgassa minden nap a retro rádiót, figyelje a konvoj útvonalat, és vigye haza az értékes Black & Decker nyereményeket.

0: a Retro Konvoj.
1: Tartson ön is a Retro Rádióval.
2: Gyűjtse velünk az emlékezetes pillanatokat. Minden idők legnagyobb slágerei. Retro Rádió.
3: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most minden idők legnagyobb slágerei az ország leghallgatottabb rádió.

0: Ők legnagyobb slágerei retro rádió, Zséda énekelt, és megindul a föld. 06-20-22-22-122, itt Abaházi Csaba, halló!
1: Szia Csabi, én Rulamon Oliver vagyok, üdvözöllek!
0: Szevasz!
1: Szeretnék kérni tőled valami jó pörgős dalt, rád bíznám most a választást. Németországból küldeném ezt a dalt Magdinak és Évának, sok szeretettel a Balaton mellé, és jó napfogyatkozás nézést kívánok nekik is, és minden retro rádió hallgatónak.
0: Nagyon szépen köszönjük. Nálatok lehet látni ott Németországban?
1: Igen, elvileg nagyon el fog sötétülni, ahogy hallottuk az erőrejelzésekben, szóval itt szerintem itt is fantasztikusan látható.
0: Örülök, hogy hívtál, vigyázz magadra, szép estét!
1: Neked is köszönöm, Csabi, szia!
0: Szia, szia! Itt a Boniem és a Sunny, a Retro Rádió.

0: Slágerei Retro Rádió, a Fun Factor és az I Wanna Be With You után 8-kor hírek, aztán nyitom az Abaházi Presszót, és Tenes László lesz a vendégem. Érdemes maradni.
1: Műsorajánló.
2: A Retro Rádió és Demjén Ferenc közös története idén nyáron.

0: személyi szuperkoncert augusztus 23-án Siófokon, a Plázson.
1: A részvétel ingyenes, de regisztrációhoz kötött. Részletek a retroradio.hu.

0: legnagyobb ingyenes zenei élményét, ezúttal Siófokra a Plázsra. Minden idők legnagyobb slágerei. Retro Rádió.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
0: Hírek a Retro Rádióban.
2: Fenékküszöb épül a Dunán Paksnál. Érkeznek a kórházi fertőzési adatok jövő hónapban. Folyamatosan zajlik a régi személyi igazolványok cseréje. Köszöntöm Önöket, Bányász Árpád vagyok. Dunai fenékküszöb építését rendelt el a kormány a Paksi Atomerőmű és Duna-Szent Benedek között. A munkálatok a tervek szerint pénteken elkezdődnek. Első körben 35 ezer, később összesen 110 ezer köbméter követ használnak fel az építkezéshez. A beruházás célja, hogy a Duna alacsony vízállása esetén is megfelelő vízszintet biztosítsanak az atomerőmű hűtő csatornájánál. A tervek szerint néhány héten belül elérhető, hogy ott a vízszint ne csökkenjen kritikus szint alá, így a Paksi atomerőmű teljes kapacitással működhessen. Szeptembertől nyilvánosságra hozzák a kórházi fertőzések intézményenkénti adatait Magyarországon. Az új interaktív felületen kiválasztható lesz az adott kórház és az év, az adatokat pedig grafikonokon 5 éves bontásban is meg lehet nézni. A statisztikákat évente frissítik és letölthető formában is elérhetők lesznek. Oroszi Beatrix országos tisztifőorvos szerint az adatok alapján nem lehet egyszerűen rangsorolni a kórházakat, mivel a fertőzések gyakoriságát az intézmény profilja és a betegek állapota is befolyásolja. Mintegy 57 ezeren kapnak évvégéig haladékot, hogy a régi típusú személyi igazolványukat lecseréljék. Ennyi embernél van még hivatalosan már lejárt dokumentum. Augusztus 3-ától ugyanis az uniós szabályok miatt már nem lennének érvényesek a könyvformátumú igazolványok. A parlament azonban adott némi könnyítést. Idén több ügyet még el lehet intézni a régi papírokkal, használhatók például a nyugdíjak felvételéhez, egészségügyi szolgáltatásokhoz vagy anyakönyvi eljárásokhoz. Az első júniusi felhívás óta egyébként több mint 100 000-en cserélték le régi igazolványukat. Szombaton tartják a repülés éjszakáját Ferihegyen az Aeroparkban. A látogatókat a repülés múltját, jelenét és jövőjét bemutató programokkal várják. Az érdeklődők találkozhatnak különleges reptéri járművekkel, oldtimerekkel, pilótákkal és repülős szakemberekkel. Csapadékmentes időre készülhetünk, a csúcsok holnap 30 fok körül lesznek majd. A részleteket azonnal mondom. Általában felhőtlen, száraz idő várható, csapadék sehol sem valószínű. Hajnalban többnyire 12 és 18 fok közé hűl le a levegő. A szélcsendes, hidegre hajlamos helyeken ennél hűvösebb, a nagyvárosokban és vízpartokon enyhébb lehet az idő. Holnap sok napsütésre, nagyrészt felhőtlen vagy kissé fátyol felhős égboltra számíthatunk, csapadék nélkül. Délután 27 és 32 fok közötti csúcshőmérsékletek várhatók.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: És most minden idők legnagyobb slágerei az ország leghallgatottabb rádiójában.
3: Szép jó estét kívánok mindenkinek, a mikrofonnál Abaházi Csaba. 8 után néhány perccel indul az Abaházi Presszó. Ma esti beszélgető társam, műsorvezető, producer, tanár, kommunikációs és marketing szakember és 62 évesen igazolt focista, Istenes László. Töltöm az italt, indítom a zenét és kezdünk.

0: az Abaházi Presszó Abaházi Csabával. A mai vendég...
1: Mai beszélgető társam Istenes László. Hello!
2: Hello, szia! Köszönöm szépen a meghívást.
1: Képzeld el, hogy... Akkor kaptam fel a fejem, hogy bakker, te még nem voltál nálunk, amikor kiírtad a Facebookra, hogy tulajdonképpen a te életviteled az valószínűleg a műsor készítők számára egy dögunalmas valami, mert hogy te úgy rendben vagy, tehát nincsenek botrányok körülötted, élsz, egészségesen élsz, tehát nem biztos nincs rólad egy fotó valahol lógófejjel egy fesztiválon, de ezt negatívumként éled meg, hogy ez nem hír, hogy valaki normálisan él?
2: Azt negatívumként élem meg, hogy ez nem hír, igen, uh-huh. Tehát az semmiképpen nem jó, hogy azokat az értékeket, amik nekünk vannak uh-huh. itt az országon belül, azokat nem kezeljük a helyén. Azt uh-huh. mindenképpen sérelmesnek gondolom, és akármennyire is beképzelt, igen, azt is egy picit bántónak gondolom, hogy engem soha nem kérdeznek életmód témában. De olyannyira nem, hogy gyakorlatilag tényleg fűfavirág beszél arról, hogy hogyan kell egészségesen élni, akik mondjuk csinálnak ilyen egyhetes, kéthetes, háromhetes kis kurzusokat, lefogynak 4 kilót, majd visszahíznak 10, és ők osztják az észt, hogy hogyan kell egészségesen élni.
1: Jó, ebben tehát, én is benne vagyok, de tényleg, hogyha valaki nem tudom, extrán el volt hízva, és aztán lefogyott 10-20 kilót, ami egy nagy eredmény, akkor nyilván megkérdezik, hogy hogyan csinálta. De aki folyamatosan.
2: Jó, csak hozzáteszi azért a legtöbb ember, hozzáteszi, hogy egyébként meg hát segített az a pici bogyó, ami ennek és annak igen. a kivonata, és ebből napi 2 kell bevenni, azon meg aztán teljesen kivagyok.
1: Jó, de hát akkor az viszont simán csak reklám.
2: Az egy reklám, így van.
1: De te soha nem voltál elhízva, soha nem volt egészségügyi problémád?
2: Egyelőre nem, gyorsan le is kopogom. Én nagyjából olyan 25-30 éves korom óta tartom a magasságomat és a súlyomat.
1: De ebbe a magasságot nem nehéz.
2: De igen, jól tudom, az nem kunst. De ebbe azért nagyon nagy meló van. Tehát engem nagyon sokan lelegyintenek, és ezért uncsi. Tehát bármikor egy ilyen téma került terítékre társaságba, akkor azt mondják, hogy jó, Laci, jó, neked könnyű. És akkor mindig már egy pillanat, állj, mi az, hogy könnyű? Hát ebben rengeteg meló van. Ez nem genetika. A genetika az 10-20%.
1: Aha. De erre akartam én is rákérdezni, hogy a szüleid, vagy a nagyszüleid.
2: A szüleim is jó állapotban voltak. Édesapám már nem él, anyukám él, mégis jól van. Hála Istennek, apukám is ilyen alkat volt, mint én, de neki is melója volt vele. Aha. Tehát, hogy...
1: De egyébként, hogy mondják ezt, hogy hajlamos vagy a hízásra? Igen, tehát, hogy neked figyelned igen, kell arra, hogy...
2: Igen, akármilyen furcsa is. Tehát a katonasság alatt nem bírom a bezártságot alapvetően, uh-huh. és ebben én még voltam katona, és az első 3 hónap az ugye arról szólt, hogy kiképzés, és be vagy zárva 3 hónapig.

0: nem mehetsz haza, ott akkor nyilván nem volt még mobiltelefon, meg ilyen marhaságok, és én ott az alatt a három hónap alatt olyan 8-10 kilót híztam. A szüleim alig ismertek meg. Az tehát, igen. Hogy abszolút. Egyébként mindenki
1: ott el egy tud olyan
0: hízni.
1: Helyen, ahol az emberek nem nagyon szoktak hízni.
0: Mindenki el tud hízni, aha, mindenki el tud fogyni. Aha. Tehát ezt azért tisztázzuk.
1: És de ezt ilyen hiúságból, vagy az egészséges életmód iránti vágyból, tehát hogy honnan jött neked az, hogy én nem akarok elhízott lenni?
0: Ez így nekem nincs meg. Ez, na és ettől uncsi ez a dolog. Aha. Tehát, hogy én nekem valahogy így van összerakva az életem, én 8 éves korom óta versenyszerűen focizok, ma is, mai napig is, hetente kétszer nagypályán. Tehát, hogy emellett azt így nem mondom, hogy ciki lenne elhízni, de egy picit az is benne van, de akkor, hát akkor még mit keresek, hogy nézek én most lógóhassa, hova futkározol. Tehát, hogy egy picit ciki is, egy picit nem is engedi ez a fajta életmód. Én emellett teniszezem, ma már padelezek, nagyon sokat tornázom, de ezek nekem jól esnek. Tehát ez nem egy ilyen tudatos dolog volt, főleg nem 10-20-30 évvel ezelőtt, hogy hát én nem akarok elhízni. Tehát, hogy valahogy én ettől jól, így éreztem jól magam.
1: De amikor azt mondják, hogy jó, neked könnyű, akkor mire gondolnak, hogy belefér az életviteletbe, hogy el tudsz menni padelezni, teniszezni, focizni?
0: Igen, ezt nagyon sokan mondják. Ezzel nagyon sokan megtalálnak, és a feleségem szokta mondani, hogy amikor bármit kiírsz, azért légy óvatos, mert a te életed egy nagyon nagy kaotikum, egy rendszertelen valami, egyébként amiben óriási nagy rend van, és ez az egyik titkom, de rendszertelenek tűnik, itt vagyok, ott vagyok, oda megyek, ide megyek, reggel, adás, stb., és más ezt nem tudja megtenni. És pont egy nagyon kedves kommentelő odaírta nekem, hogy jó, de hát azért a magyar emberek többsége azért 10-12 órát dolgozik, és 3-4-kor kell, könnyű neked. És mindaddig, amíg valaki intelligensen kommentel, addig én van úgy, hogy felveszem a párbeszédet. És írtam neki, hogy hát akkor én is a magyar emberek többségébe tartozom, bár azzal vitáznék, hogy 3-4-kor kellnek a magyar emberek. Legyen
1: van olyan is biztos.
0: Nyilván van, de azért az egy szűkebb réteg, én azt gondolom. A nagy átlag az 6-7-8-kor kell. Mert hogy én is kelek 3-4-kor, egészen pontosan 4 órakor, 33 éve reggeli televíziózom.
1: De minden nap?
0: Nem, de volt olyan időszak az életemben, amikor minden nap. MTV-ben, RTL klubon, a TV2-ben is volt olyan időszak, amikor heti váltásban voltunk, tehát egy hétig igen, másik héten nem, most hetente kétszer.
1: De ilyenkor, amikor te nagyon korán kelsz, akkor nagyon korán le is fekszel, mert itt rontják el sokan.
0: Rohadtul nem. Nem? Nem. És én amikor kicsekkolok a TV2-ből, akkor én utána megyek a következő másik 2-3-4 munkahelyemre. Én este 8:30-kor még megyek a gyerekére, az edzés végére. Hazaviszem, 9-re érünk haza, és 9 órakor, most ez legyen akkor az erős két napom, igen, 9 órakor leülök, elkezdek készülni a másnapi mokkára. Nagyjából 10-re végzek, 11 körül mondjuk úgy, hogy már ágyban is vagyok, és olyan 4:12, 11:30 körül reményeim szerint elalszom, úgyhogy 4-kor csörög az óra.
1: De ebben a hosszú napban, vagy a nehéz napban már benne van a mozgás is? Tehát, hogy abban
0: igen,
1: belefér?
0: Ebben van például egy olyan, amikor mondjuk 7-től a fiammal egy időben, ahogy ő a egyik helyen edz, én a másik helyen focizom, vagy meccsem van.
1: Értem, hogy
0: tehát ott akkor nekem meccsem van, igen. Hetente kétszer, igen, ebbe benne van egy ilyen mozgás, igen. És az nem hétvége soha, hanem hétköznap.
1: Na, ilyesmi lesz a témánk, életmód, de persze ez egy portréműsor, úgyhogy rólad szól. Istenes László a vendég, folytatjuk rövidesen itt a Retro Rádióban, az Abaházi Presszóban.

0: az Abaházi Presszó Abaházi Csabával. A mai vendég...
1: És Tönös Lászlóval beszélgetünk, őszinte leszek, én is ezt gondoltam, hogy hát könnyű neked, mert hát igaz, hogy 62 vagy, azért merem kimondani, mert hogy ezzel te is szoktál élni, hogy 62 évesen is lehet így élni és így kinézni, mint ahogy te kinézel, hogy... És én ugyanezt gondoltam, hogy hát könnyű annak az embernek, biztos a genetika, mert hogy nem hízol, nem őszülsz, biztos akkor valahol máshol nem működik valami. De hát közben van négy gyerek, egy csomó unoka, tehát hogy minden működik.
2: Jó, azért ne túlozunk. Nyilván most, hogyha nagyon kitárnám a szívemet, lelkemet, tehát azért nálam is találsz sötét foltokat, vagy találunk sötét foltokat. Alapvetően az életem azt gondolom, hogy nagyon rendben van. Az életem egy nagyon nagy rendről szól, és ez, ahogy az előző részben is utaltam rá, ez az első számú titkom.
1: De ez tehát, a rend, ez mióta van benne az életedben?
2: Ez mindig is volt. Én egy ilyen kényszeres, munkamániás, vagy kényszeresen rendszerető munkamániás, az alkotásért megőrülő ember vagyok. Ez azt jelenti, hogy a rend az azt jelenti, hogy ha belenézel a ruhásszekrényembe, a kocsimba, a naptáromba, a fejembe, akkor ott mindig rend van. Tehát tudom, hogy hol leszek holnap, holnap után, azután, mit kell csinálnom, rendes papíralapú naptárt vezetek, azon túl, hogy nyilván van online nekem is, de hogy az egészet uralnom kell. Tehát említettem a mokkát, oké, okay, az egy munkahely. Azon kívül én nekem van egy egyesületem, ahol 10 éve elnök vagyok. Ott van 260 igazolt játék. Igen, ez az 1980 Budapest, büszkeségem, mert most MB3-asok lettünk. Ott van 260 igazolt játékos, 22 edző, 14 szakosztály, egy büfé, amit gyakorlatilag én vezetek 10 éve. Tehát itt ennyi emberért vagyok felelős.
1: Hogy azt gondolja valaki, hogy a büfét vezeted.
2: Nem, bocsánat, az
1: utolsó felsorolás.
2: Mi tulajdonoljuk, tehát nekem kell üzemeltetni azt is, nyilván úgy, hogy van egy valaki, aki kiszolgálja.
1: Az egész klub
2: gyakorlatilag hozzánk tartozik. Van egy műsorgyártó cégem, ott 9-11 ember dolgozik, 25 éve zajlik ez a folyamat, tehát ezért a 9-11 ember, én attól függ, hogy éppen mit gyártunk, ezért szintén én vagyok a felelős, ez azóta működik, megállás nélkül. 5 évig voltam a Puskás Akadémia marketing és kommunikációs igazgatója, az MTK-nál kommunikációs tanácsadó vagyok most, tehát hogy ez is működik. Ezen kívül van egy podcast, amit csinálok egy éve. Mi van még, mit tudok mondani? Ezen kívül a sport az borzasztóan fontos az életemben, mint időfaktor, tehát azzal nekem azért nagyon sok idő elmegy magával a sporttal, az, hogy én magammal foglalkozom.
1: Ez olyan, mint hogy te halmoznád ezeket a feladatokat, vagy nem tudsz nemet mondani, vagy mitől lesz egy embernek ennyi feladata?
2: Hát ha hiszed, ha nem, én ezeket nem keresem, ezek el mindig megkerestek. És annyit vállalok, amennyit úgy érzem, hogy el tudok vállalni, és el tudok vinni, és minőségben el tudom látni. Soha életemben nem kopogtattam munkáért.
1: És olyan nem volt, hogy valamit le kellett tenned ahhoz, hogy valami újat bevállalj?
2: Nem, mert akkor inkább már nem vállaltam el az újat. Tehát ez, amikről most beszéltem, ez elfér. Ugye én reggel kicsekkolok a mokkából, 3-4-10-kor már szabad vagyok. Tehát oly bátűnik, hogy jó, és akkor az egész nap előtted van. Igen, csak azért 11 órakor van úgy, hogy lefejlem az íróasztalt, amikor éppen értekezletet kellene tartanom. Tehát, hogy ezeket ügyes időbeosztással nagyon szépen össze lehet fésülni úgy, hogy én még azt is kimondhatom, hogy van úgy, hogy délután 2-kor én otthon tudok kávézni. Úgy, hogy közben 4-re már mondjuk megyek ki a pályára ügyeket intézni, de a 2 között ott van, lehet 2 óra, hogy éppen otthonról telefonálok, otthon kávézom.
1: De ez az, amire utaltam. Az mindig a füleden lóg? Tehát, hogy sok.
2: Igen, nagyon sok. Igen, az tehát ma ugye divatos ez a képernyő idő, hát ezt én meg sem nézem. Tehát rengeteg, hát azért én is azzal dolgozom, tudom, ez a menekülő szöveg, hogy jó, de azzal dolgozom, hát tényleg azzal dolgozom, mert a számítógépet nem tudom mindig magammal vinni. Igen. Tehát a telefon, ez egy nagyon komoly munkaeszköz. Most nekem igen. Igen.
1: Mondod ezt a rendet, ez soha nem borul meg? Tehát, hogy tudsz arra figyelni, hogy ez a rend, ez megmaradjon? Vagy ha borul, olyan, akkor mi van?
2: Ez is egy olyan dolog, hogy valahogy így alakult az életem. Tehát, hogy én erre most ma már nem kell, hogy figyeljek. ez így van, mindent úgy csinálok, ahogy eddig megszoktam, már vén hülye vagyok, hogy változtassak dolgokon, tehát hogy tudom, hogy, tehát, hogy ami ruháimat saját magam hajtom, készítem, tehát hogy egy csomó olyan dolgot csinálok, amit szerintem nagyon sokan nem is gondolnának rólam. Tehát én a kislányaimnak én cofoztam a haját, én vettem nekik a szoknyát, nem mintha a feleségem nem tudta volna megvenni, de én ezeket imádtam, tehát pelenkáztattam, büfisztem, mindent csináltam. Tehát, hogy én ilyen nagyon apuka voltam, vagyok, tehát.
1: Oké, csak közben felmerül a kérdés, hogy nem gondolják-e azt a veled élők, vagy a körülötted élők, hogy bakker, ez a Laci, ez kényszeres, ez figyelni kell rá,
2: de a feleségemet
1: van valami autibeütése.
2: De azért én mindezek mellett, amit most így esetleg te gondolsz, azért én egy nagyon laza figura vagyok. Tehát,
1: hogy, én ezt tudom, csak hát nyilván.
2: De a háttérben, tehát még egyszer mondom, hogyha most itt lejönnél a parkolóba és belenézel az autómba, akkor tökéletes rend van benne.
1: Hát akkor viszont az enyémben ne néz bele.
2: Tehát, hogy ez például nekem egy fontos dolog, tehát, hogy nagyon szeretem eleve az autókat, és nagyon szeretem magát a rendet is, és ha belenéznél a ruhás szekrényembe, bármikor benyithatsz a gardobomba, és azt mondom, hogy nézd meg nyugodtan,
1: de ez
2: mert
1: a
2: ott nem találsz elhagyott alsógatyát vagy zoknit.
1: És a munkahelyeden?
2: Ott meg aztán pláne. Tehát, hogy ott azért nagyon fontos az, hogy rend legyen körülötted. Szerintem. Nekem fontos volt mindig. Tehát nem az a típus vagyok, aki uralja a káoszt, tudod.
1: Tehát és bejössz ide mondjuk, és nem olyan a rend, mint amire erre számítasz, akkor az...
2: Én borzasztóan elfogadó-befogadó vagyok.
1: Oké, csak hogy de tudom, nem érzed magad rosszul attól, hogyha valahol vagy, és ott nem ez a rend fogad.
2: Az nem az enyém, nem. Hát hogyha ott kellene tartósan, vagy kellene, akkor nyilván igen, de egyébként nem, egy nagyon elfogadó ember vagyok, tehát dehogy is nem.
1: De és ez azt jelenti, hogy otthon nálad a fűszál is, minden egyes fűszál ugyanúgy helyén áll?
2: Például a kertben, ráhívásztam, mert a kert az enyém otthon.
1: Láttam róla a képet, csak ezért
2: a kert
1: gondolom.
2: Az enyém, az az egyik szelep a sport túl, hogy kertészkedek nagyon sokat. Igen, hát sarkíthatjuk ezt a dolgot. Igen, vigyázban állnak a fűszálak, igen.
1: Jó,
2: igen,
1: nyilván igen. Nem kiparodizálni, vagy nem tudom, kritizálni szeretnélek ezzel, csak hogy a hallgatók is lássák, hogy ez mennyire,
2: ez ilyen,
1: az mennyire a, komoly dolog
2: ez. Az a furcsa, ahogy így beszélünk róla, hogy ez egy ilyen beteges dolognak tűnik, közben meg akik engem közelről ismernek, és a barátaim, haverjaim, azok meg azt mondanák neked, hogy alatt egy iszonyatosan laza figura. Tehát, hogy ez egy ilyen kettős, egyébként ikerjegyben születtem, ez is egyfajta kettősség, hogy én azt gondolom, hogy velem elmenni bulizni, az egy jó buli. De ugyanakkor ez, amit eddig beszéltük, ez mindig az. Ez mindig az. Ez a kockaság, a felesége mindig az, hogy kocka vagy. Azért. Ezt én bevállalom. Jó, kocka vagyok.
1: Rendben. Tartunk egy rövid szünetet, és folytatjuk. Istenes László a vendég itt a Retro Rádióban, az Obaházi Presszóban.

0: az Abaházi Presszó Abaházi Csabával. A mai vendég...
1: Istenes Lászlóval beszélgetünk, hát nyilván, ahogy mesélsz magadról, jobban megismerünk, de kicsit hadd menjünk már vissza a múltba, hogy te egyáltalán hogy kerültél a média közelébe? Hogy lett belőled műsorvezető?
2: Hát én 10 évig tanítottam, uh-huh. Ugye én alapvetően tanár vagyok, matematika tanár, és ott abban az iskolában, ez a Csikó Sétányi Általános Iskola volt, már sajnos megszűnt olyannyira, hogy le is bontották. Csepelen van, ez Csepel legnagyobb iskolája volt, 1160 gyerekkel.
1: Hoppa.
2: Ott egy lakótelep, nagy lakótelep közepén, sőt, talán egész Budapest legnagyobb iskolája volt. És ott mi csináltunk egy alapítványt, hétköznap egy alapítványt, ahol csináltunk egy nagyon komoly programot, minden péntek, minden hónap utolsó péntekén reggeltől késő éjszakáig. Ennek az utolsó előtti mozzanata, a diszkó előtti, az egy talk show volt. Életre hívtunk egy talk show-t, és akkor ott a tantestület megszavazta, hogy legyek én ennek a házigazdája. Hát életemben ilyet ugye nyilván nem, hát akkor csak jó, jönnek majd a vendégek, és akkor kérdezni kell őket. És elkezdtük ezt csinálgatni. Farkas Bertalan, Kő Bárita voltak az első vendégeim. Sosem felejtem el, és addig csináltuk ezt, hogy 1200 vendég volt az aulában. Az akkor fantasztikus volt, és akkor a Pesti Riport újságírója egy ilyen eljött, hogy mi a jó Isten történik itt Csepelen, hogy ennyi ember oda özönlik. Megnézte, és azt mondta, hogy de miért nem csinálod ezt tévében? Nem, hogy tévében. A tévében akkor a Vitrai Tamás volt.
1: Mondj egy évszámot.
2: Azt mondja, hogy 86 mondjuk.
1: Tehát akkor még nem volt ennyi televízió, akkor 86, volt az egyes, meg
2: igen,
1: volt a
2: igen, M1-M2. Igen. És de a Bogarat a fülembe ültette, meg egy picit úgy elegem lett a tanításból, 10 év után meg ott voltak mindenféle ilyen munkahelyi torzsalkodások, és bekopogtam a Csepeli Kábel TV-hez, hogy jó napot kívánok, nekem azt mondták, hogy érdemes lenne tévézni, és hogy és mondta, hogy nagyon tök jó, hogy jöttem, mert pont most ment el a stáb, elindultak ott a víztorony felé, és itt hagyták a statívot, úgyhogy fogja már meg, és vigyem utánuk. Ez volt az első tévés felkérésem. Aha. Úgyhogy a statívval, a buszon, kocsim nem volt, busszal a statívval a víztorony felé elindultam, megtaláltam a stábot, és hát rá 2 hétre jött egy új főszerkesztő, aki megkérdezte, hogy nem akarsz valamilyen műsort csinálni itt? Gondold ezt el, tehát abban az időben, tehát ez nem tudom most milyen, mintha azt nem, hogy nem akarsz egy telket venni a Holdon kb. Tehát, hogy hülyének néznél, én is annak néztem, hogy biztos, hogy rám gondol. És mondta, hogy igen, hát hogy mi érdekel? Hát mondtam, hogy én egyébként közlekedésgépész vagyok, mert hogy az eredeti végzettségem, mert autós műsor van itt, mondja, hogy az nincs, az biztos, hogy nincs autós műsor, akkor csinálj egy autós műsort. Így indult el, elkezdtem a Csepp TV-ben.
1: Akkor, amikor Trabantokat meg Warburgokat lehetett kapni a Merkurban.
2: Nagyon nagy mázlim volt, Gáti Zoli, a Szív TV akkori tulajdonosa, ügyvezetője, nem is emlékszem, hogy ő már milyen státuszban volt, Csepelen járt, és a Csepeli TV-ben meglátta ezt a műsort. És fölhívta a szerkesztőséget, és mondta, hogy a srác kéne nekem, így ahogy van, cakli-pakli a műsorával együtt. Úgyhogy átmentem a Szív TV-be, uh-huh. Ott dolgoztam nagyjából 3 hónapot, és akkor indult a TV3. Uh-huh. És a TV3-nak az akkori ügyvezetője, ugyanezt történt, meglátta, megnézte, Laci, szeretném, ha átjönnél, így ahogy vagy a műsorral, és a TV3-ban indult tulajdonképpen nagyon a tévés karrierem, ott csináltunk a Buzas Annyival egy Dominó című vasárnap délelőtti magazinműsort, egy 3 órás élőt, ott ment az autós műsorom.
1: Jól ismerem a szerkesztőjét.
2: Igen?
1: A feleségem.
2: Igen, igen.
1: Hát akkor még nem volt a feleségem, de azóta az lett.
2: Az Egerszégi Krisztával csináltunk ott egy sportműsort, és hát akkor onnan tovább MTV, RTL Klub, TV2, és ez van most.
1: És tulajdonképpen az autós műsor az még mindig megy, bár volt egy jó nagy szünet.
2: Az autós műsor nem megy, tulajdonképpen igazad is van, meg nem is. 25 évig csináltam, az 1700 műsort gyártottunk, uh-huh. A 25 év alatt 2500 autót teszteltem, és a mokka miatt abba kellett hagynom. Kicsit el is fáradt, megmondom. Aha. Őszintén gondoltam, hogy elég volt, megcsináltunk mindent, amit
1: hát
2: lehet.
1: Hát azért lett jó pár autós
2: igen,
1: műsor.
2: Igen, igen. És most újra visszatértem ehhez a szerelemhez, de ez most egy teljesen más dolog, ez most TikTok.
1: Jó, akkor
2: most
1: viszont erről beszéljünk, mert ez engem érdekel.
2: Jó.
1: Okay. Istenes László a vendég, folytatjuk rövidesen itt a Retro Rádión, az Abaházi Presszóban.
0: Műsorajánló. Itt a nyár egyik legjobban várt hete a Retro Rádióban. Elindult a Retro Konvoj. A Retro Konvoj. Vágó Piros és Dénes Tamás újra körbeöleli az országot, és keresi a leggyorsabb retro rádió hallgatókat.
3: Minden nap egy ajándékokkal teli retro rádiós dobozt rejtünk el az ország valamelyik Praktiker áruházában.
4: Legyen öné a minimum 100 000 forint értékű napi főnyeremény.
5: This is summer.
6: A részletekért hallgassa minden nap a retro rádiót, figyelje a konvoj útvonalat, és vigye haza az értékes Black & Decker nyereményeket a Praktiker jóvoltából. Az országjáráshoz az autókat a Kia JP Autó biztosítja.
0: Figyelem! Elindult a Retro Konvoj! Tartson ön is a Retro Rádióval! Gyűjtse velünk az emlékezetes pillanatokat! Minden idők legnagyobb slágerei! Retro Rádió.
7: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: És most... Minden idők legnagyobb slágerei az ország leghallgatottabb rádiója.

0: Ez az Abaházi Presszó Abaházi Csabával. A mai vendég...
1: Istenes László a vendég, és én azért fogalmaztam így, hogy az autós műsorod azóta is megy, mert tudom, hogy volt egy jó nagy szünet, de most újra indítottad, bár nem televízióban, hanem hogy mondod a TikTokon. De hogy aki folyamatosan kamerával, képernyőre dolgozik, az meg tudja szokni azt, hogy aztán a TikTokot egy jóval kisebb képernyőn nézik az emberek? Tehát másképp kell-e oda készíteni egy autós műsort?
2: Akkor egy picit megint hagy segítsek azoknak, akiket az érdekel, hogy mi az én titkom. Az egyik titkom, azt elárultam, az a rend.
1: Igen.
2: Most a kajáról meg mozgástérek nem akarok beszélni, mert azt nincs, mindenki tudja, de a másik nagy titok az, hogy az agyadat tarts karban, és próbálj lépést tartani a jelennel mindig. Mm. Nekem ez életem egyik legnagyobb kihívása, hogy szinten tartsam magam. Mm. Minden tekintetben. Tehát akár csak a különböző infrastruktúrális eszközöket figyelve, vagy használva, tehát azt mondom neked, hogy mindent tudok használni, amit mondjuk ma kor kínál. A TikTok nem egy nagy találmány, egyszerűen csak tudomásul kellett venni nekünk is, hogy a tévé szépen lassan elfogy. Tehát az én kisebbik gyerekeimnek a szobájában nincs is tévé, nem kértek. Nem kértek. Az egyik 25, a másik 21. Mm. Nincs nekik tévé, és nem is tévésznek.
1: De stream csatornákat
2: persze,
1: sem néznek?
2: Persze, néznek filmeket, meg minden, de a klasszikus tévézés az már nekik nincs jelen az életükben. Mm-hmm. Nincs jelen az életükben. Tehát...
1: Ez mondjuk nálunk is így van a gyerekeknél, tehát ők nem kapcsolják be a földi sugárzású televíziókat, hanem van ilyen stream csatornákat.
2: Szóval viszont az autós műsorok iránt érzett szerelmem, meg az autók iránt érzett szerelmem az úgy nem hagy nyugodni, és akikkel én régen csináltam, azok folyamatosan évek óta piszkálnak, hogy csináljam, és úgy döntöttem, hogy jó, csináljunk valamit, ami valami olyasmi, de mégse az, uh-huh. és alkalmazkodjunk a kor igényeihez. Hát azért ez nagyon más. Tehát eleve ugye egy kamera, meg a tévé, az fekvő.
1: Igen.
2: Ez álló műfaj. Tehát minden, de ez nem az én dolgom, ez annak a dolga, aki felveszi. Nekem ugyanúgy kell beszélnem, vagy hasonlóan.
1: De ráadásul kicsit... azt mondják, hogy én sajnos nem vagyok ennyire napra kész a TikTokon, bár nekem is van TikTok csatornám, vagy nem tudom mi.
2: Igen.
1: Látod?
2: Még a nevét se tudjuk.
1: Na de hogy ott ilyen nagyon rövid cuccok mennek.
2: Igen, tehát,
1: hogy...
2: igen ebben az a kihívás, én most úgy döntöttem, mert a mi régi műsorunk is egy hangulatot próbált átadni. Hmm. Tehát nem arra mentünk rá, hogy mi mély műszaki tartalmat mondjunk, hanem én miközben szalonnát sütöttem egy tóparton, közben meséltem az autóról, és ezt imádták. Most ugyanezt csinálom. Tehát egyet csináltunk eddig. Uh-huh. Ott például ez arról szólt, hogy én meg akartam találni itt Budapest környékén az egyik legjobb lángosozót. Mindezt valahogy mindezt úgy tudod megközelíteni, hogy használsz egy autót. Mm. Hát mi autóval mentünk oda, közben az autóról is meséltem, és megtaláltuk Szentendrén az egyik legjobb lángosozót itt a környéken. Nyilván beírt mindenki, hogy ez nem az, meg annál jobban, mindenkinek megvan a saját lángosozója, de a lényeg az, hogy ebben a 2-3 percben egy hangulatot tudsz átadni. Egy olyan élményt, amivel fölhívod a figyelmedet az autóra, a lángosra, az útra, bármire, ami valami élmény alapú, és nekünk ez nagyon tetszik, mi ezt nagyon szeretjük, meg talán tudjuk is.
1: Aki ennyi autós műsort készített, azt gondolom, végre jó helyen teszem fel ezt a kérdést. Mert én is néztem autós műsorokat, és kíváncsi voltam, de valahogy mindig azt éreztem, hogy arról az autóról, amit a műsor megkap azért, hogy bemutassák, azon nem lehet rosszat mondani, vagy nem lehet annyira rosszat mondani, mint amennyire mondjuk, nem tudom, egy kocsmai beszélgetésben, mm-hmm. vagy egy baráti beszélgetésben. Tehát, hogy honnan vannak az autók ahhoz, hogy te azokat bemutasd, és hogy van-e bármi kötelezettség? Vagy te azt mondasz, és olyannak mutatod be, amilyennek te szeretnéd?
2: Hát én most a saját dolgunkat tudom elmondani.
1: Igen.
2: Mi a 25 év alatt soha egyetlen egy automárkától nem kaptunk, és nem is kértünk pénzt. Mi máshonnan szereztünk a műsorgyártásához szükséges pénzt. Tehát mi arra törekedtünk, hogy legyen a támogatónk egy biztosító, egy vezetéstechnikai centrum, egy olajtársaság, bárki, de autós cég soha.
1: Aha.
2: Ezt mi elkerültük, el tudtuk kerülni 25 év alatt. Soha egyetlen egy autós cég nem kért meg arra, hogy jót mondjunk, mit mondjunk, milyen autót hozzunk el. Tehát abszolút saját magunk urai voltunk. Nekem volt egy szerkesztőm, aki minden héten hétre beosztotta péntektől péntekig a tesztautókat, tehát nekem nem is volt saját autóm. Pénteken leadtam, taxival átmentem a másik helyre, elvettem a következő autót, de ezt is ő intézte. Fogalmam nem volt, most nyilván idézőben mondom, persze, hogy volt, fogalmam nem volt, hogy milyen autóba ülök bele legközelebb. Egy heten volt, hogy megismerjem és utána teszteljem, hogy mit mondjunk róla. Én azt gondolom, hogy de ez a saját ízlésem, hogy olyat soha nem akartam, olyan bántót soha nem akartam egy autóról mondani, amivel megsérteném azt, aki ezt forgalmazza, értem, akinek ez a kenyeret adja, aki ezt az autót tervezte, aki megálmodta. Tehát én azt gondolom, hogy jó ízlés határán belül. De azért volt, tehát elmondtam, hogy gyerekek, ez úgy kopog, ez olyan, mint a legkeményebb jég, pedig ennek vajpuhának kéne lenni. Ezek beleférnek. De parasztílusba, nagyon odamondogatósan, az nem én vagyok, az hát egy másik stílus. Mi egy élményt adtunk, egy hangulatot adtunk.
1: De akkor ez nem volt kötelező, tehát nem az van, hogy tessék, itt van, próbáld ki ezt az autót, hogy teszteld egy hétig, használd, de akkor léci, mondj róla, nekünk majd nem tudom, emeld ki azt, hogy.
2: Tehát bárki előtt vállalom, bármikor, nekünk ilyen soha nem volt. Sem kérés, semmi nem mentünk ezután. Azt mondtunk, és arról, amit akartunk.
1: És ez most is így van, tehát amikor a TikTokra
2: nem is csinálnám dolgozol. Nem lehet úgy csinálni. Nem, én nem tudnám úgy csinálni. Tehát az, hogy közben azért arra gondolj folyamatosan, hogy fú, ez tetszeni fog neki. Tehát, hogy alapvetően azért csinálom, hogy tetszen neki is, de hadd mondjam azt, amit én gondolok. Tehát mi ezt megőriztük végig.
1: Milyen időközönként kell a TikTokra
2: Most még
1: készíteni?
2: Nem tudom. Aranyos vagy, hogy megkérdezed, és nagyon kedves vagy, hogy ezt így most engeded, hogy erről beszéljek. Azért nem tudom, mert beléptünk most ide, csináltunk egyet. Nézzük meg, hogy egyetem működik-e még a fogaskerék, stb. Mi most ezt azért is beszélhetünk, mert ez nincs még. Aha. Tehát ebből nincs még pénz. Aha. Mi most ebbe tesszük bele az energiát.
1: Értem.
2: Tehát mi ezt addig csináljuk, amíg azt nem gondolom én, hogy van olyan szinten ez, és van már annyi kint, és van olyan megtekintése, hogy na, hát ha van ebben üzlet is, és akkor majd elkezdünk vele egyszer házalni. Most még egyelőre saját szórakoztatásunkra, meg a közönség szórakoztatására csináljuk, azzal a felütéssel, hogy hát ha lesz belőle valami.
1: Ezt most kicsit szakmai lesz, elnézést kérek a hallgatóktól, de érdekes lesz számukra. Én azt látom, hogy ahogy te jöttél, mentél a televíziók között, voltak váltások, de vittél magaddal műsorokat, ami viszonylag ritka. Tehát, hogy műsor címeket általában a televíziónál szoktak hagyni, és akkor jön egy új műsorvezetője, és te csinálhatsz a másik tévénél hasonlót, de más címen. Te vihetted ezt magaddal. Ezt hát hogy csináltad?
2: A Trendmania és az Alakár is ilyen volt. Igen, mind a kettő. A Trendmániát megörököltem még az RTL Klubban, ott az a műsor akkor befutcsolt, most nagyon egyszerűen fogalmazok, és akkor felajánlották nekem, mert akkor tudták, hogy én már egy műsorgyártó céggel, vagy műsorgyártó cégem van, és azzal dolgozunk, és megkérdezték, hogy nincs kedvem csinálni. És akkor ott azt elkezdtem, és azóta vittem tovább. Soha nem kérdezte még ezt meg tőlem senki, amit most te megkérdeztél. Én azt sem tudtam, hogy ez esetleg problémás lehet. Tehát én mentem, mondtam, hogy hoznék egy műsort, soha nem volt ez téma.
1: És nem is nyújtak utána a korábbi televíziók, hogy hálóka, hát az a mi brandünk, vagy nem. Valami.
2: Aha. Nem, nagyon érdekes, amit mondasz, nem. Nem. Mindenhonnan barátságban, a legnagyobb barátságban jöttem el.
1: Aha.
2: Legtöbbször, mert hívtak valahova, és akkor én úgy döntöttem, vagy úgy gondoltam, hogy nekem ott jobb lesz, és ez így nem merült fel soha. Tehát de ezt még soha nem is, ezen még el se gondolkodtam, soha megmondom neked őszintén.
1: Na most felhívtam a figyelmet.
2: Ja. Majd most utánam nyúlnak, tudod, a különböző televízió.
1: Jaj, te csinálod továbbra is?
2: Na akkor számoljunk, csak azt mondja, az 25 év.
1: De nem volt, te most nincs abból problémát, hogy te bár a Mokkában, tehát a TV2-nél dolgozol,
2: igen.
1: De ettől te még gyárthatsz műsort a saját TikTok csatornádra?
2: Igen, azt tehát, gondolom, nincs, persze, nincsen.
1: Nincs ilyen kizárólagosság.
2: Nincs.
1: Kis szünet, aztán megint folytatjuk. Istenes László a vendég itt a Retro Rádióban, az Abaházi Presszóban.
0: Műsorajánló. A Retro Rádió és Demjén Ferenc közös története idén nyár.

0: Retro Rádió nyári szuperkoncertjének támogatója, a Hungest Hotels.
1: Az ország leghallgatottabb rádiója idén is elhozza hallgatóinak a nyár legnagyobb ingyenes zenei élményét. Ezúttal Siófokra, a plázsra. Minden idők legnagyobb slágerei. Retro Rádió. Itt a nyár egyik legjobban várt hete a Retro Rádióban. Elindult a Retro Konvoj. Retro Konvoj. Vágó Piros és Dénes Tamás újra körbeöleli az országot, és keresi a leggyorsabb retro rádió hallgatókat.
2: Minden nap egy ajándékokkal teli retro rádiós dobozt rejtünk el az ország valamelyik Praktiker áruházában.
3: Legyen öné a minimum 100 000 forint értékű napi fényeremény.
4: This is summer.
0: A részletekért hallgassa minden nap a retro rádiót, figyelje a Konvoj útvonalat, és vigye haza az értékes Black & Decker nyereményeket a Praktiker jóvoltából. Az országjáráshoz az autókat a BYD EP Autó biztosítja.
1: Figyelem! Elindult a Retro Konvoj!

0: Tabletta, cetirizin dihidroklorid tartalmú vén nélkül kapható gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelő orvosát, gyógyszerészét.
1: A reklám után.
2: Hírek a Retro Rádióban.
3: Sok gyerekjáték megbukott az ellenőrzésen. 10 perces lesz a tűzijáték az idei nemzeti ünnepen. Európa bajnok lett Kós Hubert Párizsban. Köszöntöm Önöket, Bányász Árpád vagyok. Rövidebb, 10 perces lesz az idei tűzijáték, és egy audiovizuális drón és fényshow keretében rendezik meg augusztus 20-án, közölték a kormány szóvivői tájékoztatón. Egyes helyeken már augusztus 19-én elkezdődnek a programok, máshol az ünnep utáni napokban is tartanak rendezvényeket. Budapesten 10 helyszín lesz, köztük a Margit-sziget, a Parlament, a Szabadságtér és a Budai Vár. A központi programokat csütörtökön a nemzeti ünnepen a hagyományos zászlófelvonás és tisztavatás nyitja meg a Kossuth téren, ezután pedig következik a katonai és légi parádé. Több mint 900 alkalommal nyújtottak segítséget idén a Vöröskeresztes önkéntesek a Balaton déli partján. A Balatoni első segélynyújtó szolgálat 10 strandon működik. Július eleje óta összesen 919 esetet láttak el. Leggyakrabban kagylóvágásokkal, horzsolásokkal és rovarcsípésekkel fordulnak hozzájuk, de a nagy meleg okozta rosszul létek is gyakoriak. Megbukott az ellenőrzésen a játszóterek több mint harmada. A fogyasztóvédők az első fél évben közterületi játszótereket, bölcsödék, óvodák, iskolák udvarait vizsgálták, de jártak szállodákban, éttermekben, udvarokon kialakított terekben és játszóházakban is. A balesetveszélyes játékok használatát megtiltották, és eddig összesen 14 millió forint bírságot szabtak ki. Tájékoztatott Eitmann Norbert, a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság sajtófőnöke.
4: Rendszeresen visszatérő probléma, hogy az üzemeltetők az előírt biztonsági felülvizsgálatokat nem végzik el, a szükséges nyilvántartásokat és a dokumentációkat nem megfelelően kezelik, valamint a feltárt hiányosságokat nem szüntetik meg. Gyakori, hogy a bejáratnál hiányzik a kötelezően feltüntető adattábla, amely egyébként tartalmazza az üzemeltető nevét és elérhetőségét. Ha bármilyen problémát talál a szülő, akkor bejelentéssel tudjon élni az üzemeltető felé, hiszen a legfontosabb a gyermekeink biztonsága.
3: Kós Hubert aranyérmet nyert 200 méteres hátúszásban a párizsi Európa-bajnokságon. Az olimpiai bajnok 1 perc 53,8 másodperces idővel magabiztosan győzött. Milán Kristóf is dobogóra állt, országos csúccsal bronzérmet szerzett 100 méteres gyorsúszásban. Általában felhőtlen idő várható csapadék nélkül. A szél mérséklődik, de hazánk keleti harmadán továbbra is nagy területen élénk marad. A legalacsonyabb hajnali hőmérséklet általában 12 és 18 fok között várható. A folytatásban holnap sok napsütésre számíthatunk. A nagyrészt felhős vagy kissé fátyol felhős égbolt mellett, így csapadék nem lesz. A legmagasabb nappali hőmérséklet 27 és 32 fok között alakul.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: És most minden idők legnagyobb slágerei az ország leghallgatottabb rádiójában.
5: Szép jó estét kívánok mindenkinek, a mikrofonnál Abaházi Csaba. 9 után néhány perccel folytatódik az Abaházi Presszó. Ma esti beszélgető társam maga a longevity, vagy legalábbis legjobban ő képviseli ezt a szót, ezt a fogalmat, ezt a kifejezést.

0: Ez az Abaházi Presszó Abaházi Csabával. A mai vendég...
1: Istenes Lászlóval beszélgetünk. Ezt most el kell mondanom, és lehet, hogy nem vagyok vele egyedül, de nagyon kell koncentrálnom, hogy Lacit mondjak, Lászlót mondjak.
2: Mert hogy... A könyvelem hív Lászlónak egyébként egyedül, tehát ő, de ő aranyos nagyon.
1: De nem tudom, hogy közben lett egy másik istenes, akihez nagyon sok közed van.
2: Ja, hogy úgy!
1: Aki valami híres
2: ja.
1: lett. És hogy az ember kimondja, hogy istenes, és egyből mondaná, hogy Bence, de aha, közben nem.
2: Aha.
1: Értem. Ezt hogy viseli az ember, hogy nyilván tökre büszke vagy kérlek, a fiadra, de ezek... közben kicsit, mintha túl is nőtt volna rajtad hírességben.
2: Hála Istennek, igen, és ő sokkal ügyesebb és tehetségesebb, mint én. Ezzel kapcsolatban van egy sztorim. Az autós műsoraimat forgattuk, és hát mi mindenhova bementünk tényleg. Tehát, hogy tudod, hogy csak lassítottunk, és akkor kívánok, jöttünk vissza. De volt olyan, ha jóva nem engedtek be. És volt egyszer egy olyan, nem tudom, valami tényleg ilyen tiltott tájvédelmi helyre akartunk bemenni, és meg sorompó őr, és mondtam, hogy jöttünk, mert hogy forgatunk, és hogy szeretnénk bemenni, mondta, hogy ne, ide biztos, hogy nem lehet, ne haragudjon, nem lehet, ez se forgatása sem, és hátul ült az operatőröm a kocsiba, és mondja, hogy amikor már tényleg már úgy jött, hogy már rükvelc, és akkor megyünk vissza, és mondja, hogy mondd azt, hogy az Isten, mondd már meg neki, hogy az Istenes Bence apja vagy. Csak egy hátra néztem, tudod, én mondom, jó, mondom, az Istenes Bence apja vagyok. Hát mi nem ezzel kezdtem, menjenek be nyugodtan. Na most onnan kezdve, bárhova akartunk bemenni, mindig ez volt a duma. Tudod, mit kell mondanod? Az Istenes Bence apja vagy, és akkor megyünk simán be. Tehát, hogy ez végigkísérte onnantól kezdve a következő 5 évünket, és mindig ez volt a szlogen, hogy ezt kell mondanom, és akkor be tudok jutni.
1: Nekem nem meglepő, hogy a te, van 4 gyermeked, nem tudom, a többiek mivel foglalkoznak, majd ha akarod, elmondod, de hogy a Bence a te utadat járja. De hogy ez mennyire volt számodra egyértelmű, hogy megláttad-e a gyermekben a tehetséget? Próbáltad-e terelni, hogy járjon ezen
2: hát
1: az úton?
2: Hát nézd, velem a TV3-ban rendszeresen, tehát van jó néhány kép, amikor ő már ott kipróbálta magát, mint műsorvezető, beült a pult mögé, beállt a kamera mögé, és akkor ott ő dolgozgatott már, most idézőben nyilván, tehát, hogy próbálgatta magát. Az a helyzet, hogy ő rajta az első pillanattól látszott az, hogy ő egy ilyen nagyon-nagyon tehetséges ebben a műfaj, majd tehetséges lesz, tehát, hogy, és már akkor borítékolható volt, hogy úristen, hát hol vagyok én hozzá. Tehát, hogy sokkal lazább, sokkal természetesebb, ami ebben a műfajban elengedhetetlen kelléke, azt gondolom a sikernek. Úgyhogy hát azért ez borítékolható volt, és akkor az első szánycsapások után meg már egyeteművé vált, hogy igen, ő neki azért magasra ívelhet. Én láttam, hát remélem sokan látták.
1: Kért tőled bármikor is tanácsot? Vagy ő tényleg a saját útján?
2: Nem jellemző. Nem jellemző. Nagyon sok mindent megbeszéltünk, főleg az elején a ZeneTV-ből való átigazolásakor az RTL-be ott voltak azért feladatok, mondjuk úgy, hogy feszültségek, ott azért igyekeztem, ott sokszor kérte, hogy beszéljünk. Voltam is bent vele, az RTL-be segítettem neki, egy-két tárgyaláson részt vettem, de alapvetően a képernyős munkát illetően szerintem neki erre sosem volt szüksége.
1: Tehát sosem kapott azért munkát, mert hogy az apja is híres tévés.
2: Biztos, hogy nem.
1: Aha. Tehát biztos, a saját tehetsége jogán, okán.
2: Ezzel a névvel nem vagyunk sokan a szakmában. Tehát erre is van egy sztorim akkor.
1: Jó.
2: A
1: minden sztori
2: érdekel. Bence Pincér volt. Mielőtt tévézni kezdett. És
1: de egyszer. Ő azt tanulta?
2: Nem, hát tudod, ez a nyári munka.
1: Ja, értem.
2: Hazajött Németországba, mit csináljon, ezért is akkor utána elkezdett egy picit dolgozni, hogy pénzt keressen. Kereste az útját. És fölhívott egyszer, hogy hát itt vagyok a mi volt a ZeneTV? Bocsánat, akkor a ZeneTV-nek a neve mi volt? Viva volt? Mint teljesen Viva tudjuk, volt, a régi ZeneTV, jó? Nem tudom, mi volt akkor a neve. Z plusz vagy Viva, nem tudom. Azt hiszem, akkor Viva volt.
1: Már inkább Viván volt, okay. Igen.
2: Fölhívott, és mondta, hogy ott van annak a castingján, és már csak 3 vannak. És ennyit mondott, és mondom, hogy hát tudod, ez az a telefon, amikor azt várja, hogy apa, segíts már, hát érted, itt egy karnyújtásnyira vagyok valamitől, ami eleve azon meglepődtem, hogy mondom, hol vagyatok, ez tévé.
1: Hát igen.
2: Te eddig ne, tehát eleve ezen, tehát ezt gyorsan összerakni fejbe, és mondom, kik vannak ott? Mármint akikkel szemben vagy. És elmondta a neveket, hogy kik vannak ott, mindenkit ismertem. Mindenkit ismertem, mindenkinek ott volt a telefonszáma a telefonomban.
1: Igen, csak ilyenkor nincs az az emberben, hogy méretessen meg a gyerek a
2: saját. Hát mondjam végig azt.
1: Jó, tessék.
2: És nem kért semmit a Vence, csak ezt közölni akarta velem. Tehát már a kérdést is, ugye, amire ő a választ adta, hogy kik vannak ott, azt én tettem fel, nem magától mondta. Ő csak közölni akarta, hogy ő itt van. És eszeágban nem volt
1: kérni. Tehát akkor igazából nem is segítséget kért?
2: Nem, közölte, hogy ő ott van, és itt tart. De ilyenkor egy apa mire gondol? Hát a jó Isten itt neki, hát... itt van mindenki a telefonomban, mindenkivel baráti kapcsolatban vagyok. A gyerek
1: miért
2: ott van,
1: ne segítenék, ha megtehetem?
2: Miért ne segítenék? És képzeld el, hogy ott ültem, és azt mondtam, hogy végül is azt a döntést hoztam, hogy nem. És ez nagyon jó érzés nekem azóta, és szerintem neki is azóta.
1: Persze.
2: Életem egyik fontos döntése volt. Nagyon kemény éjszakám volt, hogy nem tettem meg. Hogy vajon így most sikerül a gyereknek, mert ugye én akkor még nem tudtam, persze én tudtam, hogy tehetséges, csak hogy ők is tudják, ők is tudják-e. De ez egy nagyon jó sztori nekem.
1: És milyen jó, hogy ezen múlt, hogy tehetséges. Tehát, hogy nem...
2: Igen, és ezt én azóta is így, amikor eszembe jut, akkor ilyen, egy ilyen kis boldogság tölti el a szívemet, és szerintem ez neki is nagyon fontos, mert nyilván ezt utólag megbeszéltük, hogy nem hívtam fel senkit, és ezt magadnak köszönheted.
1: Igen,
2: és
1: ez borzasztó. Milyen rossz lett volna fordítva. Hogy...
2: Borzasztó lett volna.
1: Igen, nem jött életem össze, miért nem telefonáltál
2: apa? Életem legrosszabb döntése lett volna, de akkor is, ha felveszik. Akkor is, ha felveszik. Azt is nagyon megbántam volna.
1: Igen. Ez tök jó. Én ezt nagyon adom.
2: Igen.
1: Mert...
2: Hát azóta meg látják a nézők, amit
1: hát igen, és azt gondolom, hogy ez egyik legnehezebb szülői feladat, hogy látni a gyereket bugdácsolni, most nem feltétlenül a Bencére gondolok, és hagyni, hogy megtanulja, hogy saját magától hogy kell felállni. Már mindig felsegíted, akkor már nem lesz adott, akkor hogy áll fel?
2: A kicsi meg focizik, a kicsi, hát ő 21, 20, bocsánat, 20, elnézést, 20 focizik, és nála is volt már ilyen szitu, de ott már rutinos voltam, ott már mondtam, hogy nem.
1: De hát nyilván akkor, ha ilyenek a gyerekeid, ha valamennyire egyformák, akkor nem akarnak feltétlenül a te hátadon felmászni.
2: Egyik se. Tehát azért, hogyha valaki látja az én közösségi oldalamat, ezért én nagyon sokat kapok. Nagyon sokat kapok, hogy de jó, de hol vannak a gyerekek, meg hogy miért nem teszek inkább ezzel, meg azzal, meg amazzal a képet. Hát azért, mert rohadtul nem engedik. És már megszoktam, és már nem is kérdezem.
1: Persze.
2: Néha egyik, másik azt mondja, hogy csinálunk egy képet, de ez éves egy, vagy évi egy. Csinálunk egy képet, és mondom, esetleg kitehetem? Jó, majd azt még meglátom. Aha. Azt még meglátom, és akkor évente egyszer nagyjából mindegyik megengedi, hogy kitegyem, de...
1: Tehát akkor most már te mászol a gyerekeid hátán.
2: Hát persze. Hát nyilván. Hát persze. Egyedül a kutyám engedi meg, tehát ő vele bármikor lehet.
1: Istenes László a vendég, folytatjuk rövidesen itt a Retro Rádión, az Abaházi Presszóban.

0: Ez az Abaházi Presszó Abaházi Csabával. A mai vendég...
1: Istenes Lacival beszélgetünk. Egy kicsit beszélünk a fociról. Azért nehéz téma a foci, mert...
2: Mindenki ért hozzá.
1: Mert mindenki ért hozzá. Én bevállalom, hogy nem értek hozzá, bár nagyon szeretem. És azt is tudom, hogy a műsorunk hallgatóinak a jelentős része hölgy. És volt már olyan, hogy ült velem szemben egy focista, és azt gondoltam, hogy milyen nagyszerű műsor, egy híres focista.
2: Végre.
1: És nem nagyon érdekelte az embereket ez. De amikor itt ül egy ilyen ember, mint te, akkor nem tudjuk kikerülni a focit. És azt mondtad, hogy gyerekkorod óta életed része a foci. Hogy egyáltalán hogy találtál rá a focira?
2: Hát ez a Csepel volt, semmi, szüleim levittek, és a Csepelbe kezdtem, így Csepellel laktunk, és ott akkor a Csepel volt a labdadugó klub. Annak idején még akkor az NB1-ben voltak, sőt, tehát az NB1 egyik legjobb csapata volt, régi idők, szép idők, és ott kezdtem, és ott sok-sok évig játszottam, és hát utána jött a tanulás. Tehát, hogy egyszer csak onnan el kellett jönnöm az iskolák miatt, főiskola, és akkor szépen lassan így esett a színvonal nyilván az életembe, de a foci megmaradt. Tehát NB2, NB3, megye 1, és akkor de ez így végig megmaradt versenyszerűen. Tehát az életemnek a legfontosabb szerepe a labdarúgás. A fél életemet öltözőben, pályán töltöttem. Tehát a legnagyobb élmények, most a családot leszámítva, a legnagyobb élmények azok mind labdarúgáshoz kötődnek. Tehát ezt hála Istennek nem tudja már senki elvenni tőlem, és a mai napig így van. Tehát egy nagyon komoly feelingje van ennek, és a legkomolyabb szerep. Tehát amikor én igazán ki tudok kapcsolódni, amikor tényleg eldobok mindent, az a mikor a pályán vagyok másfél óra. Tehát akkor tényleg nincs telefon, nincs semmi hülye gondolkodás, akkor foci van. És azt én imádom. Tehát ott megy ki minden. Ott megy ki minden.
1: Nagyon sok sztereotípia van a focival, a focistákkal kapcsolatban. Ráadásul nem csak mondják, hanem látjuk is, hogy egyre durvább sport a foci. Neked nem volt soha nagy sérülésed?
2: Nem, mert odáig nem jutottam el, hogy ennek olyan nagy tétje legyen. Tehát én nem játszottam NB1-ben. Én nekem a legmagasabb osztályon játszottam NB3 volt, felnőtt bajnokságban. Ott azért már van, jó, ott már éppenséggel lehetne, tehát ebben volt némi szerencse is, volt némi észjáték, ami azért, ahol inkább a szerencsét emelném ki. Tehát azért ez nagyon nagy mértékben függ attól, hogy éppen mikor csúsznak oda, hogyan csúsznak oda, hogy lépsz, stb. Igazi nagyon nagy sérülésem nem volt. Húzódások, szakadások voltak, de olyan, amit műteni kellett volna, olyan nem volt. Tehát ezek elkerültek. Ami egyébként az én életemben egy igazi boldogság, ha már foci, ami talán a hölgyeket is érintheti, mert hogy gyerekekkel foglalkozunk, ugye ez, amire utaltál, az 1986 Budapest, a 18. kerület legnagyobb egyesülete. Itt mi arra esküdtünk, hogy gyerekekkel próbáljuk megszeretetni a labdarúgást, és kinevelni olyan kis tehetségeket, akik akár első osztályban is játszhatnak. Majd minden évben van egy-két olyan kis játékosunk, akiket elvisznek nagy klubok, NB1-es klubok, tehát hogy ez a szívem csücske. Az a másik szelep, tehát hogy oda kiülni és azt látni, hogy ezek a kis pöcsösök ott rohangálnak, és imádják és élvezik, ez egyszerűen csoda.
1: Hát jelleg. Azon a szinten még lehet élvezni, csak aztán igen. Amikor profivá válik, akkor...
2: Igen, az egy másik kávéház. Igen, az egy másik kávéház.
1: Vannak nehézségek, de az, hogy belőled vezető lett, az egy ilyen egyenes út?
2: Nem. Én a fiamat, aki most 20 éves, őt vittem le ide játszani, 8 évesen, és ott az akkori elnök, az úgy kinézett magának, ismert a tévéből, néha beszélgetett velem, és egyszer csak azzal lépett oda, hogy nem lenne kedvem átvenni tőle az elnöki tisztséget. És mondtam, hogy hát én életemben ilyet nem csináltam. És mondta, hogy de hát biztos nekem jó kapcsolataim vannak, stb. Itt azért lobbizni kell, és az egészet összefogni, vezető kell, hogy legyen... És addig, amíg egy év kellett hozzá, rábeszélt, elvállaltam.
1: De milyen érdekes, hogy nem egy nem tudom, fociban dolgozó szakembernek, oké, hogy te is focista vagy voltál.
2: Igen. Hogy... Ezt ő tudta egyébként, tehát azért ott kell, hogy abban szocializálódj, mert különben megesznek. Tehát különben ezt nem szabad elvállalni, én azt gondolom. Tehát ha nem jártál még öltözőben, nem voltál pályán, akkor azért távol vagy ettől a dologtól, akkor megesznek a játékosok, megesznek az edzők. nekem ez, bocsánat, hogy ezt mondom, kisujjamban van, tehát tényleg 8 éves korom óta ott élek ebben a közegben, a labdadugás különböző szintjein, gyakorlatilag minden szintjét bejártam.
1: De ahhoz, hogy elnök lehess, kell a kommunikáció,
2: hát ez lobby,
1: a gazdasági rutin, ez, vagy
2: igen,
1: a üzleti
2: igen,
1: rutin.
2: Céget vezettem már akkor, 20 éve a kommunikációval, 30 éve foglalkozom marketinggel, dettó, tehát hogy igen, ezek kellenek, egy kis lobby, tudni tárgyalni, pénzt szerezni, embereket irányítani, imádom, szeretem mindezt, úgyhogy az egész át van itatva a labdadugással.
1: De nyomja a vállad? Tehát, hogy ez egy nehéz teher?
2: Kérlek szépen, számokat tudok mondani. Úgy indultunk, hogy ez az egyesület 10 évvel ezelőtt a Blast 2 kieső csapata volt. Az első ugye az, aki rakat mindig, és az fémjelzi az egészet.
1: A Blast, csak hogy mindenki értse, az
2: Budapest másodosztály.
1: Budapest.
2: Igazad van, bocsánat, mondtad, hogy hölgyek. Budapest másodosztály, kieső
1: hely. Nem a hölgyek, vannak urak is, akik nem tudják. Tehát na, az jöjjön vissza, hogy itt a hölgyek nem értenek a focihoz.
2: De nekik nem is fontos, igen, ők persze, annyira, jó. Azt gondolom, ők tünci anyukák, úgyhogy nagyon szeretjük.
1: De hogyha ezt be kellene sorolni, tehát van az NB1, mint első, ez a hányadik sorban
2: van? NB1, NB2, NB3, Blass 1, aha, tehát Budapest első osztály, Budapest másodosztály, ötödosztály.
1: Ötödosztály,
2: igen. Akkor nekünk volt 80 játékosunk, egy műfüves pályánk és egy nagyon lerottyant füves pályánk. Ennyi. Azóta lett egy vadonatúj öltözőépületünk, egy 350 férőhelyes lelátónk, mint két műfüves pályánk, top világítással, egy nagyon jól működő büfénk, 260 igazolt játékosunk van, 23 edzőnk, 14 szakosztályunk, és van egy NB3-as csapatunk, ez ugye fölülve most a harmadik, ami már a profi foci, tehát
1: léptetek két szintet.
2: Két szintet léptünk, ez óriási eredmény. Ez ha valaki ért egy picit a labdarúgásra, akkor tudja, hogy ez nagyon nagy eredmény 10 év alatt.
1: De ezt lehet mondani, hogy ez a te eredményed, vagy ebben a
2: ez
1: te kezed nagyon-nagyon keményen benne van?
2: Ehhez kellett választani olyan embereket. Én egy olyan típusú vezető vagyok, aki nem szégyeli, hogy a beosztottja, ha úgy tetszik, jobban ért ahhoz a területhez, amire őt megválasztom, mint én magam.
1: Hát ez a jó vezető,
2: tehát,
1: aki így gondolkodik.
2: Én egy olyan szakmai igazgatót választottam tudatosan, kétszer öt év, most a második az már öt éve van, akiről tudtam, hogy ő tudja továbbvinni, és el tudja érni azt a célt, amit én szeretnék elérni, de ahhoz kell ő. Kellett nekem egy olyan pénzügyi vezető, egy olyan szakosztályvezető, akit tudtam, hogy felügyelni tudja a rendet egyesületben. Borzasztóan fontos, az én nevemmel fémjelzik ezt az egyesületet. Tehát innen egy forint nem tűnhet el. Itt egy forint nem lehet rossz helyen. Én, amióta itt vagyok, én pénzhez nem értem. A kódokat sem tudom. Nekem egy olyan ember kellett, aki ezt leveszi a vállamról. Én hozom, próbálom ide terelni a kis apró pénzeket, mert tényleg ezen a szinten még mondhatjuk ezt, tehát ezek itt nem nagy pénzekről van szó, itt csak hogy értsék a hallgatók is, itt 1-2-3-5 millió forintokról van szó a beáramlást illetően. Ilyen kis támogatóink vannak. Ezekből jön össze az a csomag, amiből mi el tudjuk tartani magunkat egész évben. Ilyeneket várunk, ilyeneket próbálok én odavinni.
1: De ki az, aki téged számonkod? Van-e fölötted valaki, aki azt mondja, hogy hát figyelj, te ezt jól csinálod, vagy nem csinálod?
2: Mivel ez egy egyesület, a közgyűlés, tehát minden évben van egy közgyűlés, akiknek be kell számolni az elvégzett munkáról. Nyilván itt azért fizetni kell 23 embert, ők fizetésért dolgoznak, ha nem is szégyen teljes, amennyit kapnak ahhoz képest, hogy gyerekekkel foglalkoznak, meg emberekkel, de hát ez van, a szívükért, vagy a szívükkel csinálják, nem a pénztárcájuk az, ami motiválja őket, de a közgyűlés az, amelyik számon kér, illetve az elnökség, ha rosszul végzem a munkámat.
1: És ott vagy minden meccsen?
2: Hát ugye, ahogy mondtam, 14 szakosztályunk van.
1: Jó, most így az NB3-ra gondoltam.
2: A vegyesben, tehát a kicsiket néha megnézem, ha otthon játszanak, a kisebbeket. Hát az NB3-ban igyekszem mindig ott lenni, igen. Igen.
1: Megint egy kis szünet? Fociról már nem fogunk beszélgetni. Ezt nem neked, hanem a hallgatóinknak. Istenes László vendég, folytatjuk rövidesen itt a Retro Rádióban, az Abaházi Pre

0: Abaházi Presszó Abaházi Csabával. A mai vendég
1: Istenes László, Istenes Laci a vendég. Én mondtam az elején, hogy valamikor így beszélgetés közben, hogy az étrendedről, vagy egyáltalán a szokásaidról azért szeretnék beszélni, mert ez tényleg nagyon-nagyon különleges, hogy te 62 évesen még csak nem is őszülsz. Mondd meg nekem őszintén, fested a hajad, vagy nem fested a hajad?
2: Dehogy is nem, egyáltalán nem, és nincs rajtam semmilyen beavatkozás, tehát még csak egy ilyen hiadudon, ki se tudom mondani, feltöltés sem.
1: De még csak nem is hullik a hajad?
2: Nem, igen. Na, szóval nem. Az a helyzet, hogy...
1: Mit ez kell csinálni ehhez?
2: Ez így messzire vezet, ez így nagyon messzire vezet, ez egy életmód. Tehát nyilván vannak olyan apró titkaim, amit most nem mondok el, de semmi különleges, ez valóban egy életmód, tehát az étkezéssel függ össze.
1: De ezt nyilván nem lehet elkezdeni 50 évesen, hogy nem, ennek, úgy szeretnék kérdezni 62 évesen, titka, mint a Laci, akkor most elkezdem.
2: Én most azért lobbizok, és azért kezdtem el most tenni tudatosan, hogy a 30-40-eseket felszólítsam, és kérjem arra, hogy kezdjenek el úgy élni, ahogy én éltem, meg én kezdtem el akkor élni, mert ha azt úgy csinálják, akkor elképzelhető, hogy 62 éves korukban ilyen állapotban lesznek, mint én. Én ennek is tudom be ezt, amiről most te beszélsz. Ez a longevity, ez igazából arról szól, hogy megadod a testednek azt, amit vélhetően a tested a legjobban szeret. Tehát a túlszeretés nem jó, az alulszeretés nem jó. Uh-huh. Az, hogy túlzabálod magad, az nem jó, az a testednek nem jó. Akármennyire is mondod, hogy a három rántott hús jó, nem jó. Ezt nem. A tested nem szereti. Értem, hogy jó érzés, amikor bezabálja az ember, de ezt a tested biztos, hogy nem szereti. Tehát amit a kékzónás országokban mondanak, amikor úgy érzed, hogy most 80%-ra ettem tele magam, akkor ott kell megállni. Azt szereti a tested. Ezt most tegye fel a kezét a rádió előtt, aki ott megáll.
1: Viszonylag kevés ember képes erre.
2: De
1: ez hat fogy el, de...
2: Igen, na most ez lenne tulajdonképpen az egyik titok. Tehát, hogy soha nem eszed magad fullra.
1: És te ezt csinálod nem tudom hány éve? 30 éve? 40 éve?
2: Igen, nagyon ritkán van az. Velem nagyon ritkán fordul elő az, hogy azt tudjam mondani, vagy azt mondjam, hogy azt az is nagyot neki telezabáltam magam.
1: De akkor tulajdonképpen bármi tehetsz?
2: Nem. Nem, de meg nem is eszem bármit, tehát mondjuk a kenyér, a liszt, a cukor, az nekem évtizedek óta nincs az étrendembe. Inni csak vizet iszom évtizedek óta, tehát nem azt tudom, milyen ízűek az üdítők, megmondom őszintén. Alkoholt fogyasztok, tehát mielőtt valaki azt mondja, hogy de vajon milyen élet ez, tehát alkoholt fogyasztok, nyilván mértékel, tehát ahogy utaltál rá a legelején, engem nem nagyon láttak még így fetrengeni.
1: Hát meg sokat vezetsz autót.
2: Meg rengeteget vezetek autót, tehát amiatt is kizárt, meg a sport miatt is, de azért fogyasztok. Tehát nekem is nagyon jól esik egy aperol, egy fröccs meccs után, vagy bármikor, hétvégén. Tehát, hogy azért ez működik. Egy másik titok az, hogy ahogy öregszik az ember, úgy kell egyre kevesebbet enni. Ezt nem szabad nem betartani. Tehát, ha te ugyanannyit akarsz most enni 50 évesen, 60 évesen, mint 30-40 évesen, akkor az nem fog működni. Biztos, hogy nem fog működni. Az egész életed lassúbb. Elvágod az ujjadat most, vagy én elvágom az ujjamat 60 évesen, háromszor annyi idő alatt gyógyul be, mint 40 éves korodba. Ezt észre kell venned. Tehát amikor megsérülök a pályán, akkor pont kétszer-háromszor annyi idő, mint 30 éves koromban az öreg fiúkba. Ezek biológiai folyamatok, ebben nem tudsz belenyúlni. Abba viszont bele tudsz, hogy a testednek azt adod meg, amitől ő igazán jól érzi magát. Én nagyon jól érzem magam. Én azt mondom neked, hogy életem formájában vagyok. Tehát most megint, ha foci, de ezt érteni fogja mindenki, egy NB1-es játékos mondjuk olyan 8, 9, 10, 11 ezer métert fut egy meccs alatt. Én 60 évesen nagy pályán játszom, 62 évesen, mindig kütyű van a kezemen.
1: Az a kütyű méri, hogy mennyit futsz,
2: igen. Mindent mér, néha ki is szoktam tenni. Én nekem a legkevesebb, amit egy meccsen futok, az 8 ezer méter. Az a legkevesebb.
1: És ráadásul kapus vagy.
2: Ne, legkevesebb, és ami mondjuk, hogy a legtöbb, az mondjuk ilyen 10.511 ezer méter. Ezt ma NB1-es labdarúgók futják. Én 62 éves vagyok. De úgy futom ezt, hogy, és ezt azok tudják, akik most remélem hallgatnak engem olyanok, akik velem sportolnak, azok tudják, akik ott futnak mellettem, hogy nekem ez megsekottyan. Tehát ha azt mondta, hogy még egy fél idő, akkor jöhet még egy fél idő. Tehát én úgy
1: tehát
2: futok le...
1: nem kell négy napig, nem tudom, jegelned magad.
2: Semmi, két nap múlva újra focizom. Két nap múlva újra meccsem van. Három nap múlva. Két péntek periódikában játszom a meccseket nagy pályán. az egyik csapat az Old Boys, az 44 pluszos. Ott 44 éves, 45 éves játékosokkal aha. játszom.
1: És ugyanúgy én vagyok a futó. Lenyomtok.
2: Én vagyok a futó a csapatban. Aha. Tehát amikor az edző kihoz, elmondja, hogy mi, akkor mindig azzal szórakozik csak, hogy jó, a Laci meg futkározik leföl. 62 évesen. És az az egészben az izgalmas, hogy a 40-45 éves emberkéket, akik majd, hogy nem a fiaim lehetnének, hiszen az én fiam 40-edik éves, azokat keresztbe oda-vissza lefutom.
1: Ez egy baromi nagy dolog, csak közben tényleg ez van, hogy amikor az ember, én 56 vagyok, tehát hogy
2: bár... De hányszor eszel egy nap?
1: Fiatalabbnak nézel ki, mint én, és mert azt mindjárt el fogom mondani, de közben tudod, mire jöttem rá, hogy amikor én fiatal voltam, ugye én zenéltem, és...
2: Igen, két végén.
1: Két végén, igen. És ráadásul utólag, ha vissza lehetne menni az időben, akkor gondolkodnék előre, hogy akkor kellett volna úgy tartalékolni, mint ahogy most próbálok.
2: Jó, de azért ezt mondtam neked, várja, ez nem volt ennyire tudatos, akkor még nem volt nálam, nekem ez a sport miatt volt. Tehát, hogy ez dehogy is, hát 30 éve nem volt egy longevity, azt se tudtam mi az. Hát egyszer csak így éltem.
1: Milyen jó lenne a fiatalok, ezt tudnák.
2: Én nekem most ez a küldetésem, hogy ezt átadjam nekik. Tehát, hogyha megkérdezik, hogy jó, de Laci, mi a titok, oké, akkor elmondom, amit én az elején nem tudatosan csináltam. Tehát én nagyjából ilyen 45 éves korom óta élem ezt a fajta életet, nagyon tudatos.
1: Értem.
2: De addig is hasonlót éltem, persze. Csak azóta még jobban figyelek rá. Táplálék kiegészítők, nem tudom, egy csomó olyan terápiát veszek igénybe most már, ami már ilyen, nem tudom, ilyen utopisztikus, de kipróbálom, hogy ilyen oxigén, minek nevezik ilyen oxigén terápia, egyre nem érzem úgy a különleges hatását, igaz, még az elején vagyok, de lehet, hogy az is valamit hoz majd nekem, légzésben, bármiben. De a kajában nagyon fontos például, amire most rákérdeztem a te esetedben, én minden nap egyszer étkezem.
1: Egyszer csak?
2: Igen. Ez a déli órákban van. A többi, ami van, tehát van még, ami bekerül a szervezetembe, tehát reggel mondjuk egy kávé, csinálok egy turmixot magamnak délelőtt, abban van mondjuk banán, alma, gyömbér, méz, alma,
1: de az mindig ugyanaz?
2: Protein, zabtej,
1: tehát ezeket te tudod...
2: Oliva, és ezt összekeverem.
1: Turmixban. Oliva?
2: Igen, egy pici oliva. Ja, hogy csak répa, mert a répához kell ez az oliva. Egy pár pötty oliva, csiamag, nagyjából ez állandó. Ebből iszom nagyjából mondjuk egy fél litert, kb. Két bögrét így nagyjából. Ezzel el vagyok olyan délig. Délig egyig,
1: igen.
2: De azért ebben van anyag, azért te is érzed, ebben van anyag. Délig egyig, és ott van egy főétkezésem. Az étkezésem aznap, és onnantól kezdve gyakorlatilag ürítem ki a gyomromat, a szervezetemet, magok, folyadék, de onnantól kezdve már nincs étkezés.
1: És amikor a család, vagy valamit ünnepelt, és menjünk el vacsorázni valahova.
2: Amikor foci után valahol vagyunk, és mondjuk nem tudom, a feleségem eljön értem, és ott pont van egy italozás, és zsíros kenyérhagymát szerinted nem eszem? Hát imádom, hát gyerekkoromban imádtam, de életvitelszerűen... nem fogyasztok zsíros kenyeret hagymával. Megeszem, tehát kérdezted, hogy bármit? Igen, tulajdonképpen bármit, tehát olyan nincs, amire bizonyos helyzetben én azt mondanám, hogy nem eszem meg, eszem húst, pedig voltam vega, de nincs benne az étrendembe. Minden nincs benne az étrendemben. Tehát ennek a testedre való vigyázásnak az egyik kulcsa például a monotonitás, tehát hogy a nagyon kiszámítható étkezés. Tehát, hogy nincsenek benne krémesek, tudod, tehát, hogy...
1: Fagyi, ilyenkor nyáron egy jó fagyi.
2: Nem szeretem a fagyit, mázlista vagyok, de egyébként meg képzeld el, hogy baromi édes szájú vagyok, és mégis meg tudom állni. Tehát nekem az édesség az, hogy lezárjam a kaját, és abból elég, ez agyban dől el, elég mondjuk egy, maximum két falat, és akkor megvolt, és ha mondjuk krémes, akkor mondjuk kettőt, két falat a krémesből, de nem eszem meg az egész krémest például.
1: Mi lesz a többből?
2: Hát ez a nagy kérdés.
1: Egyébként,
2: és még azt akartam még mondani neked, hogy ebben az az izgalmas, mert most lehet, hogy nagyon sokan mondják, hogy megmondták is már nekem, hogy jó, adjon már valaki neki egy hamburgert. Köszönöm, nem kérek, mert szoktam hamburgert enni, isteni hamburgereket szoktam enni, de hogy emellett az életmód mellett, amit én folytatok, Tehát amit hallott, hogy mennyit sportolok. Igen. Én padelezek 90 percet 39 fokba páros pályán egyénivel a 21 éves fiammal, aki éppen hogy meg tud verni, és néha én verem meg őt, de ott az egy olyan kemény dolog, hogy ott akkor 1200-1600 kalóriát leadunk.
1: Ja, hogy méred is. Aha.
2: Persze. Tehát ez egy nagyon kemény. Tehát így ezzel az életmóddal, ezzel egy dekát nem fogyok. Tehát, hogy mielőtt még valaki azt gondolná, hogy de ez nagyon kevés, amit én fogyasztok, erre ez a válaszom, hogy 62 évesen, ilyen aktív élet mellett, hogy én nekem az átlagom, a napi lépés átlagom, az 14 ezer lépés.
1: És 62 évesen már olyan az anyagcsere, hogy ezzel így nem fogsz egyetlen egy dekát sem.
2: Itt vagyok. Hát látsz, a képernyőn vagyok. Persze. Folyamatosan, meg most is itt látsz. Tehát meg tudod nézni a mostani képemet, és meg tudod nézni a 10 évvel ezelőttit. Én ezzel az életmóddal egy dekát nem fogyok.
1: Annyi, hogy a kajára figyelsz.
2: Ezzel, amit most elmondtam, igen. Én így, nagyjából.
1: Van még egy körünk, ugyanezen a témakörrel folytatjuk. Jó Istenes László a vendég, itt a Retro Rádióban, az a Baházi Presszóban.

0: Ez az Abaházi Presszó Abaházi Csabával. A mai vendég...
1: És Tömes Lászlóval beszélgetünk, ez a longevity, gondolkodtam, hogy kimondtam-e valaha ezt a szót, nem. Viszont nekem ez mindig érdekelt. Egy ideje most már én is foglalkozom magammal, nem annyira intenzíven, mint te. Meg nem annyira látványos. Illetve pont, hogy az enyém látványos, mert egyszer baromira lefogytam, te meg folyamatosan tartod magad. De ez engem mindig érdekelt, hogy az, hogy ezt jól csinálod-e, az nyilván látszik is, érzed is, de hogy kell-e neked visszajelzés. Tehát elmész-e mindenféle kontrollra, hogy belül rendben vagy-e, hogy mindaz, amit teszel, az elegendő-e, vagy
2: hát
1: jó-e?
2: Ez most nem helyes, amit mondani fogok. Hát ezt nem jól csinálom. Tehát nem járok kontrollra. Nem járok kontrollra. Írtózom a fehér köpenytől. Tehát én azt gondolom, hogy ez nem, hangsúlyozom, nem győzöm elmondani elégszer, hogy ez nem jó. Aha. Nem így kell. El kell járni kontrollra. Mindenkinek javaslom. Mert nagyon sokat segít a megelőzésben. Mert ha időben valamit elcsípnek és észreveszik, akkor ezerszer nagyobb az esély, hogy az még gyógyítható lesz.
1: Szűrővizsgálatok
2: semmi? Szűrővizsgálat. Nem járok. Még gyorsan teszem hozzá megint. Helytelen. Nem jó. Ebben nekem nagyon kéne előrelépnem.
1: Egy hibát a macin.
2: Igen, ebben nekem nagyon nagyot kéne előrelépnem. Én abban hiszek, ez az én agymunkám, és az én hitvallásom, hogy a testem jelez mindig.
1: Egyébként mindig jelez.
2: És egyébként eddig ez nekem bejött. Tehát a legapróbb, tehát én nagyon jól ismerem a testemet, tudom, hogy mikor, mit kell adni neki, mikor, hogyan jelez vissza, akkor mi van, mi a baj, mi nem jó. Én ebben hiszek egyelőre, de azt tudom, hogy ma már ott tart a tudomány, hogy ez nem helyes, tehát hogy nekem is el kéne járni, és egyébként meg egyre többször gondolok rá, hogy ráveszem magam, és elindulok, csak úgy vagyok vele, mint a legtöbb ember, hogy félek tőle, félek az eredménytől, félek, hogy mi van, ha találnak valamit, és akkor onnantól kezdve az agyad elkezd másképp dolgozni.
1: Pedig mit, hogyha van egy ilyen emléke, mint a pont nálad olvastam volna, azért nem mész el, mert attól félsz, hogy találnak valamit, miközben azt mondják az orvosok, hogy hát ez felír egy lottó ötössel, ha megtalálják
2: így
1: idejében.
2: Van, így van. Még egyszer mondom, ez az én életmódomban nem követendő. Aha. Egyáltalán nem követendő és helytelen, és én is igyekszem arra felé tolni magam, hogy rávegyem magam, hogy elkezdjek járni kontrollra, szűrővizsgálatokra. Egyre még nem léptem meg. Tehát nem voltam, őszinte leszek, soha életemben nem voltam szűrővizsgálaton.
1: Semmilyen. Mondjuk, ha valaki így él, mint te, akkor majdnem, hogy biztos lehet benne, hogy nincsenek gondok, bár nem tudom, genetikailag ettől függetlenül
2: már
1: lehet,
2: nagyon nem igaz képzelni, hogy én azért a pályán láttam, bocsánat, láttam már meghalni embert, akit makkegészségesnek gondoltam. Tehát, hogy ez sajnos nagyon nem igaz. Tehát, hogy azért az, hogy én 62 éves vagyok, az tény, tehát a testem 62 éve itt van, és 62 éve használom. Tehát én érezhetem magam nagyon jól, miközben mondjuk valamelyik szervem azt mondja, hogy köszönöm szépen.
1: Igen, elég. De ha ennyit mozogsz, és tudsz regenerálódni, meg közben méred a púzusodat, stb. Tehát akkor valami jelzésed biztos lenne arra vonatkozóan.
2: Onnan van, igen, a műszerek által van, igen. Igen, onnan van. Igen, onnan van.
1: Szemüveget te hordasz? Olvasáshoz kell szemüveget? Mert beszéltünk, hogy nem őszülsz, nem hullik aljad, nem hízol.
2: Próbálsz hibát keresni?
1: De nem, tehát, hogy én
2: a bal hátsó hatosom lyukas tömött.
1: Megvan!
2: Szemüveges vagyok.
1: Aha. De tényleg kíváncsi voltam arra,
2: szemüveges,
1: hogy...
2: Szemüveges vagyok, másfeles a szemem, nem hordok szemüveget, kontaktlencse van bent.
1: De az romlott? Tehát
2: nem romlik. 10 éve ilyen.
1: Oké, csak hogy nem gyerekkorod óta van.
2: Nem. Nagyjából tíz évvel ezelőtt. Ez pont a mokkában vettem észre, 10 évvel ezelőtt kerültem a mokkába, és a súgógép. Tehát, hogy azt kirakták, ugye nekem előtte nem volt súgógép, nem volt, úgy szocializálódtunk, régi tévések, hogy súgógép legyen, és akkor föltették, és mondtam, hogy hát tök jó, csak nem látom. Tehát, hogy ezt nem fogom tudni, azon, hogy nyugodtan kapcsolják, inkább elmondom fejből. És akkor mondták, hogy nem megy, mert hogy itt meg használni kell, tehát muszáj, mert hogy olyanok a felkonfok, és akkor kénytelen voltam, akkor szemüveg, le föl, tudod, mert a vendéget jól láttam, a súgógépet nem. És akkor mondtam, hogy ez így biztos, hogy nem jó, és akkor kontaktlencse lett belőle. Úgyhogy most is az van bent, az élátlak.
1: De nem hiba keresés, csak hogy, mert arra voltam kíváncsi, mert nekem is romlott a szemem, és én ilyen multifokálisat hordok. Csak hogy aki ennyit mozog, meg ennyit sportol, meg ennyit foglalkozik az egészségével, annak is romlik-e a szeme.
2: Mondok egy keményet, amit lehet, hogy nem fognak elhinni, de igaz. Ezt megint csak azok tudják, akik velem élnek, és közel vannak hozzám, és nap mint nap látnak. A hajam az visszaszokott színeződni. Tehát vannak olyan időszakok az életemben, de. És ez létezik. Ez a folyamat, ez létezik. Ez a testednek egy jelzése. Ezt a fodrászom is el tudnám mondani, és tudná igazolni. Most ő hallaná, és élő műsorban lennénk, mondanám, hogy telefonáljon már be, és igazolja. Tehát, hogy volt olyan időszak, amikor sokkal-sokkal több őszhajszálam volt. Most is van nyilván, azért közel vagy hozzám látod, hogy van. Ez tévében kevésbé látszik megfelelő távolságból, de azért van. De ezek a hajszálak van úgy, hogy teljesen eltűnnek, és van úgy, hogy újra egy picit előjönnek. Ez lelki állapottól, mentális állapottól, egészségi állapottól függ. És ezt szintén megfelelő élelmiszerekkel, táplálékkiegészítőkkel, vitaminokkal igenis tudod segíteni, hogy a hajad állapota milyen legyen. Ebbe persze benne van a színe is. Tehát van úgy, hogy a fodrászomhoz elmegyek, elkezdi birizgálni a hajamat, és mondja, hogy nem vagy jól. És mondom, tessék. És mondja, hogy hát bocs, csak hogy érzem, hogy nem vagy jól most.
1: Baj a hajadból.
2: A hajamból. A hajam, tehát nem a színéből, az állagából. És mondom, hogy hát jó, most kicsit zűrösebb időszak. Jó, azt érzem, látom, érzem.
1: Stresszelsz bármin? Van valami neked hogy stresszes?
2: Hogyne, persze. Ki nem? Ki nem?
1: Hát jó, mert azt mondják, hogy az még a legnagyobb ellenség.
2: Ki nem, csak jó és nagyon, nagyon jól használható szelepeim vannak, amikről már eddig beszélgettünk, igen. És ezek nagyon-nagyon segítenek kompenzálni. Tehát néha, és akkor megint nem egy longevity minta, néha egy pohárból tökéletes szelep. Tökéletes. Tehát hazamegyek, ki vagyok, ki a teraszra, egy finom fröccsöt csinálok magamnak, elkortyogatom, elmélázgatok, és meg vagyok. És akkor aznapra lehet, hogy elég is. Nem kell több. Tehát a megfelelő étrenddel az alkohol az semmiképpen nem káros. Nagy valaki azt gondolja, hogy teljesen el kell vetni azért, mert valaki egészsége. Nem. Az élet, az étkezéshez igazított, vagy kell igazítanod az alkoholfogyasztásodat. Tehát, hogyha egy klasszikus magyar étrendet fogyasztasz, vagy használsz, akkor ahhoz veszélyesebb alkoholt inni. Ha egy kicsit mediterránabb jellegűt, amilyet mondjuk én, ahhoz bátran így áll. Hát hiszen a kék zónában élők, lász Szardínia, eszik a tésztát, eszik a pizzát, és isznak. Csak nem mindegy, hogy milyen tésztát, milyen lisztből, és milyen alkoholt, és mennyit.
1: Jó, hát nyilván kereskedelmi rádióban vagyunk, nem reklámozhatjuk az alkoholfogyasztást, de ez egy portré műsor, ahol Istenes László elmesélte, hogy ő hogy csinálja. Hát akkor elmegyünk most egy hamburgert, bevágunk egy sör mellé, aztán megeszem helyetted a krémeseket. Jó?
2: Nem, utána futik egy két költ.
1: Na, ott már nem fogok ráérni. Istenes László, kösz, hogy jöttél.
2: Nagyon szépen köszönöm a meghívást.
1: Köszi. Műsorajánló. A Retro Rádió és Demjén Ferenc közös története idén nyár.

0: szuperkoncertjének támogatója a Hungest Hotels.
1: Az ország leghallgatottabb rádiója idén is elhozza hallgatóinak a nyár legnagyobb ingyenes zenei élményét. Ezúttal Siófokra, a plázsra. Minden idők legnagyobb slágerei. Retro Rádió.
2: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenít.

0: városokban is tartanak rendezvényeket. Budapesten 10 helyszín lesz, köztük a Margit sziget, a Parlament, a Szabadság tér és a Budai vár. A központi programokat csütörtökön a nemzeti ünnepen a hagyományos zászlófelvonás és tisztavatás nyitja meg a Kossuth téren. Ezután következik a katonai és légi parádé. A programsorozat 4 milliárd forintba kerül. Egyre több a rossz állapotú autó idehaza. A műszaki vizsgán tavaly mintegy 7000 kocsi bukott meg. Ez nagyjából 70%-kal több, mint 2016-ban. A magyar vizsgáló állomások és vizsgabiztosok szakmai testületétől a vezes.hu megtudta, időnként olyan járművek is megjelennek a műszaki vizsgán, amelyek már nem lennének alkalmasak a biztonságos közúti közlekedésre, és csak trélerrel szabadna őket szállítani. Különösen látványos a külföldről behozott használt autók állapotának romlása. Újabb területen Borsodabolyi Zemplénben is megjelent a kőr is rontó karcsú díszbogár. Az intenzív felderítés folytatódik, ebbe a lakosság is bekapcsolódhat, mondta rádiónknak Bogya Sándor, a Nébih növényegészségügyi osztályvezetője.
1: Arra kérnénk mindenkit, az erdőkat, látodókat, a növényvédelmi szakembereket, de a túrázókat, az erdőszerető embereket és a lakosságot is, hogy járjanak nyitott szemmel. Ne menjenek el közönösen egy beteg kőriska mellett, amelynek a törzsén D-alakú röpjukak látható, vagy egy smaragdzöld, a szárnyai alatt élénkvörös színű karcsú testű, körülbelül 1 cm-es dekoratív bogár mellett halátják. A kártevőről és az általa okozott tünetekről a Nébih honlapján tájékozódhat.
0: Medúzák tömkelege zavarta meg a legnagyobb francia atomerőmű működését. A tengeri állatok miatt a létesítmény 3 reaktorát le kellett állítani. Azt nem tudni, hogy honnan özönlöttek a medúzák az erőműhöz, de már tavaly is voltak ilyen gondok. Akkor a vízszivattyúk szűrőberendezéseiben jelentek meg a csalánozók. Általában felhőtlen idő várható csapadék nélkül. A szél mérséklődik, de hazán keleti harmadán továbbra is nagy területen élénk marad. A legalacsonyabb hajnali hőmérséklet általában 12 és 18 fok között várható. A folytatásban holnap sok napsütésre számíthatunk. A nagyrészt felhős vagy kissé fátyol felhős égbolt mellett, így csapadék nem lesz. A legmagasabb nappali hőmérséklet 27 és 32 fok között alakul.
2: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: És most minden időt legnagyobb slágerei az ország leghallgatottabb rádiójában.
4: Szép jó estét kívánok mindenkinek, a mikrofonnál a Baházi Csaba. Van még 2 órán, közösen hozom is a legnagyobb hazai kedvenceket. Daniel Ferenc egyik klasszikusát például, még a V-motorok időkből szól nem sokára a Jégszív, de itt lesz Kollányi Zsuzsi, az Unisex, most pedig jön.

Minden idők legnagyobb slágerei retro rádió, Aucsilla énekelt, ez volt a Vigyél el. A Tátrai Band jön pár perc múlva, szól majd tőlük a New York, New York, Freddy és a Csodák után. Itt a retro rádió.

Idők legnagyobb slágerei Retro Rádióban. Na, a Forest Club, ez volt a Balatoni Láz. A folytatásban jön mindjárt a KFT, tőlük az Elizabeth című slágert hallgatjuk. Vastag Csaba és Vastag Tamás duettje után szól az Őrizd az álmod, itt a Retro Rádióban.

0: Minden idők legnagyobb slágerei. Retro Rádió.
1: És mondhatnék még, hiszen minden tudsz rég, ami titkom.

0: minden idők legnagyobb slágerei Retro Rádió, benne az emberek, ez volt a Mama.
1: Műsorajánló.
2: A Retro Rádió és Demjén Ferenc közös története idén nyáron.

0: szuperkoncertjének támogatója, a Hungest Hotels.
1: Az ország leghallgatottabb rádiója idén is elhozza hallgatóinak a nyár legnagyobb ingyenes zenei élményét. Ezúttal Siófokra, a plázsra. Minden idők legnagyobb slágerei. Retro Rádió.
0: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most minden idők legnagyobb slágerei az ország leghallgatottabb rádiójában.
2: Szép jó estét kívánok mindenkinek, a mikrofonnál a Bahazi Csaba. Még mindig van ám egy órán közösen, hiszen ma is éjfélig rádiózhatunk együtt a legnagyobb hazai kedvencek társaságában. Jön is nem sokára a Hungária egyik klasszikusa, a Várni rád egy éjjel át. Most pedig Radics Gigi énekel, Vadon.

Retro Rádió benne. Cserháti Zsuzsa és az Érted Mondok Imát után jön nem sokára Varga Feri Balási Bettivel, az Egy Bolond Század csinál, előtt pedig még meghallgatjuk a Neoton Família slágerét. Holnap hajnalig a Retro Rádió.

Minden idők legnagyobb slágerei retro rádió benne. Olajbolya énekelt, ez volt a Magyarország. Jön nem sokára a konyha és a földre való, Somló Tamás és az Olyan szépek voltunk után a retro rádióban.

0: Nagyobb slágerei Retro Rádió. Hevesi Tamás és a Diadal csíkos napernyő után a Szabadság vándorai Demjén Ferenc dalát ezúttal Ember Márk és Törőcsik Franciska énekli a Retro Rádióban.
1: Hogyha eltűnt

Minden idők legnagyobb slágerei Retro Rádió, a Carpe Diem és az Álomhajó után eljött a búcsú ideje, mert hogy rövidesen éjfél van, holnap reggel 6.08-kor beköszönnek majd Bocsiék, mi pedig természetesen holnap este is találkozhatunk. Trokán Nóra lesz majd a vendégem, bízom benne, hogy találkozunk. Az elmúlt órákban Abaházi Csabát hallották, további kellemes rádiózást vagy jó éjszakát kívánok mindenkinek. Ma a Baby Sisters slágerével búcsúzom, szeresd a testem a Retro Rádióban. Viszha!

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most minden idők legnagyobb slágerei az ország leghallgatottabb rádiója.